0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 15-én, pénteken. A napokban Oroszország a szlovák határ mentén lévő ukrajnai térséget támadta rakétákkal. Határfalu polgármesterével beszélgetünk. Fegyveresek, bevetési komandósok lepték el az egyik dunaszerdahelyi középiskolát egy támadót feltételezve. Gyakorlatoztak a rendőrök, hogy viselték a diákok és a tanárok. És a történelmi emlékezet tisztázása vagy a kretének nünükéje. Megnyitják az ügynök aktákat Magyarországon. Az egyik legnevesebb magyarországi történészt kérdezzük nem sokára. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmában, most a hírek jönnek. A mikrofonnál Mezőszálási Márk.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Az USA vádat emelhet Raúl Castro ellen. Történelmi döntés Varsóban, elismerték az azonos nemű házasságot. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. Jönnek a részletek. Az Egyesült Államok vádemelésre készülhet Kuba volt elnöke Raúl Castro ellen egy 1996-os incidens miatt. Amerikai sajtóértesülések szerint az ügy két a testvérek megmentésre várván nevű immigráns szervezethez tartozó kis repülő lelövéséhez kapcsolódik. Az akcióban 4 ember vesztette életét. Az amerikai államok szervezete szerint a kubai légierő a nemzetközi jogot megsértve figyelmeztetés nélkül lőtte le a gépeket nemzetközi légtérben. A történtek idején Raúl Castro Kuba védelmi minisztere volt. A hír egybeesik azzal, hogy Washington ismét fokozza a nyomást Havannára. Donald Trump amerikai elnök gazdasági reformokat követel Kubától, és szankciókkal fenyegeti az országot támogató államokat. A 94 éves Raúl Castro hivatalosan már visszavonult, de továbbra is Kuba egyik legbefolyásosabb politikusának tartják. Legalább 21 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét az orosz hadsereg Kijev elleni nagyszabású légitámadásában. Az ukrán hatóságok szerint Oroszország több száz drónt és több tucat rakétát vetett be az ukrán főváros ellen. A mentő alakulatok még mindig túlélők után kutatnak a romok között. A támadások során lakóházak, iskola, állatorvosi klinika és más civil létesítmények is megsérültek. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ez az egyik legsúlyosabb támadási hullám az elmúlt hónapokban. Kijevben péntekre gyásznapot hirdettek az áldozatok emlékére. Ukrajna az ENSZ biztonsági tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezi az újabb légicsapások miatt. Moszkva továbbra is azt tartja, hogy kizárólag katonai célpontokat támad. Keir Starmer brit miniszterelnök James Murrayt nevezte ki az Egyesült Királyság új egészségügyi miniszterévé, miután Wes Streeting váratlanul benyújtotta lemondását. Streeting távozása komoly politikai hullámot indított el a brit munkáspártban. A politikus levelében bírálta Starmer vezetését és azt írta, a pártnak új irányra és valódi vízióra van szüksége. Elemzők szerint Streeting akár a pártelnöki posztért is ringbe szállhat a közeljövőben. A lemondás különösen érzékeny időszakban történt, mivel a munkáspárt nemrég jelentős vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon. Az új egészségügyi miniszter James Murray korábban a pénzügyminisztérium vezető tisztségviselője volt, és 2019 óta parlamenti képviselő. Varsó városa történelmi döntést hozott. Először ismert el hivatalosan egy másik uniós országban kötött azonos nemű házasságot Lengyelországban. A házaspár még 2018-ban házasodott össze Berlinben, de a lengyel hatóságok eddig többször megtagadták kapcsolatuk elismerését. A varsói önkormányzat most egy lengyel bírósági döntés alapján állította ki számukra a hivatalos okiratot. Lengyelország törvényei továbbra sem teszik lehetővé sem az azonos neműek házasságát, sem a bejegyzett élettársi kapcsolatot. A mostani lépést azonban emberi jogi szervezetek történelmi áttörésnek nevezték. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az ilyen kapcsolatok elismerése az emberi méltóság és az alapvető jogok kérdése.
0: Időjárás.
3: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, sokfelé esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is számítani lehet. A nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, a szél többnyire déli lesz. A hegyekben délelőtt még viharos széllökések is előfordulhatnak.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Sebességet mérnek a rendőrök a D1-es autópálya végénél Magyarbőd irányában, Kassa felől, Léva belvárosában Vásár miatt, a Hviezdoszlav és a Csehszlovák hadsereg utcák egy szakasza le van zárva, a Kittenberger és a Bernolák utcák kereszteződése között, kerülni a környező utcákon lehet. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Tamás Ákossal.
1: A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbiában a világbajnoki selejtező párharc első mérkőzésén. A magyar csapat a második félidőben már 7 gólos hátrányban is volt, végül 2 gólos vereséggel zárta az odavágót. A visszavágót vasárnap 17 óra 30 perctől rendezik Veszprémben. A szlovák férfi válogatott szintén vereséggel kezdett, Észak-Macedónia 31-24-re nyert Eperjesen. A visszavágót vasárnap 19 órától rendezik Skopjéban. A párharcok győztesei kijutnak a januári németországi világbajnokságra. A világ első Jannik Sinner 6-2-6-4 arányban legyőzte az orosz Andrei Rublevot, és bejutott a római salakpályás tenisztorna elődöntőjébe. Szintén a legjobb négy közé jutott az orosz Daniil Medvegyev, aki 3 játszmában múlta felül a spanyol Landalusét. A nőknél a szombati döntőbe Svitolina és Gauff csap össze, miután tegnap az amerikai 2 játszmában legyőzte a román Csirsteát, Elina Svitolina pedig csütörtök este 6-4-2-6-6-2 arányban búcsúztatta a lengyel Iga Swiateket. A 74 kg-os Kalajkó Dávid a 9. helyen végzett a müncheni tékvandó Európa-bajnokság tegnapi zárónapján. A magyar csapat összességében minden idők legeredményesebb Európa-bajnokságát zárta 2 arannyal, 1 ezüsttel és 2 bronzéremmel. Ma 17 órától rendezik a második labdarúgó liga 30. zárófordulóját. Az már korábban eldőlt, hogy a Besztercse bányaiak felkerültek, de ki fog osztályzót játszani az élvonalbeli tagságét, az még rejtély. Jelenleg az ólyomiak a másodikok, mögöttük egy ponttal lemaradva a Liptó-Szent Miklósiak állnak. A mai műsor Samarin Zvolen, Petrusalka Liptovszki Mikulás, Stará Lubovnya Marzsenice, Žilina B. Slavia Košice, Pochronie Slovan Bratislava B., Leotapot Vtáčnikov Zlaté Moravce, Púchov Povazská Bystrica, Inter Dukla Banská Bystrica. Ma elkezdődik a labdarúgó NB1 30. zárófordulója. 17:45-től kezdődik a Nyíregyháza Kazincbarcika találkozó, majd 20 órától a Puskás Akadémia MTK összecsapásra kerül sor. A Paksi FC újabb 1 évvel meghosszabbította Böde Dániel szerződését. A 39 éves támadó eddig 527 NB1-es mérkőzéssel lépett pályára, így a következő szezonban akár az élvonal örök ranglistájának dobogójára is felléphet. Lengyel sajtóhírek szerint hamarosan véget érhet Robert Lewandowski Barcelona pályafutása. A jelenleg az FC Barcelonában szereplő lengyel támadó állítólag rendkívül jövedelmező ajánlatot kapott Szaúd-Arábiából. A hírek szerint az Al-Hilal évi 90 millió eurós fizetés kínál Lewandowskinak, ennél többet pedig jelenleg csak Karim Benzema és Cristiano Ronaldo keres a szaúdi bajnokságban. A spanyol élvonalbeli labdarúgó liga 36. fordulójának tegnapi eredményei: Real Madrid Oviedo 2-0, Girona Real Sociedad 1-1 és Valencia Rayo Vallecano szintén 1-1. A Brandenburgi Kajakkenu világkupa nyitónapján a magyar gyorsasági egységek közül 7-ből 4 jutott az A-döntőbe. A szlovákoknál a női 4-es kajak 500 méteren kvalifikálta magát az A-fináléba, több versenyző pedig az elődöntőbe és a B-döntőbe jutott. Ballerini nyerte a Giro d'Italiano kerékpáros körverseny 6. szakaszát, az összetetben továbbra is a portugál Eulálió áll az élen. A szlovák Lukáš Kubiš a mezőny hátsó részében a 119. helyen ért célba, és összetetben a 106. helyen áll. Benoît Cosnefroy nyerte a Tour de Hongrie 2. Szarvas és Paks közötti szakaszát csütörtökön. A legjobb magyar Dina Márton volt, aki a 18. helyen zárt. Ma elkezdődik a jégkorong világbajnokság Svájcban. A mai műsor 16:20-tól Finnország, Németország és Kanada, Svédország, 20:20-tól pedig Csehország, Dánia és USA, Svájc. A szlovákok holnap 12:20-tól a norvégokkal, míg a magyarok 16:20-tól a finnekkel csapnak össze. A 2030-as francia Alpokban rendezendő téli olimpia szervezői arról tárgyalnak, hogy a gyorskorcsolya versenyeket a hollandiai Hérefenben rendezzék meg. A francia szervezők létesítmény hiányjal indokolták a külföldi helyszín lehetőségét, miközben a jégkorongtorna esetleges új helyszíneiről is egyeztetnek. A végleges döntés várhatóan júniusban születik meg.

6 17 perc, május 15-én a család nemzetközi napján Szonya és Zsófia napja van. A Szonya a Szófia orosz név becézőjéből állandósult, jelentése bölcsesség, a Zsófia görög eredetű név, és a jelentése ugyancsak bölcsesség. A szlovák, ezen kívül még János és Izidor napja van, a magyar naptár szerint. A szlovák naptár szerint pedig Zsófia és Szofia napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra, 20 perc. Több száz rejtélyes tömegsírra bukantak a kelet-szudáni sivatagban. Ős lakosokat mérgez az illegális aranybányászat Amazóniában, és ellenőrzött körülmények között idéztek elő kisebb földrengéseket az Alpokban svájci kutatók. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Több száz ősi tömegsírra bukkantak régészek kelet-szudán sivatagos területein műholdas kutatások során. A szakemberek mintegy 260 eddig ismeretlen köralakú temetkezési helyet azonosítottak a Nílustól keletre. Az akár 80 méter átmérőjű sírokban emberek és állatok, köztük szarvasmarhák, juhok és kecskék maradványait találták meg. A kutatók szerint a temetkezések időszámításunk előtt 4000 és 3000 között készülhettek, vagyis még az ókori Egyiptom kialakulása előtt. Több helyszínen egy központi kiemelt személysírja körül további temetkezéseket is feltártak. Ez arra utalhat, hogy már ekkor megjelentek a társadalmi hierarchia és az elit első formái, a térség nomád közösségeiben. A szakértők úgy vélik, a lelőhelyek egy korszakhatárt is jelezhetnek. Ekkor ért véget az úgynevezett afrikai párás időszak, amikor a korábban zöldebb Szahara fokozatosan kiszáradt. Súlyos higanymérgezést mutattak ki a brazíliai Yanomami őslakos közösség tagjainál Amazóniában. A szakértők szerint a szennyezés illegális aranybányákból származik, ahol higant használnak az arany kinyeréséhez. A vizsgálatok során közel 300 ember mintáit elemezték. Az érintettek több mint 80%-ánál az Egészségügyi Világszervezet által veszélyesnek tartott higanszintet mértek, 10%-uknál pedig különösen súlyos értékeket találtak. A kutatók a helyi folyók halaiban is kimutatták a mérgező anyagot, a metilhigany az idegrendszert károsítja és hosszú távon mozgászavarokat, fejlődési rendellenességeket és más súlyos egészségügyi problémákat okozhat. A Yanomami közösség vezetői szerint az illegális bányászat nem csak a környezetet pusztítja, hanem betegségeket, alultápláltságot és társadalmi válságot is előidéz a térségben. Svájci kutatók ellenőrzött körülmények között idéztek elő kisebb földrengéseket az Alpok alatt, hogy jobban megértsék a szeizmikus folyamatokat és csökkentsék a jövőbeli kockázatokat. A kísérletet egy több mint 5 kilométer hosszú alpesi alagút mélyén végezték. A tudósok vizet pumpáltak a kőzetrepedésekbe, így mintegy 8000 apró rengést idéztek elő. A legerősebb mozgások sem voltak érezhetők a felszínen. A kutatók szerint a cél nem új törések létrehozása volt, hanem a meglévő repedések mozgásának megfigyelése. Az eredmények segíthetnek abban, hogy biztonságosabbá váljanak a föld alatti munkálatok, például az alagútépítések, a bányászat vagy a geotermikus energiatermelés. A szakemberek hangsúlyozták, ha pontosabban megértik, hogyan alakulnak ki az ember által kiváltott rengések, akkor a jövőben könnyebben el is kerülhetik azokat.

0: Menet közben változott meg úgy a projekt, hogy sorsára hagytam gyakorlatilag a bőröndöt. Tehát nem megsemmisítettem, hanem sorsára hagytam. Ez egy új réteget kölcsönzött ennek a projektnek, tehát úgy fejeződött be, hogy nyitva maradt.
1: Juhász Rokkó József performerrel a Csehszlovák bőrönd című érsekújvári tárlat kapcsán beszélgetünk világjárásról, performance művészetről, családi emlékezetről, és arról, hogyan válhat egy nagyapától örökölt bőrönd egyszerre személyes és történelmi jelentéseket hordozó művészeti projekté. Jakubec László vagyok, a Nyugaton a helyzet házigazdája, várom a hallgatókat szombaton délután 2 órától a Pátria hullámhosszain.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják május 15-én, pénteken, Zsófia napján. Az orosz-ukrán háború kezdete óta a legintenzívebb dróntámadás érte Kárpátalját. A szlovák határtól nem messze csapódtak be a drónok. Mi lehetett az oka, hogy ennyire közel lőtt Putyin a szlovák határhoz? Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek a mikrofonnál, Mezőszálasi Márk.
2: Megkezdődött annak a mozdonynak az eltávolítása, amely a tavaly októberi súlyos vasúti baleset során siklott ki Szádalmás közelében a Rozsnyói járásban. A mozdony az ütközés után méterekkel a vasúti pályaszintje alatt akadt fenn. A tűzoltó és mentőszolgálat tájékoztatása szerint a munkálatok miatt ezen a vasúti szakaszon ideiglenesen leállt a forgalom. A baleset tavaly október 13-án történt egy alagút közelében, ahol két gyors vonat ütközött össze. Az ütközés következtében 27-en súlyosan, 71-en könnyebben sérültek meg. A közlekedési minisztérium vizsgálata szerint a tragédiát az okozta, hogy az egyik mozdonyvezető nem állt meg a stopjelzésnél. Korábbi információk szerint a vezetőnél a YouTube alkalmazás is be volt kapcsolva. Nagyszabású drogellenes akciót hajtott végre csütörtökön a szlovák rendőrség Nagyszombat és Trencsin megyében. A DK, azaz Tőrfedő nevű művelet során két embert őrizetbe vettek, további személyek után pedig még folyik a nyomozás. A rendőrség közlése szerint több helyszínen tartottak házkutatást, elsősorban a trencséni és a vágbesztercei járásban, az ügy kábítószerek és pszichotróp anyagok előállításával, illetve terjesztésével kapcsolatos. Peter Pellegrini államfő Komáromba látogatott, ahol megnyitotta a Dobre Slovo Jó Szó Vers és Prózamondó verseny országos döntőjét a Seje János gimnáziumban. Az elnök beszédében kiemelte, a magyar diákoknak különösen magas követelményeknek kell megfelelniük, hiszen nem csak anyanyelvüket, hanem az államnyelvet is magas szinten kell elsajátítaniuk. A versenyt minden évben magyar tannyelvű szlovákiai alapiskolák és gimnáziumok diákjai számára rendezik meg, az utóbbi időben pedig nemzetközivé is vált. Az idei döntőben magyarországi, szlovákul tanuló diákok is részt vettek. Pellegrini arról is beszélt, hogy szívesen tér vissza Komáromba, mert szerinte a városban barátságos légkör uralkodik, és a különböző nemzetiségű lakosok együtt dolgoznak azon, hogy jó legyen ott élni.
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Sokfelé esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is számítani lehet. A nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. A szél többnyire déli lesz. A hegyekben délelőtt viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a rendőrök a D1-es autópálya végénél Magyar Bőd irányában, Kassa felől. Léva belvárosában vásár miatt a Hvězdoslav és a Csehszlovák hadsereg utcák egy szakasza le van zárva a Kittenberger és a Bernolák utcák kereszteződése között. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra, 37 perc. Orosz drónok érték el Kárpátalját, köztük Ungvár és Szojva térségét is. Ez már nem egy távoli ukrajnai hadszíntér. Ungvár közvetlenül a szlovák határ mellett fekszik, a támadás után Szlovákia ideiglenesen le is zárta az ukrán határátkelőket. Magyarország bekérette az orosz nagykövetet, ami a háború eddigi magyar diplomácia reakcióhoz képest látványos lépés. Mit akart üzenni Moszkva? Mennyire vannak veszélyben a határmenti NATO országok, és milyen állapotban van most Oroszország a háború ezen évében? Erről beszélgetünk Tálas Péterrel, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A tanár úr, miért most érte ilyen súlyos támadás Kárpátalját? Katonai logika állhat mögötte, vagy Oroszország tudatosan üzent az Ukrajnával határos NATO országoknak? Ugye, ha jól számoltam, akkor ezt a térséget most érte harmadszor támadás. Először 2022. május 3-án Volóc térségét, aztán 2025. augusztus 21-én Munkács térségét, és hát most ezt a területet. Milyen okokat látni mögött?
1: Pontosan, ez azt jelenti egyébként, hogy ez egyik legkevésbé támadott régiója volt a totális háború alatt Ukrajnának, de azért mégsem nevezhető teljesen biztonságos hátországnak, ugye ez ilyen 10-20 közvetlen orosz támadást jelent, illetve azt is hozzászámolták, amikor rakéták és drónok becsapódtak, nem biztos, hogy ide szánták őket. A támadások mértékét, vagy ez a relatív biztonságot alapvetően olyan okokkal szokták magyarázni, hogy nagy katonai ipari létesítmények nincsenek ebben a térségben. A földrajzi elhelyezkedés is ugye kedvezőtlen, a Kárpátok mögött helyezkedik el. Energia és védelmi infrastruktúra kisebb koncentrációját találjuk itt. Itt így elsősorban logisztikai és közlekedési régióként való használata miatt támadhatták. Találgatás van a tekintetben, hogy ez vajon üzenet lehet, de én azt szoktam mondani, hogy minden egyes ilyen támadásnak több oka is lehet, tehát bőven belefér egyébként az, hogy valóban üzenni, tesztelni akarták gyakorlatilag részben a magyarokat, részben a szomszédos országokat, hogy hogy reagálnak abban az esetben, ha hozzájuk közel eső térséget ért találat, és hát ugye azt láttuk, hogy a legnagyobb változást itt ebben a kérdésben gyakorlatilag a magyar álláspont jelentette, tekintettel arra, hogy a támadást elítélte Magyar Péter kormányfő, Orbán Viktor, amit ön is említette, külügyminiszter, behívatta a budapesti orosz nagykövetet, hogy tiltakozzon a támadás ellen. Súlyog Tamás köztársasági elnök is, és ezúttal nem vette ki a nyilatkozatából utólag az sem, hogy az oroszok állnak a támadás mögött, sőt Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, tehát a parlamenti frakciónak vezetője is elítélte a támadást. Szerintem ez a legizgalmasabb része, hogy

0: ennek a támadásnak milyen hatása lesz gyakorlatilag, vagy lehet, ezt találgatják egyébként a legtöbben Ukrajnában is, hogy milyen hatása lehet a magyar-ukrán kapcsolatokra.
1: És én megmondom, miért kérdeztem először azt, amit kérdeztem. Egy telexes interjúra hivatkoznék. Szijjártó Pétert kérdezték ebben a telexes interjúban már a választások lezajlása után. Akkor azt mondta, nagyjából parafrazálom, hogy nem mondom, hogy annak, hogy ilyen szoros kapcsolatban álltunk a Kremlel, nem volt az a kihatása, hogy eddig nem támadták Kárpátalját.
0: Így van, ezt én is láttam, sőt, azt gondolom, nagyon sokan látták, hiszen emlékeim szerint nagyon gyorsan 1 millió fölé emelkedett az interjúnak a nézettsége, de azért hagyd tegyem hozzá, hogy az elemzők nem csak emiatt, fogalmazunk úgy, nem csak emiatt, gondolják azt, hogy kevésbé támadtak, arról nem is beszélve, hogy amennyiben így lett volna, akkor minimum az ön által 25-ös augusztusi támadás sem kellett volna egyébként ugye elkövetni, vagy végrehajtani, amikor ráadásul ugye a rakéták találatai következtében emberek sérültek meg. Én nem zárom ki ezt a lehetőséget sem. Nagyon sokan ugye akik azt mondják, hogy most üzent a putyini vezetés a magyar kormánynak, tehát a Tisza kormánynak, azok ebből a logikából közelítik meg ezeket a dolgokat, de azért azt is látni kell, hogy eleddig az oroszok nagyon pragmatikusan ítélték meg a Tisza kormányt, nem látszott az, hogy itt valami borzasztó nagy törés lenne az orosz magatartásban, azt mondták, hogy korrekt kapcsolatokat akarnak a Tisza kormánnyal is, és a Tisza kormány egyelőre ez volt az első olyan incidens, amikor egyetlen esemény, amikor meg kellett nyilatkoznia az orosz-ukrán háború kapcsán hivatalosan, és azt gondolom, hogy itt ez szimbolikusan nagyon fontos lépés volt, legalábbis a legtöbben ezt mondják, hogy gyakorlatban a támadás nem vezetett a magyar politika hirtelen megváltozásához, vagy Kijev és Budapest közötti vita azonnali rendezéséhez, vagy radikális fordulathoz az Ukrajna kérdésben, de szimbolikusan az egyik legfontosabb pillanat lehet ez az ukrán-magyar kapcsolatok szempontjából 22 óra, hiszen először fordult elő, hogy hivatalosan Budapest ilyen határozottan és gyorsan fellépett a moszkvai lépés ellen. Ráadásul ugye épp a Kárpátalja elleni támadás volt, ami egy olyan régió tért, ami hosszú évek óta érzékeny maradt a két ország kapcsolatában. Meglátjuk, hogy ebből mi sül ki. Az biztos, hogy alapvetően, amit én olvasok az ukrán, mondjuk azt, hogy lapokban, az azt jelenti, hogy azért volt az ukránoknak nagyon fontos, mert élesen ellentétben állt Orbán Viktor és Szijjártó Péter külügyminiszter előző kormányvonalának álláspontjával, úgyhogy nagyon sokan fordulópontként fogják fel ezt a támadást, illetve az elraladott magyar Péter kormány választ. Azt is lehet látni, hogy sokkal, fogalmazunk úgy, hogy érzékenyebb egyébként Magyarország számára, már csak azért is, mert így reagált a kormány, de természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy Ukrajnában tovább sem alakult ki egy olyan bizalom, amire azt mondhatnánk, hogy itt teljes mértékű fordulat fog beállni a két ország kapcsolatában.
1: Ugye a 3 napos orosz-ukrán tűzszünetet követően Oroszország egy ilyen elképesztő országos drónhullámot indított Ukrajna ellen. 753 drónt vetettek be, és ebből, hogy 710-et megsemmisítettek elektronikus eszközökkel. De hogy még az éjszakai drónhullámmal együtt 892 fölé emelkedett. Ezek csak ilyen számok, úgymond a margóra. A kérdésem az, hogy ki védi, vagy mi védi meg ilyenkor a kárpátaljai térséget? Hogy kell elképzelni azt a rakéta elhárító rendszert, ami mondjuk leszedni az Oroszország felől erre a térségre érkező rakétákat, drónokat?
0: Ugye itt azt kell látni, hogy ezeket a drónokat általában vagy az elfoglalt ukrán területekről, vagy pedig magából Oroszországból indítják. Függően attól, hogy milyen, ha például ez egy Kinzsár rakéta, akkor egész Ukrajnára vonatkozóan már amikor érzékelik a kilövést, elrendelnek, függetlenül attól, hogy hova indul ez a rakéta, elrendelnek légiriadót, hiszen a Kinzsár rakéta annyira gyors, hogy fontos, hogy mindenütt a légvédelem az felkészüljön erre. Amennyiben drónokról van szó, akkor van lehetőség részben elektronikus eszközökkel eltéríteni, semlegesíteni, részben gyakorlatilag mondjuk azt, hogy ellendrónokkal vagy légvédelmi rakétákkal, amiből nincs egyébként olyan sok Ukrajnának, leszedni ezeket. Ma már egyébként ugye a drónok háborújáról szoktunk beszélni, ez azt jelenti, hogy az orosz drónokat ukrán drónok próbálják megsemmisíteni. Itt a legnagyobb lépés az lesz, és most már efelé is ellépnek, hogy újrahasznosítható ukrán drónok semmisítsenek meg orosz drónokat. A legnagyobb problémát általában az okozza az ukrán védelemnek, amikor nagy számú drónt engednek. Ezeknek a drónoknak az egy része, az nincs ellátva robbanó fejjel, hanem úgynevezett álcázó drón vagy csali drón, pont azért, hogy az ukrán légvédelmet leterhelje, és az ukrán légvédelem, ami nem tudja megállapítani azt, hogy melyiken van robbanó eszköz, hát lőjön ki minél több rakói, tehát olyan rakétákra, vagy olyan drónokra is, amelyeken nincsen robbanó eszköz, mert azt gondolják, hogy itt sokkal nagyobb esélye van, és ez teljesen jogos egyébként, ez az orosz kiindulópont, sokkal nagyobb esélye van annak, hogy nagyobb károkat tudnak okozni. Elsősorban már régóta ezt látjuk, gyakorlatilag 24-25 óta, hogy az infrastruktúrában, ráadásul az olyan infrastruktúrában, ami az emberek életét nehezíti meg, víz, gáz, fűtés, ezek azok, amiket leggyakrabban érnek támadások, pont annak érdekében, hogy elviselhetetlenebbé tegyék a háborút elsősorban a lakosságnak. A nagy tiltakozások is alapvetően az ukránok és az európaiak, azon európaiak, akik támogatják Ukrajnát, azoknak a felháborodása pont emiatt nagyon erős, hogy nem arról van szó, hogy katonai infrastruktúrát találnának el, hanem olyan infrastruktúrát, ami a lakosság ellátását jelenti. Ilyen szempontból elég nehéz helyzetben van Ukrajna, de hogy tegyem hozzá, hogy azért azt kell látni, hogy az ukrán dróntermelés és az ukrán dróntechnológia az elég fejlett ahhoz, hogy az egyre jelentős részét megsemmisítse ezeknek a támadó drónoknak.
1: Ugye ön is mondta, hogy Magyarország bekérette az orosz nagykövetet, miközben a korábbi munkácsi támadás után ez nem történt meg, miközben más nagyköveteket sokkal jelentéktelenebb dolgok miatt is berendelt az akkori magyar külügyminiszter Szijjártó Péter, az oroszt egyszerűen nem. Ennek milyen, tehát hogy tulajdonképpen milyen súlya van? Azt mondta, hogy szimbolikus, de hogy ezen túl van-e valami más súlya, vagy értelme?
0: Szerintem mindenféleképpen. Ugye azt kell látni, hogy Ukrajnán belül Magyarország reakciója nagyon erősen érintette az orosz narratívát. Az ukrán lapok, meg a nemzetközi hogy mondjam, szakértők is arra hívják fel a figyelmet, hogy a mostani támadást megelőzően az orosz propaganda aktívan arról beszélt, olyan téziseket állított fel, hogy elkerülhetetlen a konfliktus Kijev és Budapest között, hogy lehetséges magyar revizionizmus Kárpátalja környékén, hogy a magyarokat elnyomják Ukrajnában. A támadás után azonban lehet látni, hogy a magyar kormány nem hibáztatta Kijevet, ez először történt egyébként, nem használta a magyarok Ukrajnával szembeni védelmének témáját, ehelyett nagyon határozottan elítélte Oroszországot. Ez azért fontos, mert eloszlatta azt az egyik állandó félelmet, hogy Kárpátalja esetleg destabilizálódhat pontosan a magyarok révén. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos diplomáciai eredmény. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a magyar kormány, vagy a jelenlegi magyar kormány ne lenne nagyon határozott bizonyos kérdésekben, hogy más nem mondjak, elég határozottan azt mondták, hogy az új ukrajnai nemzeti kisebbségről szóló törvénytervezeten múlik egyébként az, hogy hogyan ítéli meg, vagy hogyan fog viszonyulni például az Európai Uniós csatlakozásához Ukrajnának és általában az Ukrajna támogatásának a kérdéséhez Magyarország, de nagyon sokan azt feltételezik, hogy ebben meg lehet állapodni, amennyit tudunk erről a tervezetről, valóban itt nagyon sok változás van, a nagy kérdés inkább az lesz, hogy legalábbis a nemzetközi megfigyelőt és a kisebbségi jogi szervezetek arra mutatnak rá, hogy 22-23 óta jelentősen javult a jogi keret, a gyakorlati alkalmazása, a finanszírozása, illetve az oktatási végrehajtása és a helyi közigazgatási gyakorlat azonban továbbra is nagyon egyenetlen, ebben kellene változtatni Ukrajnának. De mindenféleképpen tehet a két ország olyan gesztusokat, amelyekkel jelzi a szándékát a tárgyalásokra való készségének, a kibékülés készségének. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy itt gyakorlatilag desekuritizálni kell az ukrán-magyar kapcsolatokat. Nagyon kevés olyan terület van, ahol biztonsági kérdésként kell ezt a kapcsolatot felvonni a két országnak. Az egyik mindenféleképpen valószínűleg az oroszokkal való viszony, illetve a háború kérdése. A másik kérdés lehet egyébként az energiabiztonság kérdése, de az összes többit vissza kell helyezni a normál politika menetébe, hogy kezdjünk el tárgyalni arról, hogy akkor mi történik. Hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak. Ugye nagyon hosszú ideig a magyar kormány, vagy pontosabban a Tisza kormány, Tisza kormányig gyakorlatilag nem támogattuk a 90 milliárdos kölcsönt, ez ugye megváltozott, és hasonlóképpen egyébként ugye a tárgyalásokat, hogy Ukrajna kezdjene tárgyalásokat az Európai Uniós tagságért, itt is viszonylag határozott véleménye van a magyar kormánynak, ugye világossá tette, hogy hasonlóan egyébként nagyon sok európai országhoz a gyorsított belépést nem támogatja, mert gyorsított belépéssel nem lehet elnyerni gyakorlatilag az Európai Uniós tagságot. Ha valami különleges, vagy másfajta, vagy szimbolikus tagságot akarnak adni Ukrajnának, az nem tényleges tagság. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát azt mondja a magyar kormány, hogy kezdjék el a tárgyalásokat. Ez már önmagában szerintem nagyon nagy változás, hiszen a korábbi kormány már a tárgyalásokat sem hagyta elkezdeni, de azt látni kell, hogy gyakorlatilag nagyon sok lehetősége van minden kormánynak arra, hogy megállítsa, vagy fogalmazzunk úgy, hogy megakassza az ukrán tárgyalásokat, hiszen minden egyes csomag után megkérdezik a tagországokat arról, hogy folyhat-e tovább a tárgyalás. Tehát azt gondolom, hogy ilyen típusú gesztusok mindenféleképpen kellenek, és én nagyon fontosnak tartanám azt is természetesen, hogy 10 év után magyar kormányfő megjelenjen Kárpátalján, találkozzon Zelenszkij elnökkel, és kezdődjenek meg a tárgyalások arról, hogy a két ország két szomszédos ország hogyan állítja vissza, hogyan normalizálja, egyáltalán hogyan ismeri meg egymást, mert az egyik legnagyobb probléma, hogy azért lehetett Ukrajnát ilyen ellenségként felmutatni a magyar közönség egy része szemében, mert nagyon keveset tudunk egymásról. Ukrajna szerintem az az ország, amiről a legkevesebbet tudja a magyar közönség, és ezt pótolni kell mindenféleképpen.
1: Orosz drónok érték el Kárpátalját. A részletekről Tálas Péterrel, a Stratégiai Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 15-én, pénteken, Zsófia napján. A napokban történt, hogy az egyik dunaszerdahelyi szakközépiskolába a délelőtti tanítás ideje alatt az iskolát megrohanták a gépfegyveres rendőrök kutyákkal, és felsorakoztak, hogy akcióba lépjenek az iskolát megtámadó fegyveressel szemben. Szerencsére csak gyakorlat zajlott, de hogy miként és hogy viselték ezt a tanárok és diákok, arról az intézmény vezetőjét kérdezzük nem sokára. Most hírek jönnek a mikrofonnál, Mezőszállási Márk.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Súlyos orosz támadás Kijev ellen, legalább 21 halott. Az Egyesült Államok vádemelésre készülhet Kuba volt elnöke, Raúl Castro ellen. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. Jönnek a részletek. Az Egyesült Államok vádemelésre készülhet Kuba volt elnöke Raúl Castro ellen egy 1996-os incidens miatt. Amerikai sajtóértesülések szerint az ügy két a Brothers to Rescue, azaz testvérek megmentésre várva nevű emigráns szervezethez tartozó kis repülő lelövéséhez kapcsolódik. Az akcióban 4 ember vesztette életét. Az amerikai államok szervezete szerint a kubai légierő a nemzetközi jogot megsértve, figyelmeztetés nélkül lőtte le a gépeket nemzetközi légtérben. A történtek idején Raúl Castro Kuba védelmi minisztere volt. A hír egybeesik azzal, hogy Washington ismét fokozza a nyomást Havannára. Donald Trump amerikai elnök gazdasági reformokat követel Kubától, és szankciókkal fenyegeti az országot támogató államokat. A 94 éves Raúl Castro hivatalosan már visszavonult, de továbbra is Kuba egyik legbefolyásosabb politikusának tartják. Legalább 21 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét az orosz hadsereg Kijev elleni nagyszabású légitámadásában. Az ukrán hatóságok szerint Oroszország több száz drónt és több tucat rakétát vetett be az ukrán főváros ellen. A mentő alakulatok még mindig túlélők után kutatnak a romok között. A támadások során lakóházak, iskola, állatorvosi klinika és más civil létesítmények is megsérültek. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ez az egyik legsúlyosabb támadási hullám az elmúlt hónapokban. Kijevben péntekre gyásznapot hirdettek az áldozatok emlékére. Ukrajna az ENSZ biztonsági tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezi az újabb légicsapások miatt. Moszkva továbbra is azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat támad. Keir Starmer brit miniszterelnök James Murrayt nevezte ki az Egyesült Királyság új egészségügyi miniszterévé, miután Wes Streeting vállatlanul begyújtotta lemondását. Streeting távozása komoly politikai hullámokat indított el a brit munkáspártban. A politikus levélben bírálta a Starmer vezetését, és azt írta, a pártnak új irányra és valódi vízióra van szüksége. Elemzők szerint Streeting akár a pártelnöki posztért is ringbe szállhat a közeljövőben. A lemondás különösen érzékeny időszakban történt, mivel a munkáspárt nemrég jelentős vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon. Az új egészségügyi miniszter James Murray korábban a pénzügyminisztérium vezető tisztségviselője volt, és 2019 óta a parlamenti képviselő. Varsó városa történelmi döntést hozott. Először ismert el hivatalosan egy másik uniós országban kötött azonos nemű házasságot Lengyelországban. A házaspár még 2018-ban házasodott össze Berlinben, de a lengyel hatóságok eddig többször megtagadták kapcsolatuk elismerését. A varsói önkormányzat most egy lengyel bírósági döntés alapján állította ki számukra a hivatalos okiratot. Lengyelország törvényeit továbbra sem teszik lehetővé sem az azonos neműek házasságát, sem a bejegyzett élettársi kapcsolatot. A mostani lépést azonban emberi jogi szervezetek történelmi áttörésnek nevezték. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az ilyen kapcsolatok elismerése az emberi méltóság és az alapvető jogok kérdése.
2: Időjárás.
3: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, sokfelé esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is számítani lehet. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, a szél többnyire déli lesz, a hegyekben pedig délelőtt viharos széllökések is előfordulhatnak.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Sebességet mérnek a rendőrök a D1-es autópálya végénél Magyarbőd irányában Kassa felől. Léva belvárosában vásár miatt a Vjezdoszlav és a Csehszlovák hadsereg utcák egy szakasza le van zárva a Kittenberger és a Bernolák utcák keresztüződése között. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Tamás Ákossal.
1: A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbiában a világbajnoki selejtező párharc első mérkőzésén. A magyar csapat a második félidőben már 7 gólos hátrányban is volt, végül 2 gólos vereséggel zárta az odavágót. A visszavágót vasárnap 17 óra 30 perctől rendezik Veszprémben. A szlovák férfi válogatott szintén vereséggel kezdett, Észak-Macedónia 31-24-re nyert Eperjesen. A visszavágót vasárnap 19 órától rendezik Skopjéban. A párharcok győztesei kijutnak a januári németországi világbajnokságra. A világ első Jannik Sinner 6-2-6-4 arányban legyőzte az orosz Andrei Rublevot, és bejutott a római salakpályás tenisztorna elődöntőjébe. Szintén a legjobb négy közé jutott az orosz Daniil Medvegyev, aki 3 játszmában múlta felül a spanyol Landalusét. A nőknél a szombati döntőbe Svitolina és Gauff csap össze, miután tegnap az amerikai 2 játszmában legyőzte a román Csirsteát, Elina Svitolina pedig csütörtök este 6-4-2-6-6-2 arányban búcsúzta a lengyel Iga Swiateket. A 74 kg-os Klajkó Dávid a 9. helyen végzett a müncheni tékvandó Európa-bajnokság tegnapi zárónapján. A magyar csapat összességében minden idők legeredményesebb Európa-bajnokságát zárta 2 arannyal, 1 ezüsttel és 2 bronzéremmel. Ma 17 órától rendezik a második labdarúgó liga 30. zárófordulóját. Az már korábban eldőlt, hogy a besztercebányaiak felkerültek, de ki fog osztályzót játszani az élvonalbeli tagságét, az még rejtély. Jelenleg az ólyomiak a másodikok, mögöttük egy ponttal lemaradva a Liptó-Szent Miklósiak állnak. A mai műsor Samarin Zvolen, Petruzsálka Liptovszki Mikulás, Stará Lubovnya Márzsenyice, Žilina B. Slavia Košice, Pochronie Slovan Bratislava B., Lehotapot Vtáčnikov Zlaté Moravce, Púchov Povazská Bystrica, Inter Dukla Banská Bystrica. Ma elkezdődik a labdarúgó NB1 30. zárófordulója. 17:45-től kezdődik a Nyíregyháza Kazincbarcika találkozó, majd 20 órától a Puskás Akadémia MTK összecsapásra kerül sor. A Paksi FC újabb 1 évvel meghosszabbította Böde Dániel szerződését. A 39 éves támadó eddig 527 NB1-es mérkőzéssel lépett pályára, így a következő szezonban akár az élvonal örök ranglistájának dobogójára is felléphet. Lengyel sajtóhírek szerint hamarosan véget érhet a Robert Lewandowski Barcelona pályafutása. A jelenleg az FC Barcelonában szereplő lengyel támadó állítólag rendkívül jövedelmező ajánlatot kapott Szaúd-Arábiából. A hírek szerint az Al-Hilal évi 90 millió eurós fizetés kínál Lewandowskinak, ennél többet pedig jelenleg csak Karim Benzema és Cristiano Ronaldo keres a szaúdi bajnokságban. A spanyol élvonalbeli labdarúgó liga 36. fordulójának tegnapi eredményei: Real Madrid Oviedo 2-0, Girona Real Sociedad 1-1 és Valencia Rayo Vallecano szintén 1-1. A Brandenburgi Kajakkenu világkupa nyitónapján a magyar gyorsasági egységek közül 7-ből 4 jutott az A-döntőbe. A szlovákoknál a női 4-es kajak 500 méteren kvalifikálta magát az A-fináléba, több versenyző pedig az elődöntőbe és a B-döntőbe jutott. Ballerini nyerte a Giro d'Italiano kerékpáros körverseny 6. szakaszát, az összetettben továbbra is a portugál Eulálió áll az élen. A szlovák Lukáš Kubiš a mezőny hátsó részében a 119. helyen ért célba, és összetettben a 106. helyen áll. Benoît Cosnefroy nyerte a Tour de Hongrie 2. Szarvas és Paks közötti szakaszát csütörtökön. A legjobb magyar Dina Márton volt, aki a 18. helyen zárt. Ma elkezdődik a jégkorong világbajnokság Svájcban. A mai műsor 16:20-tól Finnország, Németország és Kanada, Svédország, 20:20-tól pedig Csehország, Dánia és USA, Svájc. A szlovákok holnap 12:20-tól a norvégokkal, míg a magyarok 16:20-tól a finnekkel csapnak össze. A 2030-as francia Alpokban rendezendő téli olimpia szervezői arról tárgyalnak, hogy a gyorskorcsolya versenyeket a hollandiai Hérefenben rendezzék meg. A francia szervezők létesítmény hiányjal indokolták a külföldi helyszín lehetőségét, miközben a jégkorongtorna esetleges új helyszíneiről is egyeztetnek. A végleges döntés várhatóan júniusban születik meg.

0: 7 óra 17 perc. A napokban rendőrök jelentek meg a Dunaszerdahelyi Egészségügyi Szakközépiskolában, de nem valódi támadás miatt vonultak ki. Egy előre megtervezett biztonsági taktikai gyakorlat zajlott az intézményben. A forgatókönyv szerint aktív támadóval kellett számolni, a cél pedig az volt, hogy a rendőrség, az egészségügyi és más beavatkozó egységek éleshez hasonló helyzetben gyakorolják az együttműködést. De mit jelent mindez egy iskola életében? Fel lehet-e készíteni a diákokat az ilyen helyzetekre, anélkül, hogy félelmet keltenének bennük, és mennyire tudják ma a szlovákiai iskolák, mit kell tenniük egy valódi krízis helyzetben. Erről beszélgetünk az intézmény vezetőjével, Miklós Beáta igazgató nővel. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mi történt a tulajdonképpen ezen a napon az egészségügyi szakközépiskolában?
1: Ezen a most ugye hétfői napon az iskolánkban egy szimulált támadási gyakorlat zajlott, melynek ugye a célja a rendőri egységek válsághelyzeti reagálásának tesztelése volt elsősorban. Így két beépített fegyveres támadó hatolt be az épületünkbe, és különböző krízis helyzeteket idéztek elő. Ugye fontos hangsúlyozni, hogy senki nem sérült meg, és idézőjelben a sebesülések a vér kizárólag a realisztikus tréning részei voltak. Nagyon sok rendőr vett részt az akcióban, köztük ugye a Dunaszerdahelyi Galántai Járási Rendőrkapitányság, a Nagyszombati Vészhelyzeti Motoros Egység, a Sürgősségi Rendőrség egységei, valamint a Zamed Mentőszolgálat, a Sürgősségi Orvosi Szolgálat központja, és természetesen a Szlovákiai Vöröskereszt munkatársai is ott voltak, tehát az egy igazán nagy volumenű és sok embert bevonó nap volt, akció volt.
0: Tudtak örök előre erről az akcióról, vagy próbálták ezt a rajtaütésszerű érzetet vagy jelleget fönntartani?
1: Hát, hogy megőrizzük mindenkinek a testi-lelki épségét, főleg a lelkét, ez a gyakorlat hosszú előkészítést előzte meg. Többszöri egyeztetés, képzés, részletes információcsere, tehát minden résztvevő, úgy tanár, mint diák, mint az iskola egyéb személyzete pontosan tudták, hogy mikor, mi fog történni, így azért senki...
0: Halló? Halljuk egymást, igazgató?
1: Úgy tűnik, igen, itt vagyok.
0: Jó, egy pillanatra, mintha eltűnt volna a vonal. El tudja mondani, hogy tulajdonképpen hogyan zajlott maga ez akció? Tehát, hogy képzeljük el valaki, milyen instrukciókat kaptak önök, a diákok, nem tudom, valaki bejött, ő játszotta a fegyveres támadót, aztán jöttek a rendőrök. Hogy kell képzelni ezt?
1: Igen, pontosan így. Tehát ugye, ahogy már említettem, egy előre megbeszélt forgatókönyv volt, két fegyveres támadó bejött az iskolába, és mi a résztvevői ennek az akciónak az előre kidolgozott, többször átbeszélt forgatókönyvet követtük. Voltak osztályok, ahol a tanárok és a diákok elbarikádozták magukat, ezt a fajta elbarikádozást gyakoroltuk előtte. Valakik sebesültet játszottak, hogy a mentési protokollt is lehessen gyakorolni, egy külön csoport pedig egy túszdrámában vett részt, túsztázolókkal együtt, így ugye a gyakorlat többféle valós helyzetet modellezett, amelyekkel egy rendőri beavatkozás során egy ilyen akciónál találkozni lehet.
0: Volt úgymond hát beleszólásuk abban, hogy ez az akció önöknél legyen, vagy azt mondta a rendvédelmi szerv, hogy ez az iskola valamilyenféle, nem tudom, potenciális jelleg, vagy régiós hatás miatt éppenséggel most szükséges, hogy itt történjen meg ez az akció?
1: Tehát az iskolánkat, az egészségügyi középiskolát elsősorban az elhelyezkedése miatt választották gyakorlat helyszínéül. A környező utcák forgalma szempontjából ez jelentette a legkisebb fennakadást, hiszen az utcánk lezárásával lehetett legbiztonságosan és legkevesebb zavaró hatással megszervezni az akciót. És ezúton szeretném elnézést kérni és megköszönni a türelmet mindenkinek, akik a lezárások miatt vagy a gyakorlat miatt hátráltottunk. A helyszínválasztás második fontos oka az volt, hogy a gyakorlat egyik fő célja annak tesztelése volt, hogy milyen gyorsan és biztonságosan tudják a mentős egységeket bejuttatni a sérültekhez egy ilyen típusú helyzetben, és mivel egészségügyi középiskoláról van szó, a környezet és ugye hát a kialakítás, a infrastruktúra ideális volt ahhoz, hogy ezt a mentési protokollt valósághűen lehessen modellezni.
0: Volt valami, ami mondjuk ilyen gyenge pontra világított rá? Én nem tudom, például a lassú riasztás, vagy a bizonytalan kommunikáció, és egyáltalán a diákok hogyan vették? Azért így elég érdekes jeleneteket sorolt fel, amiben nekik részt kellett venni. Hát azért ez minimum izgalmas.
1: Igen. Hát a diákok nagyon jól viselték, főleg ugye azért, mert mindenki tisztában volt vele, hogy ez egy gyakorlat, bár ahogy említettem, azért persze, nagyon életszerűek voltak a hangok, a kiabálás. A másik kérdés, másik részre válaszolva, hát felhívtak ilyen apróbb fejlesztési lehetőségre az iskolánkat, hogy mit lehetne még biztonsági szempontból csinálni, ilyen például, hogy az ajtókat bévülről is megjelölni, hogy milyen teremben vagyunk, illetve kisebb szervezési és jelölési finomítások, de ugye, ahogy már említettem, a gyakorlat nem az iskola átalakítását célozta meg biztonsági szempontból, hanem itt inkább a rendőri egységek felkészültségét, reakcióidejét és döntéshozatalát tesztelte egy ilyen magas kockázatú helyzetben ez a szimulált nap.
0: Mit gondol egyébként, ha ne adj Isten valami krízis helyzetre kerülne sor, akkor az ilyen gyakorlat jó tréningnek tudható be mondjuk a diákok viselkedésénél?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, mindenképpen, bár ugye ezt tudjuk, hogy a szimulált helyzet volt, azért egy éles helyzetben biztos, hogy nagyobb volna a pánik, de mindenképpen azt gondolom, úgy az iskola részéről, a diákok részéről, ez egy nagyon jó dolog, mint a rendőrség részéről is, és eszem szerint azt mondom, hogy legyen minél több ilyen gyakorlat, és a szívem szerint azt mondom, hogy soha ne kelljen a gyakorlat pont tanultakat applikálni egy éles helyzetben.
0: Egyébként más intézményvezetők, iskolaigazgatók esetleg felvették önnel a kapcsolatot, vagy nem tudom, beszélt velük, hogy milyen volt, hogyha rájuk is sor kerülne, hogy ott gyakorlatozna a rendvédelmi szerv, vagy ilyen nem volt még?
1: Igen, persze nem? Beszéltünk kolléganőkkel, kérdezték, informálódtak, beszéltünk róla. És ugyanezt mondhattam el, hogy azért hasznos volt, tanultunk belőle mi is, a diákok is, és ugye hát a rendőrség is.
0: Rendőrségi akció zajlott a Dunaszerdahelyi Egészségügyi Szakközépiskolában, szerencsére csak gyakorlatoztak a rendőrök. A részletekről az intézmény vezetőjével, Miklós Beáta igazgatónővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm én is, szép napot kívánok!

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják május 15-én pénteken Szonya és Zsófia napján. A magyar állam 36 éve adós az ügynökakták teljes nyilvánosságra hozatalával, amit viszont úgy tűnik most pótolni fognak. De mit jelent ez azoknak, akik a magyarországi kormányváltást ilyen nagy erővel és fölénnyel átvitték, vagyis a fiataloknak, a 40 év alattiaknak? Ungvári Krisztián ismert történész lesz a vendégünk nem sokára, most régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Mezőszálási Márk.
2: Fülek déli részén új bevásárlóközpont épülhet a Tesco és az S1 bevásárlóközpont közelében. A beruházást ugyanaz a fejlesztő cég tervezi, amely korábban már az S1-et és a Tesco áruházat is megvalósította a városban. Az új kereskedelmi övezetben 5-6 üzlet kapna helyet, összesen mintegy 3800 négyzetméteren, emellett egy új több mint 1500 négyzetméteres Biedronka üzlet is nyílhat, amely a negyedik nagyobb üzletlánc lenne Füleken. A városvezetés szerint a fejlesztés közel 100 új munkahelyet teremthet. Biztató adatokkal készülhet a következő tanévre több kassai magyar oktatási intézmény is. A beiratkozások alapján nőtt az érdeklődés a magyar nyelvű oktatás iránt Kassán és környékén. A Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolában szeptembertől 26 elsős kezdheti meg tanulmányait, így 2 első osztály is indulhat. Az iskola vezetése szerint ez azt mutatja, hogy az intézmény önálló működésére továbbra is van igény. A fénysugár református óvodában szintén nőtt az érdeklődés. Az intézmény jelenleg szinte teljes kapacitással működik. A Zsiska utcai magyar óvodában pedig még folyik a beiratkozás, de az igazgató bízik benne, hogy szeptemberre minden hely betelik. Peter Pellegrini államfő Komáromba látogatott, ahol megnyitotta a Dobre Slovo jó szóvers és prózamondó verseny országos döntőjét a Seje János gimnáziumban. Az elnök beszédében kiemelte, a magyar diákoknak különösen magas követelményeknek kell megfelelniük, hiszen nem csak anyanyelvüket, hanem az államnyelvet is magas szinten kell elsajátítaniuk.
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, sokfelé esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is számítani lehet. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, a szél többnyire déli, a hegyekben délelőtt viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Lassabb a haladás Pozsonyban Oroszvár és Liget falu között. Kisebb menetidő növekedéssel kell számolni. Sorok alakultak ki Rovinkánál is Pozsony felé. A torlódás így sem jelentős. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: vitáról van szó, vagy a magyar közélet és társadalmi emlékezet egyik rendezetlen adósságáról. Mit lehet megtudni ezekből az aktákból, mennyire teljes az iratanyag, és valóban tisztábbá teheti-e a közéletet egy ilyen nyitás? Erről beszélgetünk Ungvári Krisztián történésszel, a Miskolci Egyetem kutató professzorával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Professzor úr, a választások után az egyik fő elemzői felismerés az az volt, hogy a Tiszát a fiatalok vitték be ilyen elképesztő arányjal a parlamentbe, és hát a Fidesznél is felismerték, és még akár a napokban is megszólalásaikban úgymond sajnálkoznak azon, hogy a 40 év alattiakat szinte teljesen elveszítették. Na most ezeknek a fiataloknak viszont valószínűleg nem egy úgymond fájdalompont az ügynökakták, máig csak részleges nyilvántartása, vagy a jelenlegi korlátozott hozzáférés. A fiatal generációnak hogyan lehetne elmondani, hogy mi is ez valójában, és mi a mostani ígéret jelentősége?
1: Hát ugye ez az egész történet Szlovákiában pontosan ugyanazokat a téteket jelentette, mint Magyarországon. Szlovákiában ezt az ügyet bizonyos mértékig már régen megoldották, mert hogy a hálózati nyilvántartás az minden szlovák állampolgár számára hozzáférhető, és tudtam, hogy Csehországban is így van. De azt látni kell, ez egyrészt egy szimbolikus ügy, mivel hogy a Tisza alapvetően azért tudott választást nyerni, mert a másik politikai kínálat számos ponton hiteltelen volt. Ennek a hiteltelenségnek az egyik része csak mondjuk az, ami itt a állambiztonsági múlt feldolgozását jelentette. Ez egy eléggé közérthető és tulajdonképpen védhetetlen dolog. Ráadásul már az érintettjeinek jelentős része nincs is köztünk. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy szimbolikus ügyről van szó, viszont ugyanúgy, ahogy a politika se érdekelte régebben annyira a fiatalokat, most meg érdekli, én abban bízom, hogy a történelem is érdekelni fogja, hiszen kíváncsiak lesznek arra, hogy miért jutottunk el idáig. És abban, hogy miért jutottunk el idáig, van szerepe a fel nem dolgozott múltnak. Tehát én ebbe látom ennek a dolognak a jelentőségét.
0: Úgy érti, hogy a fiatalok megérthetnek valamit a mai úgymond világból, vagy az ország mai nem tudom, kulturális jellegéből azok után, hogy megismerték az ügynökaktákat teljesen?
1: Hát először is teljes megismerés nincs. Több okból sincs. Az egyik az, hogy elvileg meg lehet ismerni valamit teljesen, az nem azt jelenti, hogy ezt meg fogja bárki is ismerni teljesen, hiszen itt egy több millió oldalas anyagról van szó. Ennek egy jelentős része a maga a dögunalom, és senkit nem fog soha érdekelni. A kérdés az, hogy van-e lehetőség arra, hogy ami ebből valakinek valamiért érdekes, azt megismerhesse, ami neki releváns lesz. Tehát a történeti források más csoportjával is így vagyunk, tehát olyan, hogy totális megismerés, ilyen nem létezik. Gondolhatjuk azt, hogyha betápláljuk egy képbe, és akkor az AI majd kidob adatokat, a gép az mindent ismerni fog. A gép is csak akkor fog mindent, hiszen ilyen azért nincs, mert a gép is csak akkor ismer igazából mindent, amikor minden kérdést föltettek neki. Addig, amíg nem teszik fel neki a kérdéseket, addig ő se ismeri. Mert az ismerés az azt jelenti, hogy értelmezi. És az értelmezés mindig kérdések alapján történik. Itt egy lehetőségről van tehát szó, és nem arról, hogy egy csapásra valami, hogy is mondjam, véget ér a múltfeldolgozás, éppen azért egy folyamat, tehát egy több éves, több évtizedes folyamat szokott lenni egészen addig, amíg valahogy belekristályosodik a végtelen múlt folyamába, mert ma mondjuk nem érdekes az, hogy 1851-ben kit szervezett be az osztrák rendőrség Magyarországon ügynöknek. Ezzel szemben érdekes, hogy 2026-ban hogy hallgatták le a legnagyobb ellenzéki pártot. Tehát a kettő között húzódik egy óriási ív. És ez az állambiztonsági múlt, ami 89-ben elvileg véget ér, ez is most már azért inkább tendál oda, hogy egy ilyen kikristályosodó múlt legyen, de azért még nem teljesen az, mert hogy vannak

0: hogy is mondjam, élő szereplők. De a legfontosabb, tehát ami miatt ez az egész szerintem igazán releváns, az nem is az, amit eddig nem tudtunk, és majd most megtudunk, hanem az, hogy amit eddig is tudtunk, de nem lehetett kimondani. Tehát mondjuk azt, hogy Martonyi János ügynök volt, Nógrádi György ügynök volt, Kisrigó László ügynök volt, és még sorolhatnék különböző közszereplői neveket, akik folyamatosan pereket nyertek magyar bíróságokon arról, hogy nem voltak ügynökök, miközben azok voltak. Ez az állapot szűnik meg most, remélhetőleg minél hamarabb, és ki lehet mondani, hogy mik voltak ők valójában. Ez nem azt jelenti, hogy keresztre kerül egy feszíteni, ez egy pusztán tényrögzítés, és az érintettek aztán ennek tükrébe fogalmazzák újra a korábbi, hát valótlan állításaikat.
1: Akkor valójában kik voltak ezek az ügynökök, akik működtették a diktatúra titkosszolgálatát? Mit csináltak, milyen tevékenységük volt azoknak, akiket beszerveztek? Illetve, ha valakire azt mondjuk, hogy ügynök, az amolyan történészeknek a, tehát, hogy a munkafolyamati felelőssége, vagy erre található egy mondjuk egy exakt definíció?
0: Tehát minden exakt definíció az problematikus lesz azért, mert hogy általában mi találunk kivételeket. Egy, mondok egy példát. 2003-as évi 3-as törvény 3 kritériumot állít fel. Ügynöknek nevezhető az, aki írt jelentést, aki kapott anyagi juttatást ezért a tevékenységért, és aki aláírt a szervezési nyilatkozatot. Ebből a háromból, hogyha egy megvalósul, akkor az illető ügynöknek nevezhető. Na most nem volt kötelező beszervezési nyilatkozatot aláírni, az ügynökök 95%-a nem kapott semmit se azért, hogy befugott, és az ügynökök jelentős része nem írt soha jelentést, mert nem ő írta le, hanem a tartótisztje. Megjegyzem, az állambiztonságot nem az ügynök működtette, az állambiztonságot az állambiztonság, illetve a párt működtette, és ennek a működési láncnak az ügynök a legeslegő égén helyezkedett el. Ezt fontosnak tartom aláhúzni, hogy nem a farok csóválta a kutyát. A lényeg igazából ott van, mondok egy másik problémát, ezzel mondhatjuk azt, hogy ügynök az, akit az állambiztonság annak tartott. Ez lenne a legegyszerűbb megfogalmazás. Mit csináljunk azokkal a személyekkel, akit az állambiztonság beszervezett? Az illető azonban az első találkozóra sem ment el, és a munkát ezek után meg. Igaz lesz az az állítás, hogy az állambiztonság őt egy bizonyos ideig nem tartotta, de azzal, hogy őt leügynököztük, elmondjuk valójában ennek a kapcsolatnak a tényleges morális tartalmát, azt akkor mondanánk el, hogyha azt is elmondanánk, hogy igaz, hogy beszervezték, igaz, hogy volt egy 5 perc, amikor ő azt mondta, hogy vállalja ezt a munkát, de aztán mégse vállalta. Ezzel lesz kerek a történet. Magyarán itt sokan azt gondolják, hogy majd jönnek a valódi adatok, ahogy ezt Gajdi Csottó egy másik kontextusban megfogalmazta nemrég, ugye? És akkor azok majd mindent megoldanak. Hát ez nem így van. Tehát a valódi adatok, azokat kombinálni kell, azokat értelmezni kell tudni, és csak ez az értelmező munka, megjegyzem, ez a múlt feldolgozás, az fogja elhozni azt, hogy tudunk ezzel az egész üggyel kezdeni valamint. Ez nem egy instant kávé, amit ráöntjük a forró vizet, azt kész. Ezt látni kell azért.
1: Ha már Gajdics Ottót említette, a Fidesz közeli értelmiségi narratívában gyakran megjelenik az a dehonestáló érv, hogy az ügynökakták ugye csak néhány megszállott rögeszméje, akár idézhetném is az egyik ilyen megszólalásban a lévő kifejezésüket, hogy tulajdonképpen a kretének nőnökéje. Most történészként mit lehet erre válaszolni? Azok, akik a Fidesz narratívája szerint olvassák a világot vagy a hazai történéseket, a magyar országi történéseket, nyilván ekképpen is értelmezik ezt a lépést, a lépését a felálló magyar kormánynak. De tulajdonképpen erre nekik mit lehet mondani? Miért így állnak ehhez a kérdéshez?
0: Hát az a baj, ez annyira szánalmas kijelentésekről van szó, hogy nagyon nehéz megtalálni erre a szavakat, de megkísérlem. Uh-huh. Van egy állambiztonsági múlt, aminek különböző elemei vannak. ezen elemek bármelyikének a kutatása legitim dolog. Legitim dolog kutatni azt, hogy a tartóztatok, legitim dolog az, hogy kik működtették az MSZMP politikai bizottságot, és így tovább, és így tovább. Miért ne lenne legitim dolog kutatni azt, hogy ki volt ügynök, ugyanis van egy fontos különbség, a pufajkás az viselt pufajkát, ugye a pufajkások azok, akik a tudatos vadamat leverték és végigverték az embereket a Nyílt utcán, a kommunista erőszakszervezet utcai verőbrigádjáról beszélünk, tehát a pufajkás viselt pufajkát, de a tégla nem viselt téglát. Mert itt ez egy lusztrációs probléma, hogy az, aki volt, lehet, hogy jelentéktelen volt a szerepe, lehet, hogy ő a táplálkozási lánc a legvégén foglal helyet, de ő titokban egy szerepet játszva végezte a munkáját, ha végezte. Ezzel szemben a kerületi pártitkárról mindenki tudta, hogy kerületi pártitkár, mindenki tudta, hogy kommunista. Hogy most lefordítsam ezt a fideszesek nyelvére. Amikor valaki fideszes önkormányzati képviselő, akkor ugye nincsenek kétségek az ő politikai nézetei kapcsán. Ezzel szemben, amikor valaki fideszes, hogy is mondjam, megbízottként beépül egy másik pártba, és erről a másik pártról szenzitív és titkos adatokat szerez be, és azokat jelenti a Fidesznek, akkor ez nem egy teljesen korrekt dolog. És éppen ezért egy jogos társadalmi igény az ilyen kémeket, akik kettős szerepet játszanak, visszaélnek egy adott helyzettel, megtudjuk, hogy ők kik is voltak, milyen adatokhoz jutottak hozzá, hogy tudták károsítani a magyar társadalmat, hiszen nem volt legális az, amit csináltak. Hát itt ugyanerről van szó, van egy diktatúra, amelyik visszaélt emberek bizalmas szenzitív adatainak tömegével úgy, hogy ráeresztett különböző ügynököket, ellenzéki szereplőkre, és megpróbálta őket irányítani. Amennyiben azok kretének, akik ezzel foglalkoznak, akkor ezt a kretén kifejezést alkalmazzák a teljes történettudományra is egyébként. Szeretném kérni az érintettektől, mert akkor válik teljesen nyilvánvalóvá, hogy mennyire abszurd az, amit tesznek.
1: Professzor úr számít arra, hogy az ügynökakták megnyitásával felbukkannak ott nevek adott esetben az előző kormányból, vagy ahhoz kapcsolódóan?
0: Hát az előző kormányból nem hinném, hogy felbukkanának olyan nevek, akiket eddig nem ismertünk volna. Nem ez föltétlen a tétje ennek a történetnek.
1: Ennyi idő után mennyire teljes az iratanyag? Mennyi semmisülhetett meg, vagy mondjuk tűnhetett el, adott esetben én nem tudom, szenzitivitásra hivatkozva, mennyit lehet még így is mondjuk visszatartani?
0: Ez egy politikai akarat kérdése, hogy mennyi iratot tesznek kutathatóvá, és mennyit tartanak vissza, ugyanis a kutató, attól, hogy az irat van szenzitív tartalma, az még lehet kutatható, csak nem publikálható. Tehát most is az van, hogy bizony azon iratoknál, amik nem az állambiztonsági törvény alá tartoznak, a kutató megismerheti, de nem publikálhatja egy az egyben. Például azt, hogy valaki nemi beteg. Ezt az adatot a kutató egy levéltárban megtalálhatja valakiről, és adott, van olyan kontextus, miben ennek fontos szerepe van, de a kutatónak tekintettel kell lenni arra, hogy ez egy szigorúan szenzitív adat, és ő addig, amíg az érintett él, sőt, még utána 30 évig, nem használhatja fel egy az egybe, de nyilván egy értelmezési láncba belerakhatja. A kérdés első fele viszont az is fontos, azt látni kell, hogy bármennyi iratot is semmisítettek meg, a világ történelemnek ez a legjobban dokumentált korszaka. Tehát más korokból sokkal kevesebb irattal dolgozik a történettudomány. És éppen ezért azok az állítások, hogy hát itt ne foglalkozzunk ezzel, mert nincs meg minden, akkor ezen az alapon be kell zárni a boltot. Tehát ez erre a válaszom.
1: A magyar politikában rendszerváltás óta visszatérő ígéret az elszámoltatás. 2010 után még külön elszámoltatási kormánybiztos is működött. Most a Tisza kormány ugye felelősségre vonást, sőt vagyon visszaszerzést is hirdet az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárását ígéri. Történészként mit gondol, ha valaki ennek most hisz, az miért hihet ennek jobban, hogy ez most több lesz, mint mondjuk egy politikai jelszó, ami az elmúlt évtizedekben csak volt?
0: Azért, mert a korábbi kormány, illetve rendszerváltások, azok konszenzuális jellegűek voltak, ahol a hatalomra jutó ellenzék és a hatalmat átadó fél mégiscsak együttműködött. Leginkább így volt 1989-ben, amikor a pártállam saját maga önként lebontotta saját magát. És éppen ezért nagyon nehéz lett volna pont azokat, akik önként átadják a hatalmat, felelősségre vonni. Most viszont egy ilyen nagyon tiszta helyzet alakult ki, egy annyira tiszta helyzet, amire a világtörténelemben kevés példa van. Az egyik fél mindent megtett ugyan a hatalmon maradásáért. Minden elképzelhető eszközt bevetett, amit praktikusnak tartott. Szerencsére nem vetett be minden eszközt, amit elvileg bevethetett volna, ezt azért hozzá kell tennem, de nem viselkedett korrekten. És éppen ezért arról, hogy itt különböző díleket kössön a volt rezsim, a jelenlegi rezsimben nem lehet beszélni. Tehát a volt rezsim olyan sok ponton szegett meg minden korábbi konszenzust és szabályt, kiport bele a magyar törvényekbe, élt vissza erőfölényével, hogy ezzel tulajdonképpen meg is ásta a saját sírját, mert nem teremtette meg azokat a, hogy is mondjam, teremfeltételeket, ami miatt vele szembe bárkinek érdeke volna a kímére. És itt ez nem arról van szó, hogy itt most el fog szabadulni a bosszú, és törvénytelenségekre kerül sor, erről szó nincs, a kormány programja elég világos, hogy jogállamiságot akar helyreállítani, de hát a tételes jog mindenkit kötelez. És itt ma az fog történni, amit korábban is megteltek volna, hiszen a tételes jogot alkalmazhatták volna, de nem alkalmazták. Most fogják.
1: Az új magyar kormány megnyitná az ügynökaktákat. A részletekről Ungvári Krisztián történésszel, a Miskolci Egyetem kutató professzorával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Igazán nincs mit, viszont hallásra.

0: Menet közben változott meg úgy a projekt, hogy sorsára hagytam gyakorlatilag a bőröndöt. Tehát nem megsemmisítettem, hanem sorsára hagytam. Ez egy új réteget kölcsönzött ennek a projektnek, tehát úgy fejeződött be, hogy nyitva maradt.
1: Juhász Rokkó József performerrel a Csehszlovák bőrönd című érsekújvári tárlat kapcsán beszélgetünk világjárásról, performance művészetről, családi emlékezetről és arról, hogyan válhat egy nagyapától örökölt bőrönd egyszerre személyes és történelmi jelentéseket hordozó művészeti projekté. Jakubec László vagyok, a Nyugaton a helyzet házigazdája. Várom a hallgatókat szombaton délután 2 órától a Pátria hullámhosszain.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 15-én pénteken Szonyai Zsófia napján. A Kárpátalját ért orosz dróntámadások után lezárták az ukrán-szlovák határt, amelyhez most minden korábbi támadásnál közelebb estek le az orosz támadóeszközök. A határvonalon lévő szlovákiai faluba Nagyszelmencbe telefonálunk, és a település vezetőjével beszélgetünk nem sokára. Most hírek jönnek a mikrofonnál, Mezőszálási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Berlin cáfolta Friedrich Merz szlovákiai látogatásának hírét. Nyilvánosságra kerülhetnek a kegyelmi ügy részletei. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. Jönnek a részletek. A német kormány szerint Friedrich Merz kancellár nem tervezett hivatalos látogatást Szlovákiába. Berlin ezt azok után közölte, hogy a szlovák politikai életben vita alakult ki egy állítólagos elmaradt pozsonyi út körül. Robert Fico miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a német kancellár még május végén Pozsonyba látogat. Az ellenzéki progresszív Szlovákia szerint azonban a látogatás végül Robert Fico moszkvai útja miatt maradhatott el. A német kormány szóvivője most azt hangsúlyozta, Friedrich Merz programjában hivatalos szlovákiai látogatás nem szerepelt, és ilyen terv korábban sem volt napirenden. A német kancellár ugyanakkor korábban nyíltan bírálta Robert Fico résztvételét a moszkvai győzelem napi rendezvényeken. Magyarországon május 18-áig nyilvánosságra kerülhetnek a kegyelmi ügy részletei. A kormány határozata szerint teljes körű vizsgálat indul annak feltárására, milyen körülmények vezettek a korábbi köztársasági elnök kegyelmi döntéséhez. Az ügy középpontjában K. Endre áll, aki a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyetteseként segített eltussolni a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeket. A férfi kegyelmet kapott Novák Katalin akkori államfőtől, ami országos politikai botrányt váltott ki. A történtek nyomán Novák Katalin és Varga Judit igazságügyi miniszter is távozott hivatalából. A kormány emellett elrendelte a Bicskei intézményben 2005 és 2025 között történt esetleges jogsértések kivizsgálását is. A kabinet több más területen is vizsgálatokat indít, így például az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, az állami beruházások és a közmédia működésének áttekintése ügyében is. Újabb egyeztetést tartott Pekingben Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai államfő. A találkozóra a kínai vezetés központjában, a pekingi Chungnanhai kormányzati negyedben került sor. A megbeszélések középpontjában Tajvan helyzete, a közel-keleti konfliktusok és az amerikai-kínai gazdasági kapcsolatok álltak. A Reuters értesülései szerint a két vezető közös ebéden is részt vett Trump hivatalos látogatásának második napján. Az amerikai elnök a Fox News televíziónak adott interjújában arról beszélt, hogy Kína ismét jelentős mennyiségű amerikai olajat vásárolna. Trump azt is állította, hogy Xi Jinping segítséget ajánlott a hormuzi szoros hajózási útvonalainak biztosításában, valamint azt ígérte, Peking nem szállít katonai felszerelést Iránnak. Elutasította Ratko Mladic ideiglenes szabadlábra helyezési kérelmét a nemzetközi törvényszéki mechanizmus. Az egykori boszniai szerb katonai vezető ügyvédei egészségügyi okokra hivatkozva kezdeményezték, hogy a 83 éves elítélt Szerbiába szállítsák kezelésre. A védelem szerint Mladic állapota folyamatosan romlik, áprilisban pedig agyvérzést kapott. Fia Darko Mladic úgy fogalmazott, édesapja életének végső szakaszában van. A nemzetközi bíróság azonban arra hivatkozott, hogy a fogvatartott megfelelő egészségügyi ellátásban részesül a hágai börtönkórházban, és alapvető jogai sem sérülnek. Ratko Mladicot 2017-ben ítélték életfogytiglani börtönre népirtás és háborús bűnök miatt. Az ítéletet 2021-ben jogerősen is megerősítették. A volt katonai vezetőt egyebek mellett a szrebrenicai mészárlásért tartják felelősnek, amely során 1995-ben mintegy 8000 bosnyák férfit és fiút öltek meg. Erőszakos incidensek és feszült hangulat kísérte az idei Jeruzsálem napi felvonulásokat Izraelben. Több ezer izraeli nacionalista vett részt az úgynevezett zászlós meneten, amely az óvároson és palesztin negyedeken keresztül haladt. A résztvevők közül többen arab ellenes jelszavakat skandáltak, miközben a rendőrség több rendbontás miatt is közbelépett. A hatóságok legalább 13 embert őrizetbe vettek erőszakos cselekmények miatt, emellett egy feltételezett terrortámadás előkészítésével gyanúsított szemét is elfogtak Jeruzsálemben. A palesztin lakosok közül sokan bezárkóztak otthonaikba, az óváros üzleteinek jelentős része pedig zárva tartott. A helyszínen izraeli békeaktivisták is megjelentek, akik virágokat osztottak a helyieknek a békés együttélés támogatására. A nap során a szélső jobboldali izraeli nemzetbiztonsági miniszter Itamar Ben-Gvir is ellátogatott a templomhegyre, amely a zsidó és a muszlim vallás számára egyaránt kiemelt jelentőségű szent hely.
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult időnk van. Sokfelé esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is számítani lehet. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, a szél többnyire déli lesz, a hegyekben délelőtt viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Jelentős torlódás alakult ki Pozsonyban, a Malom-völgy szakaszon a Patrónka irányába, ott akár 30 perces vesztegeléssel is számolni kell. Rovinkánál Pozsony felé 15 perces a menetidő növekedés, ugyancsak negyed órás torlódásra kell számítani a D1-es autópálya felől Galgócnál a bevezető szakaszon, valamint Komáromnál Aranyos felől a városba vezető úton. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Tamás Ákossal.
1: A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbiában a világbajnoki selejtező párharc első mérkőzésén. A magyar csapat a második félidőben már 7 gólos hátrányban is volt, végül 2 gólos vereséggel zárta az odavágót. A visszavágót vasárnap 17 óra 30 perctől rendezik Veszprémben. A szlovák férfi válogatott szintén vereséggel kezdett. Észak-Macedónia 31-24-re nyert Eperjesen. A visszavágót vasárnap 19 órától rendezik Skopjéban. A párharcok győztesei kijutnak a januári németországi világbajnokságra. A világ első Jannik Sinner 6-2-6-4 arányban legyőzte az orosz Andrei Rubjovot, és bejutott a római salakpályás tenisztorna elődöntőjébe. Szintén a legjobb négy közé jutott az orosz Daniil Medvegyev, aki 3 játszmában múlta felül a spanyol Landalusét. A nőknél a szombati döntőbe Svitolina és Goff csap össze, miután tegnap az amerikai 2 játszmában legyőzte a román Csirsteát, Elina Svitolina pedig csütörtök este 6-4-2-6-6-2 arányban búcsúzta a lengyel Iga Swiateket. A 74 kg-os Kalajkó Dávid a 9. helyen végzett a müncheni tékvandó Európa bajnokság tegnapi záró napján. A magyar csapat összességében minden idők legeredményesebb Európa bajnokságát zárta 2 arannyal, 1 ezüsttel és 2 bronzéremmel. Ma 17 órától rendezik a második labdarúgóliga 30. zárófordulóját. Az már korábban eldőlt, hogy a Besztercse bányaiak felkerültek, de ki fog osztályzót játszani az élvonalbeli tagságét, az még rejtély. Jelenleg az ólyomiak a másodikok, mögöttük egy ponttal lemaradva a Liptó-Szent Miklósiak állnak. A mai műsor Samarin Zvolen, Petruzsálka Liptovszki Mikulás, Stará Lubovnya Marzsenice, Žilina B. Slavia Košice, Pochronie Slovan Bratislava B., Leotapot v Tášinkov Zlaté Moravce, Púchov Povazka Bystrica, Inter Dukla Banská Bystrica. Ma elkezdődik a labdarúgó NB1 30. zárófordulója. 17.45-től kezdődik a Nyíregyháza Kazincbarcika találkozó, majd 20 órától a Puskás Akadémia MTK összecsapásra kerül sor. A Paksi FC újabb 1 évvel meghosszabbította Böde Dániel szerződését. A 39 éves támadó eddig 527 NB1-es mérkőzéssel lépett pályára, így a következő szezonban akár az élvonal örök ranglistájának dobogójára is felléphet. Lengyel sajtóhírek szerint hamarosan véget érhet a Robert Lewandowski Barcelona pályafutása. A jelenleg az FC Barcelonában szereplő lengyel támadó állítólag rendkívül jövedelmező ajánlatot kapott Szaúd-Arábiából. A hírek szerint az Al-Hilal évi 90 millió eurós fizetés kínál Lewandowskinak, ennél többet pedig jelenleg csak Karim Benzema és Cristiano Ronaldo keres a szaúdi bajnokságban. A spanyol élvonalbeli labdarúgóliga 36. fordulójának tegnapi eredményei: Real Madrid Oviedo 2-0, Girona Real Sociedad 1-1 és Valencia Rayo Vallecano szintén 1-1. A Brandenburgi Kajakkenu világkupa nyitónapján a magyar gyorsasági egységek közül 7-ből 4 jutott az A-döntőbe. A szlovákoknál a női 4-es kajak 500 méteren kvalifikálta magát az A-fináléba, több versenyző pedig az elődöntőbe és a B-döntőbe jutott. Ballerini nyerte a Giro d'Italiano kerékpáros körverseny 6. szakaszát, az összetettben továbbra is a portugál Eulálió áll az élen. A szlovák Lukáš Kubiš a mezőny hátsó részében a 119. helyen ért célba, és összetettben a 106. helyen áll. Benoît Cosnefroy nyerte a Tour de Hongrie 2. Szarvas és Paks közötti szakaszát csütörtökön. A legjobb magyar Dina Márton volt, aki a 18. helyen zárt. Ma elkezdődik a jégkorong világbajnokság Svájcban. A mai műsor 16:20-tól Finnország, Németország és Kanada, Svédország, 20:20-tól pedig Csehország, Dánia és USA, Svájc. A szlovákok holnap 12:20-tól a norvégokkal, míg a magyarok 16:20-tól a finnekkel csapnak össze. A 2030-as francia Alpokban rendezendő téli olimpia szervezői arról tárgyalnak, hogy a gyorskorcsolya versenyeket a hollandiai Hérefenben rendezzék meg. A francia szervezők létesítmény hiányjal indokolták a külföldi helyszín lehetőségét, miközben a jégkorongtorna esetleges új helyszíneiről is egyeztetnek. A végleges döntés várhatóan júniusban születik meg.

0: 8 óra 17 perc. A napokban néhány órára leállt a forgalom a szlovák-ukrán határátkelőkön, miután Kárpátalját orosz dróntámadás érte. A hír elsőre úgy hatott, mintha Szlovákia teljesen lezárta volna az ukrán határt, később azonban kiderült, rövid biztonsági okból elrendelt intézkedésről volt szó. De mit jelent ez ott, ahol a határ nem távoli geopolitikai fogalom, hanem a mindennapok része? Nagy-Szelmenc ilyen település, a falu másik fele Kis-Szelmenc, már Ukrajnában van, a két oldalt pedig történelem, családi kapcsolatok és ma már a háború közelsége is összeköti. Hogy mit érzékeltek a helyiek a tegnap előtti eseményekből, volt-e félelem, bizonytalanság, és hogy él meg egy határfalu egy ilyen helyzetet, arról a település polgármesterét, Tóth Lajost kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
1: Reggelt kívánok!
0: Ugye szerda délután jelentette be a pénzügyi felügyelet, hogy biztonsági okokból délután három órától visszavonásig lezárják az összes határátkelőt az ukrán határon. Ez akkor azért elég drámaian hangzott. Aztán persze később a hivatalok ezt pontosították, mondjuk így. Akkor ebből mit tapasztaltak? Hát önök is ilyen drámaian vették el, mint mondjuk az ország távoli részeiben élők.
1: Mi egyáltalán nem vettünk drámaian, tehát jó részt szinten érzékeltük, hogy be van sok a tárgyak elő, és mire nem tudtuk, hogy miért jó legyen, addigra már tehát nekünk volt pár fungolt egyáltalán.
0: A polgármesteről megkérhetném egy picit a telefont valahogy tegye közelebb a szájához, mert kicsit ilyen szakadozó a vonal, hát ha akkor jobban lehet.
1: Így már jobb lesz.
0: Tökéletes. Mit láttak egyébként a határ az alatt, az 1 óra 45 perc alatt tényleg zárva volt, vagy volt ott valami féle mozgás a zárást illető hír ellenére?
1: Akik nem tudtak arról, hogy be van zárva, hát ők mentek, szerettek volna átkelni, és ott a helyszínen tudták meg, hogy bizonyítanak ideig zárva lesz. Hát volt olyan egy olyan esetet, hogy tudok, hogy majdnem, hogy itt maradt a néni, aki ment volna vissza Kis-Szelmencre, de aztán végül ki volt nyitó, úgyhogy hazatért szerencsésen.
0: Egyébként milyen a nagyszelmenci határátkelő, milyen a napi mozgás jelleg ott, vagy sűrűség ott, illetve a helyieket mennyire köti össze aktívan életvitel jellegű kapcsolat mondjuk a határ túloldalán lévő résszel?
1: Hát amióta háború zajlik, azóta minimális, hogy csökkent a látogatások száma Kis-Szelmenci oldalra, tehát várjuk, hogy végig legyen a háborúnak is. Tehát van egy bizonyos félelem mindenképpen, miatt nem mindenek hát meglátogatni az ismerőseket sem.
0: De akkor a családi kapcsolatok, azok gondolom...
1: Családi kapcsolatok telefonon keresztül azok működnek persze.
0: A egyéb kapcsolatok, munkajelő kapcsolatok a faluból a másikba például?
1: Másik oldalról járnak elég nagy számba diákok, kivel hát Szlovákiába tanulni.
0: Szoktak egyébként a hivataloktól kapni bármilyen értesítést, bármilyen kritikus vagy közelgő, akár veszélyhelyzetre vonatkozóan, vagy ilyen nincs?
1: No, eddig ilyesmire nem került, soha nem volt.
0: És egyéb más jellegű hivatali kommunikáció pont a falu elhelyezkedésének jellege miatt?
1: Minimális, szinte semmilyen.
0: Ugye ez az egész határzár reakció tulajdonképpen ez arra való lépés volt, hogy támadás érte Kárpátalját, orosz drónok csapottak be, ugye ha Nagy-Szelmenctől, ha jól néztem, akkor légvonalban 15 kilométerre lévő Ungváron, ebből önök érzékeltek valamit?
1: Hát csak a hírekből olvastunk róla. Tegnap beszéltem az egyik Kis-Szelmenc ismerősünkkel, mit tudott mondani, hogy személyisérülés nem történt, hogy Ungvárnak az egyik ipari részében egy gyár mellett és egy trafó állomás mellett csapódott be a drón, de semmilyen személyisérülés nem volt, hál' Istennek.
0: Érzékelnek egyébként önök valamit a szomszédban zajló háborúról, azon túl, hogy ugye vannak tehát a menekülteknek, az Ukrajnából érkező menekülteknek az intenzívebb mondjuk mozgása, ezen felül bármit?
1: Hát eddig a Kárpátalja békesziget volt, úgyhogy mi is megdöbbentünk, hogy dróncsapás érte őket, ugyanúgy a másik oldalon is, de ismétlen pánik hangulat, se kis telmetve se nálunk nincsen.
0: Ilyenkor, hogyha becsapódik valami drón, a hivatalok valamit kommunikálnak önnel? Akár kérdeznek, akár bármilyen jellegű.
1: Még ilyenre nem kerül sor, úgyhogy erre nem tudok válaszolni.
0: A három, hát ahogy lehet tudni, ugye a háború, mióta tart a háború, az alatt három támadás érte.
1: Igen.
0: Kárpátalját, de egyszer sem volt, azt mondja, hogy olyan, hogy mondjuk a szlovák hivatalok.
1: Nem, tehát ennyire közel még nem volt egyszer sem most legutoljára, tehát valóban egy olyan, majdnem csak 10 kilométerre vagyunk légvonalban Ungvártól, tehát ez elég el volt.
0: És csak ilyen tényleg gyakorlati szempontból, hogy azt az ember nem hallja, amikor így betalál oda valami, hogy...
1: Ez délután történt, de semmit nem hallottunk, se a faluban nem volt olyan, hogy valaki hallott volna valami lövés, vagy dőrenés, vagy csattanás, nem.
0: A polgármesterek a nagyszelmenciáknek tulajdonképpen, tehát hogy hogyan viszonyulnak ehhez a 2022. február 24-e óta tartó helyzethez, hogy már ahogy beszéli, abból azt tűnik le, hogy hát teljesen normális élet, ahogy mondja Kárpátalja, a Békeszigete, és hogy tulajdonképpen nincs az az érzet, innen úgy érezni a szavaiból, hogy közelebb vannak a háborúhoz.
1: Hát mai haditechnikát, hogyha nézzük, hát most pozsonyiaknak ugyanúgy nap érni valója, mint nagyszelmenciaknek, mert tehát az is elrepül a drón.
0: Abszolút.
1: Vagy akár a rakétát, már nem is beszélve. Tehát, ahogy mondtam, és 5. éve tart le háború, első években úgy figyeltünk minden egyes rezzenésre, de aztán úgy belefásultuk állandóan ezeket figyelni, ezeket a háborús eseményeket. Úgyhogy úgy élünk, mint bármik más hűségrakói.
0: Itt azért lehet ilyeneket hallani, de hát én nem tudom, akkor valószínűleg alaptalan pletykák, vagy én nem tudom, csak fölvetések, hogy azért ott, én nem tudom, akár egy nagy kapos magasságában azért hallani a másik oldalról, a határ másik oldaláról, nem tudom, robbanásokat, durranásokat, de hát akkor ön azt mondja, hogy semmi.
1: Hallani, de az nem Ukrajna felé volt. Sok összetévesztették, a vatat riasztották, voltak ilyen, hogy ne menjenek az útteste, vagy nem tudom mi miatt, egy időben állandó voltak ilyen durranások, amit össze lehetett téveszteni akár egy ágyúlövéssel is.
0: De azok mik voltak? Milyen durranások?
1: Hát ilyen vadriasztásra alkalmaztak valami petárdákat, hogy a fene tudja, hogy mit az egyik tőli nem messze botról közé az egyik községben.
0: Akkor
1: de aztán abban maradt. Tehát ezek nem a lövések voltak, nem Ukrajnából jöttek át ezek a lövés hangjai. Amit lehet hallani, Ublán már hallott ilyen lövéseket, tehát ők már ezt jobban megtapasztalták, mi egyelőre nem. Ott szintén van egy határátkelőhely.
0: De az északabbra van önöktől.
1: Igen.
0: És ott, hát jó, ott men, igen. Tehát, hogy önökre, vagy önökhöz képest az elhelyezkedést illetően Ungvár is északabbra van, szóval akkor igen. Úgy az ember el tudja képzelni. De hát akkor valószínűleg ott is csak most hallhatták ezt.
1: Igen, most.
0: Előzőleg nem. Néhány órára lezárták a szlovák-ukrán határt az orosz drón támadások miatt a napokban. A határvonalon lévő Nagyszelmenc település polgármesterével, Tóth Lajossal beszélgettünk. Polgármester, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre.
1: Nagyon szívesen. Viszont
0: minden jót.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, önök a Pátria Rádiót hallgatják május 15-én, pénteken, Szonya és Zsófia napján. Még mindig rezonál a Progresszív Szlovákia párt elnöke, Michal Simecska édesanyjának pénzügyi manővereinek ügye. A párt elnöke továbbra sem hajlandó lemondani emiatt, hogy egyáltalán le kéne elmondania, arról is szó lesz a következőkben. Most régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Mezőszálási Márk.
2: Főleg déli részén új bevásárlóközpont épülhet a Tesco és az S1 bevásárlóközpont közelében. A beruházást ugyanaz a fejlesztő cég tervezi, amely korábban már az S1-et és a Tesco áruházat is megvalósította a városban. Az új kereskedelmi övezetben 5-6 üzlet kapna helyet, összesen mintegy 3800 négyzetméteren, emellett egy új több mint 1500 négyzetméteres Biedronka üzlet is nyílhat, amely a negyedik legnagyobb üzletlánc lenne Füleken. A városvezetés szerint a fejlesztés közel 100 új munkahelyet teremthet. Megkezdődött annak a mozdonynak az eltávolítása, amely a tavaly októberi súlyos vasúti baleset során siklott ki Szádalmás közelében a Rozsnyói járásban. A mozdony az ütközés után méterekkel a vasúti pálya szintje alatt akadt fenn. A tűzoltó és mentőszolgálat tájékoztatása szerint a munkálatok miatt ezen a vasúti szakaszon ideiglenesen leállt a forgalom. A baleset tavaly október 13-án történt egy alagút közelében, ahol két gyors vonat ütközött össze. Az ütközés következtében 27-en súlyosan, 71-en könnyebben sérültek meg. A közlekedési minisztérium vizsgálata szerint a tragédiát az okozta, hogy az egyik mozdonyvezető nem állt meg a stop jelzésnél. Korábbi információk szerint a vezetőnél a YouTube alkalmazás is be volt kapcsolva. Nagyszabású drogellenes akciót hajtott végre csütörtökön a szlovák rendőrség Nagyszombat és Trencsén megyében. A DK, azaz Tőrfedő nevű művelet során két embert őrizetbe vettek, további személyek után pedig még folyik a nyomozás. A rendőrség közlése szerint több helyszínen tartottak házkutatást, elsősorban a trencséni és a vágbesztercei járásban. Az ügy kábítószerek és pszichotróp anyagok előállításával, illetve terjesztésével kapcsolatos.
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult időnk van. Sokfelé esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is számítani lehet. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, a szél többnyire déli, a hegyekben délelőtt még viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Jelentős torlódás alakult ki Pozsonyban a Malom-Völgy szakaszon Patronka irányába, ott akár 30 perces idővesztéssel is számolni kell. Rovinkánál Pozsony felé 15 perces a menetidő növekedés, ugyancsak negyed órás torlódásra kell számítani a D1-es autópálya felől Galgóc bevezető szakaszán, valamint Komáromnál Aranyos felől a városba vezető úton. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc. Egyre kényelmetlenebbé válik a projekt fórum ügye Mihály Simecska PS elnök számára. Az édesanyja szervezetének pénzügyi manőverei kapcsán újabb és újabb fejlemények látnak napvilágot. A legfrissebb hírek szerint a projekt fórum Márta Simecskova családtagjának telefonszámláit is fizette, beleértve magát Mihály Simecskáit is. A PS elnöke nem hajlandó lemondani a párt éléről, helyette az újságírókat vádolja, és azt mondja, az egész ügy mögött Robert Fico kormányfő áll. A témáról Tokár Géza újságírót Bábelivet kérdezte a tegnapi reggeliben.
1: Mihály Simecska eddig azzal érvelt, hogy a projekt fórum ügye az édesanyját érinti, neki pedig ehhez semmi köze. Ez a kijelentés az újabb telefonszámlákkal kapcsolatos információk birtokában is megállja még a helyét?
2: Mondjuk úgy, hogy sokkal nehezebben tartható, mint korábban. Ugye a gyakorlatban arról van szó, hogy Simecskának a telefonszámláit valóban a projekt fórumnak a forrásaiból fizették, de ugyanakkor erre az eseményre nem mostanában került sor, hanem még korábban, amikor maga Simecska is fiatalabb volt, ugye Európai Uniós képviselő asszisztensként dolgozott Brüsszelben, illetve elvégezte az egyetemét. Tehát elképzelhető egy olyan úgymond jó indulatú olvasat, hogy valójában nem avatták őt bele abba, hogy pontosan milyen forrásokból és hogyan is vannak fizetve a telefonszámlái. Ugyanakkor így vagy úgy, de rendkívül kellemetlen az ügy számára.
1: Mit árul el ön szerint az a kommunikációs stratégia, amit az ügy kirobbanása óta a PS választott? Ugye a kezdetekben Simecska arról beszélt, hogy csak némi adminisztrációs hiba történt a projekt fórumnál, semmi több. Abban reménykedtek, hogy néhány hét múlva ez a téma kifullad és eltűnik?
2: Hát ön ennek egy jó indulatú, meg egy rossz indulatú olvasata, mármint a PS-re nézve. A rossz indulatú az valóban valami hasonló, hogy a párt úgy gondolhatta, hogy egyszerűen a sima tagadással el tudja leplezni ennek a problémának a lényegét, és egyszerűen jönnek fontosabb ügyek, jönnek olyan témák, amik a háttérbe szorítják a Simecska családjával kapcsolatos gyanúsításokat, és hogy ennek végeredményben nem lesz hosszú távon semmiféle hatása. Van egy jó indulatú olvasat, ami inkább arra vonatkozik, hogy valójában nem volt tisztában a PS ennek az ügynek a súlyával, és hát úgymond magabiztosan választottak egy olyan stratégiát, ami a kudarcra volt ítélve, mert folyamatosan újabb és újabb mellékkörülmények jöttek elő ennek kapcsán. Szóval úgymond lehet mentegetni is magát a pártot. Ugyanakkor azt látni kell, főleg az elmúlt heteknek a fejleményei függvényében, hogy ezen a ponton már egyszerűen a párt stratégiáinak tisztában kell lenniük azzal, hogy az ügy ez nagyon veszélyes, hogy folyamatosan újabb és újabb mellékkörülmények merülhetnek fel, amik esetleg még tovább sűrösbítják, akár Simecskának a személyes bevonódását, akár a civil szervezetre vonatkozóan valamilyen üzenetük. Úgyhogy hát mondhatjuk azt, hogy ezen a ponton, hogyha a PS-nek valahogy kommunikálnia kell az ügyről, akkor az egyértelműen az igazságnak a teljes körű beismerése, nehogy az történjen meg, hogy ellentmondásba keveredik saját magával és a mondani valójával a pártelnök, mint ahogy ez egyébként megtörtént az elmúlt hetekben.
1: A telefonszámlákkal a Posztoly hírportál jött elő, Mihály Simecskának is elküldtek ezzel kapcsolatban kérdéseket, amikre nem kaptak választ. Helyette Simecska a közösségi oldalán bírálta a hírportált és az újságíróit, és azt is írta, hogy ennek a hírszerzési játéknak a hátterében Robert Fico áll. Ez egy hibás kommunikáció volt Simecska részéről, vagy ön ezt hogy látja?
2: Hát ez mindenképp egy impulzív kommunikáció volt, és nem teljesen látni az értelmét, hiszen ugye ezek gyakorlatban is bizonyítható tények. Most nyilván lehet arról polemizálni, hogy a Posztoly milyen forrásokból jutott hozzá ehhez az anyaghoz, de hát nem először és nem is utoljára történik meg a szlovákiai újságírás történetében, hogy valaki kap egy információt valamilyen forrásból, és aztán azt a közjó érdekében megjelenteti. Tehát nem hinném, hogy ez egy szerencsés védekezési forma. Ráadásul ugye maga a Posztoly sem tekinthet egy kormánypárti lapnak, és itt is inkább haragosokat szerzett magának a PS ezzel a kommunikációval, mint barátokat. Egyértelműen más lett volna ezt a helyzetet kezelni. Itt igazából az lehet a kérdés, hogy Simecske esetleg saját magától impulzívan reagált a Posztolynak, tehát nem egyeztetett korábban előtte a pártjának a szakértőivel vagy spindoktoraival, vagy pedig a PS saját magától gondolta úgy, hogy jó ötlet megpróbálni Ficóra ráhúzni ezt az egészet. Abban az esetben, hogyha ez az utóbbi feltételezés a helyes, tehát hogy nem csak Simecskának a döntése, hanem a PS-nek, akkor az úgy gondolom, hogy egy egyértelmű professzionális hiba a párt részéről.
1: És hát ugye a PS-nek szoknia kell a kellemetlen kérdéseket, mert hát ha ugye akkor

0: kormánypárt lesz, mert egyelőre a felmérések azt mutatják, hogy ők vannak az élen. Szoknia kell azt, hogy kellemetlenebb kérdéseket kap, és ugye a kormánypártokat is éppen ezért bírálja gyakran az ellenzék, hogy nem hajlandók válaszolni az újságíró kellemetlen kérdéseire, de most mintha ugyanezt látnánk a másik oldalon is, nem?
1: Hát nyilván ugye a krízis kommunikáció az a fontos része egy pártnak a tevékenységének, és a választóknak lehet egyfajta elvárása a PS felé. Lehet az az elvárása, hogyha maga a Progresszív Szlovákia egyébként a transzparenciát, meg a vitás kérdésekkel szemben való határozott fellépést ígéri, akkor hogyha történik egy olyan ügy, amiben a párt vagy valamelyik politikusa érintett, akkor nagyon hasonló szabályrendszer szerint cselekszik. És azt hiszem, hogy pont a Posztolyon volt egy vélemény, ami ezt egy kicsit sarkosabban vagy durvábban megfogalmazta, de amúgy lehet vele azonosulni. Ugye még Robert Fico szempontjából, hogyha egy ilyen botrány kirobbanna, akkor úgy igazából senki nem lepődne meg rajta, mert Robert Ficónak az imázsához hozzátartozik az, hogy nem teljesen vannak rendben bizonyos pénzügyek, hogy a párt körül, de ugyanakkor nincsenek is ilyen elvárások felé. Még hogyha Mihály Simecskával történik ez valami, lehet, hogy ez méreteiben egy kisebb ügy, de a Simecskával szimpatizáló szavazók, vagy az ellenzéki szimpatizások számára, ez mégis lehet egy sokkal érzékenyebb ügy, hiszen egy olyan üzenetet talált elébe, amivel a párt maga azonosul, és amit maga a párt hirdet, tehát ezért veszélyes elsősorban a Progresszív Szlovákiára nézve az, hogyha Simecska a pártelnök, illetve hát ugye közvetett módon maga az egész párt, az belekeveredik egy hasonló botrányba, és nagyon rosszul kommunikál ezzel kapcsolatban.
0: És hát itt el is jutunk a következő kérdéshez, hogy mennyiben árthat ez az ügy a PS-nek. Ugye ön is említette, hogy a választói bázisa érzékenyebb az ilyen ügyekre, mint mondjuk a kormánypártok szavazói, és vannak olyan elemzők, akik szerint a felmérések nem mutatják, hogy csökkent volna a támogatottsága. Mások azt mondják, hogy pedig a támogatottság stagnál, vagy egy picit csökken, tehát ön ezt hogy látja, mennyire ártott már meg ez az ügy a pártnak?
1: Én úgy gondolom, hogy ártani fog a pártnak ez az ügy, és egy kicsit optimistának tartom azokat az olvasatokat, amik kijöttek a szerdai NMS felmérés után, ami kimondottan úgy interpretálta a PS népszerűségének a változatlanságát, hogy a telefonügy vagy a projektforum ügy még nem ártott neki. Hát ugye a mintafelvétel időszakában ez az ügy, ez igazából újabb és újabb fordulatokat vett, tehát én óvatos lennék ezekkel a következtetésekkel. Ugyanakkor azt is látni kell szerintem, hogy azok az esetleges szavazók, akik kiábrándulnak a PS-ből, azért nem a Smerhez vonulnak át, vagy nem váltanak oldalt, hanem nagyon könnyen elképzelhető, hogy valamelyik másik kisebb ellenzéki pártnál kötnek ki. Ugye adódna kézenfekvő alternatívaként mondjuk az SZSZ vagy a Demokraták. Szóval én nem hinném azt, hogy Robert Ficónak a politikai esélyein olyan nagyon sokat javítana ez a kis botrány. Azt viszont el tudom képzelni, hogy magának Mihály Simecskának a megítélésén és az ő miniszterelnöki esélyei viszont eléggé sokat ront. Tehát itt elsősorban a PS vezetőjének a személyes imázsáról van szó, illetve a Progresszív Szlovákiának a népszerűségéről, ami azért hát ettől az ügytől függetlenül is nem növekszik, hanem inkább stagnál vagy csökken az elmúlt fél évben, és biztos, hogy nem erre a pályára akarták állítani a pártot korábban.
0: Említsük meg azt az érvet is, amit most a projektfórum kapcsán előhoz a PS, hogy ebben az esetben csak néhány tízezer eurós tételekről beszélünk, míg vannak olyan Smerhez kötődő ügyek, ahol sokkal magasabb összegek szerepelnek. Ez az érv mennyire állja meg a helyét?
1: Hát faktuálisan megállja a helyét, tehát ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy valóban néhány ezer, vagy legfeljebb néhány tízezer eurós összegekről beszélünk ahhoz képest, hogy a nagy országos méretű sikasztások azok mekkora összegekről szólnak, akkor van ott egy egyértelmű aránytlanság, és szerintem ez tényszerűen megállja a helyét, csak hát az a probléma, hogy egy választónak szerintem egy ilyennel nem feltétlenül lehet érvelni. A politikai botrányokban nincs pénzügyi arányérzék. És ebből kifolyólag egy átlagos választó sokkal inkább azt érzékeli a helyzetből, sokkal inkább azt érzékeli egy pártnak a védekezéséből, vagy egy párthoz kötődő botrányokból, hogy valaki tett valami törvénytelent, vagy legalábbis ügyeskedett, és leszűri magának azt a következtetést, hogy egy adott párt vagy politikus, az nem biztos, hogy felelősen gazdálkodik a pénzzel. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy valamennyire irreleváns, hogy mekkora összegekről beszélünk, holott az nyilvánvalóan igaz, hogy ez, hát mondjuk úgy, hogy a nagyon kis anyagi kárt okozó botrányok sorába tartozna, de attól még az megkérdőjelezhetetlen, hogy az államot megkárosította a projektfórumnak a tevékenysége.
0: Michal Simecska egyelőre nem hajlandó lemondani a párt elnöki posztjáról, holott már vannak olyan vélemények, hogy talán ez lenne a legjobb megoldás, segíteni vagy ellenkezőleg gyengíteni a pártot Simecska távozása.
1: Hát ez attól függ, hogy mennyire irányított folyamatról van szó. Abban az esetben, hogyha van valaki, aki azonnal tétovázás nélkül fel tudja vállalni Simecskának az üzenetét meg az örökségét, akkor ez akár mond pozitívan is elsülhet a progresszív Szlovákia számára, hogyha egyáltalán ez a forgatókönyv játékban van. Ugye azt látni kell, hogy Simecskának nemrég elősítették meg az elnöki mandátumát, és nem volt kihívója a PS-nek a kongresszusán, és ezzel eldőlt, hogy ő vezeti, legalábbis elméletileg ő vezeti bele a pártot a következő parlamenti választási kampányba. Az egy másik kérdés, hogy ő lesz mondjuk az országnak a következő miniszterelnöke, vagy hogy kitől előtérbe miniszterelnök jelöltként a párt. Itt nagyon könnyen el tudom képzelni azt, hogy bár Simecska pártelnök marad, a biztonság kedvéért valaki mással próbálják meg majd reklámozni az ellenzéki összefogást, és hát három nevet így rebesgetnek, de igazából mindenféle megalapozottság nélkül egyelőre. Ugye ott van Iván Korcsok volt államfőjelölt, ki tudja, a párt beintegrált, Ódor Lajos szintén a PS-nek a tagja, és egy népszerű politikusnak számít, illetve az utóbbi időben egy kicsit ilyen wishful thinking révén azért Zuzana Csaputová neve is előkerült, hogy őt akár vissza is próbálhatnák csábítani a politikába, de egyelőre semmi jel nem utal arra, hogy a PS-ben egész konkrétan már gondolkodnának az irányváltáson.
0: És egyébként ennek a három személynek a képességeiről, ambícióiról mit gondol?
1: Hát én úgy gondolom, hogy Csaputová esetében ez tényleg nagyon-nagyon elméleti forgatókönyv, én nem hinném, hogy az volt államfő szeretne visszatérni a politikába, de Korcsok, illetve Odor esetében könnyen el tudom képzelni, hogy őket is érdekelni egy ilyen ajánlat, hogy képesnek tartanák magukat az ország vezetésére. De hát nyilvánvalóan, hogyha valaki a tűzvonalba kerül, és hogyha dedikált miniszterelnök jelölt, vagy éppen pártelnök, akkor könnyen elképzelhető az, hogy a Smernek vagy a hozzákötődő intézményeknek vannak betárazó olyan kínos ügyei, amiket pont ellenük szeretnének elővenni. Nem hinném, hogy létezik makulátlan múltú miniszterelnök jelölt, és akárki is veszi a vállára ezt a terhet vagy feladatot, annak fel kell arra készülnie, hogy támadni fogják csak úgy, mint Simecskát.
0: És azt is meg kell említenünk, hogy ugye több mint egy év van a parlamenti választásokig, és ha a legerősebb ellenzéki párt úgy dönt, hogy elnököt akar vagy kénytelen lesz cserélni, akkor azt azért nem az utolsó percben kellene meglépni. Tehát ilyen szempontból is azért valahol szorítja az idő a PS-t.
1: Hát abból a szempontból furcsa ez a helyzet, hogy miután Simecskának a mandátuma adott, ezért hogyha a semmiből összehívnának egy olyan közgyűlést vagy országos tanácsot, ahol Simecskának a helyettesítéséről vagy leváltásáról lenne szó, az valójában erősíteni azt a krízishelyzetet, ami ebben a pillanatban azért nem látszik. Tehát úgy jönne le a laikusok számára, hogy a PS az valóban pánikmódban van és próbálja valamilyen módon menteni a helyzetet. Én éppen ezért kevéssé tartom valószínűleg, hogy a mostani körülmények között Simecska leváltása lenne a prioritás. Tény, hogy minél tovább várnak vele, annál kellemetlenebb lehet a párt számára, de ezt a gordiuszi csomót ezt valóban úgy lehetne képletesen szólva átvágni, hogy bár Simecska maradna a PS-nek az elnöke, de egyszerűen a háttérbe húzódna, és valaki mással szemben kommunikálnák azt, hogy a miniszterelnök jelöltje a pártnak az nem Simecska, hanem valamelyik másik személy.
0: A jelenlegi ellenzéki pártok közül főleg Igor Matovics mozgalma bírálja a PS elnökét a projektfórum ügye miatt. A PS azonban azzal támadja Matovicsot, hogy az ügy életben tartásával valójában a Smert segíti. Ilyen értelemben is felmerül a kérdés, hogy a többi ellenzéki pártnak hogyan kellene viszonyulnia ehhez az ügyhöz.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert igen, tehát Matovics számára ugye nincs túlságosan sok olyan tényező, ami megtartóztatásra kényszerítené őt. Matovics az korábban is nagyon sokat bírálta a progresszív Szlovákiát és a Smert is. A volt miniszterelnök az abból él, hogy jobbra és balra is osztogatja ezeket a képletes pofonokat, és azt mutatja, hogy senkinek nincs lekötelezve. Itt igazából az a kérdés, hogy a Szabadság és Szolidaritás, vagy a demokraták próbálnak-e valamilyen módon politikai hasznot húzni ebből az ügyből, hiszen valóban megtörténhet az, hogy a PS-nek az eltántorodó választói azok a végeredményben náluk kötnek ki. Ebben a pillanatban még azért az érvényes, hogy nagyon óvatosan vagy kesztyűs kézzel kritizálják Simecskát, és nem annyira élesen vagy éles hangnemben beszélnek a botrányról ezeknek a pártoknak a részéről, de nem lepődnék meg azon, hogyha egy ponton, amikor úgy ítélik meg a helyzetet, sokkal keményebben kritizálnák Simecskát, és ez valamiféle ígéretekkel is párosulna a nagy közönség felé, a választók felé. Főleg az SZSZ és Branislav Gröling az a párt, amelyiknek határozottan ambíciója az, hogy megpróbálja magát kinőni a jelenlegi kereteiből, és akár felnőjön középtávon a PSZ-hez. A szlovákiai politikai viszonyok bizonytalanságát ismerve ez nem is feltétlenül egy megvalósíthatatlan feladat.
0: És azt is említsük még meg így a végére, hogy amikor annak idején Milan Majerszky, a KDH elnöke mondott egy sírtőbb kifejezést az LGBTQ ideológiára, hát akkor a liberális média vagy a PSZ-hez közeli média egyáltalán nem kímélte a KDH elnökét, tehát talán ilyen szempontból sem biztos, hogy megállja a helyét ez az érv, hogy az ellenzéki pártok ne támadják egymást, mert az a Smert segíti.
1: Hát elképzelhető, viszont ez viszont egy érdekes kérdés, hogy maga a média hogyan viszony lehet az ügyhöz. Ugye ez egy kulcsfontosságú dolog lesz, hogy Simecskának a megítélése az idézőjelben ellenzéki, vagy a PSZ-hez közelebb álló médiákon és médiatermékekenből miként alakul. Könnyen el tudom képzelni azt, hogy valamilyen cikkben vagy véleménycikkben kapja meg Simecska azt az üzenetet, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy neki nincs politikai jövője a PSZ élén. De ebben a pillanatban ez inkább még csak elméleti forgatókönyv, meglátjuk, hogy a következő hetekben hogyan alakulnak az események.
0: Egyre kellemetlenebbé válik a projekt fórumügye Mihály Simecska PSZ elnök számára, az édesanyja társaságának pénzügyi manőverei kapcsán újabb és újabb fejlemények látnak napvilágot. A legfrissebb hírek szerint a projekt fórum már a Simecskova családtagjainak telefonszámláit is fizette, beleértve magát, Mihály Simecskát is. A témáról Tokár Géza újságírót, politikai elemzőt kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm, viszont hallásra.

0: 8 óra 55 perc, és én el is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba május 15-én Szonya és Zsófia napján. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben Fica János várja önöket. A mai reggel műszaki munkatársa Kovács János volt, a zenei szerkesztő több Puha József. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben így tettek. Kálmán Norbertet hallották, minden jót!
1: Hey, baby, do you feel you're getting stronger? Just a little stronger every day.

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Május 15-e van, a családok napja. Ez lesz mai műsorunk központi témája is. Gasztro rovatunkban az esküvőkről, egy családterapeutával a mozaik családokról, valamint egy ekecsi családdal az angliai életről fogunk beszélgetni. A részletekkel hamarosan jövünk vissza, most a szó Mezőszállási Márk hírszerkesztője.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Berlin cáfolta Friedrich Merz szlovákiai látogatásának hírét. Nyilvánosságra kerülhetnek a kegyelmi ügy részletei. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. Jönnek a részletek. A német kormány szerint Friedrich Merz kancellár nem tervezett hivatalos látogatást Szlovákiába. Berlin ezt azok után közölte, hogy a szlovák politikai életben vita alakult ki egy állítólagosan elmaradt Pozsonyi út körül. Robert Fico miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a német kancellár még május végén Pozsonyba látogat. Az ellenzéki progresszív Szlovákia szerint azonban a látogatás végül Robert Fico moszkvai útja miatt maradhatott el. A német kormány szóvivője most azt hangsúlyozta, Friedrich Merz programjában hivatalos szlovákiai látogatás nem szerepelt, és ilyen terv korábban sem volt napirenden. A német kancellár ugyanakkor korábban nyíltan bírálta Robert Fico részvételét a moszkvai győzelem napi rendezvényeken. Magyarországon május 18-áig nyilvánosságra kerülhetnek a kegyelmi ügy részletei. A kormány határozata szerint teljes körű vizsgálat indul annak feltárására, milyen körülmények vezettek a korábbi köztársasági elnök kegyelmi döntéséhez. Az ügy középpontjában K. Endre áll, aki a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyetteseként segített eltusolni a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeket. A férfi kegyelmet kapott Novák Katalin akkori államfőtől, ami országos politikai botrányt váltott ki. A történtek nyomán Novák Katalin és Varga Judit igazságügyi miniszter is távozott hivatalából. A kormány emellett elrendelte a Bicskei intézményben 2005 és 2025 között történt esetleges jogsértések kivizsgálását is. A kabinet több más területen is vizsgálatokat indít, így például az ügynök akták nyilvánosságra hozatala, az állami beruházások és a közmédia működésének áttekintése ügyében is. Újabb egyeztetést tartott Pekingben Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai államfő. A találkozóra a kínai vezetés központjában, a pekingi Chungnan-hai kormányzati negyedben került sor. A megbeszélések középpontjában Tajvan helyzete, a közel-keleti konfliktusok és az amerikai-kínai gazdasági kapcsolatok álltak. A Reuters értesülései szerint a két vezető közös ebéden is részt vett Trump hivatalos látogatásának második napján. Az amerikai elnök a Fox News televíziónak adott interjújában arról beszélt, Kína ismét jelentős mennyiségű amerikai olajat vásárolna. Trump azt is állította, hogy Xi Jinping segítséget ajánlott a hormuzi szoros hajózási útvonalainak biztosításában, valamint azt ígérte, Peking nem szállít katonai felszerelést Iránnak. Elutasította Ratko Mladic ideiglenes szabadlábra helyezési kérelmét a nemzetközi törvényszéki mechanizmus. Az egykori boszniai szerb katonai vezető ügyvédei egészségügyi okokra hivatkozva kezdeményezték, hogy a 83 éves elítéltet Szerbiába szállítsák kezelésre. A védelem szerint Mladic állapota folyamatosan romlik, áprilisban pedig agyvérzést kapott. Fia Darko Mladic úgy fogalmazott, édesapja életének végső szakaszában van. A Nemzetközi Bíróság azonban arra hivatkozott, hogy a fogvatartott megfelelő egészségügyi ellátásban részesül a hágai börtönkórházban, és alapvető jogai sem sérülnek. Ratko Mladicot 2017-ben ítéltek életfogytiglani börtönre népirtás és háborús bűnök miatt. Az ítéletet 2021-ben jogerősen is megerősítették. A volt katonai vezetőt egyebek mellett a szrebrenicai mészárlásért tartják felelősnek, amely során 1995-ben mintegy 8000 bosnyák férfit és fiút öltek meg. Erőszakos incidensek és feszült hangulat kísérte az idei Jeruzsálem napi felvonulásokat Izraelben. Több ezer izraeli nacionalista vett részt az úgynevezett zászlós meneten, amely az óvároson és palesztin negyedeken keresztül haladt. A résztvevők közül többen arab ellenes jelszavakat skandáltak, miközben a rendőrség több rendbontás miatt is közbelépett. A hatóságok legalább 13 embert őrizetbe vettek erőszakos cselekmények miatt, emellett egy feltételezett terrortámadás előkészítésével gyanúsított szemét is elfogtak Jeruzsálemben. A palesztin lakosok közül sokan bezárkoztak otthonaikba, az óváros üzleteinek jelentős része pedig zárva tartott. A helyszínen izraeli békaaktivisták is megjelentek, akik virágokat osztottak a helyieknek a békés együttélés támogatására. A nap során a szélsőjobboldali izraeli nemzetbiztonsági miniszter Itamar Ben-Gvir is ellátogatott a templomhegyre, amely a zsidó és a muszlim vallás számára egyaránt kiemelt jelentőségű szent hely. Most pedig rövid sporthírek következnek Tamás Ákostól.
4: A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbiában a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A szlovák válogatott pedig 31-24-re maradt alul Észak-Macedóniával szemben Eperjesen. A 74 kg-os Klajkó Dávid a 9. helyen végzett a müncheni tékvandó Európa-bajnokság záró napján. A magyar csapat összességében minden idők legeredményesebb Európa-bajnokságát zárta, 2 arannyal, 1 ezüsttel és 2 bronzéremmel.
0: Időjárás.
3: Többnyire erősen felhős vagy borult időnk van. Sokfelé esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is számítani lehet. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, a szél többnyire déli irányú. A hegyekben délelőtt viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset lassítja a forgalmat Nyitrán a Zobor alatti körforgalomnál, ott rövid várakozásra kell számítani. Pozsonyban továbbra is jelentős torlódás nehezíti a közlekedést a Malomvölgy szakaszon Patronka irányába. A menetidő növekedés már eléri a 45 percet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
5: Csónakos. Itt leszek.
6: Barabás.
7: Itt leszek.
6: Nemecsek.
8: Itt leszek.
6: Leszik.
8: Itt leszek.
6: Richter.
9: Itt leszek.
6: Weiss.
10: Itt leszek.
6: Csele.
11: Itt leszek.
6: Kolnai.
12: Itt leszek.
13: Boka.
6: Itt leszek.
14: Hey!

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban. Ahogy azt már az óra elején is említettem, ma van a Családok Nemzetközi Napja, így mai műsorunk tartalmát is ennek megfelelően állítottuk össze. Az előttünk álló három órában különböző aspektusokból járjuk körbe a témát. Az egyik, bár fontos hangsúlyozni, hogy nem az egyetlen családalapítási forma a házasságkötés, ráadásul májusban az esküvői szezon is kezdetét veszi, így mai gasztro rovatunkban az esküvői szokásokról és néphagyományokról, a lakodalmas menükről beszélgetünk. 9:30-kor ezúttal is Kosár Lajos gasztroblogger lesz a vendégem. A család nem csak egyféle lehet, és nem csak egyféleképpen működhet. A mozaik család olyan újraalkotott család, ahol korábbi kapcsolatokból érkező gyerekek, szülők és új társak próbálnak közös életet, új szabályokat és valódi otthont építeni. Ennek megfelelően ma már a mostoha szülő kifejezést a sokkal barátságosabb mozaik szülő kifejezés váltotta. De hogyan találhatják meg helyüket a mozaik család tagjai, milyen nehézségekkel kell szembenézniük a mindennapokban, és mit tehetnek azért, hogy valóban biztonságos, szeretetteljes közeggé váljon az új családi rendszer. Erről a témáról Bogár Zsuzsa tanácsadó szakpszichológussal és terapeutával 10 óra után beszélgetek. Műsorunk utolsó órájában pedig egy ekecsi házaspár, Boka Rózsa Éva és Boka Krisztián lesznek a vendégeim a stúdióban, akik az Egyesült Királyságból érkeztek most éppen haza, mivel York városában élnek, és ott nevelik 5 éves kisfiúkat. Milyen az élet, és milyen kihívásokkal találkozik egy magyar család Angliában? Hogyan lehet gyereket nevelni, dolgozni és megélni? Változtatott-e bármin a Brexit, és hol jobb az élet? Családalapítás és a mindennapi kihívások külföldön. Ha tehetik, tartsanak velünk, Kovács János hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is déli 12 óráig számítok megtisztelő figyelmükre. Jó rádiózást kívánok!

Május 15-e van, az év 135. napja, Zsófia, Szonya és Szofia névnapja. Mindhárom név egy közös gyökérből származik, ugyanis a görög Szófia szóból erednek, melynek jelentése bölcsesség. A Zsófia ennek klasszikus magyar formája, a Szofia pedig a nemzetközi változata, míg a Szonya eredetileg az orosz becéző formából önállósult keresztnév. Bár ugyanaz az eredetük, hangulatuk mégis eltérő. A Zsófia elegáns és időtálló, a Szofia modern és nemzetközi, a Szonya pedig játékosabb, lazább karakterű névként él a köztudatban. Nem véletlen, hogy mindhárom név hosszú évek óta rendkívül népszerű Európa szerte, a magyar és a szlovák nyelvterületek. Is. A következő dallal kívánunk boldog névnapot az ünnepelteknek! Limbo!

0: Limbo!
1: 9 óra 22 perc lesz néhány másodperc múlva, az eseménynaptárunk következik. Ma van a család nemzetközi napja. Az ENSZ által 1994-ben életre hívott világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a családokat érintő társadalmi, gazdasági és érzelmi kihívásokra, valamint a generációk közötti kapcsolatok jelentőségére. A nap egyúttal arra is emlékeztet, hogy a család sokak számára ma is a biztonság, az összetartozás és a támogatás legfontosabb közössége. Nem véletlen, hogy mai műsorunk központi témája is a család napja. május 15-én nyitotta meg első éttermét a később világhírűvé vált McDonald's a kaliforniai San Bernardino városában egy testvérpár Richard és Maurice McDonald vezetésével. A kis vállalkozás igazi globális terjeszkedése az 50-es évektől indult el, amikor is Ray Kroc üzletember megvette és egy teljes franchise rendszert épített a márkára, és a McDonald's néhány évtized alatt a világ egyik legismertebb étteremláncává vált. 1942. május 15-én a szlovák parlament utólagosan jóváhagyta a zsidók deportálását legalizáló alkotmánytörvényt, miközben a deportálások már hónapokkal korábban megkezdődtek. A szavazás során a magyar párt képviselője, Eszterházy János nyilvánosan nem támogatta a törvényt, tiltakozása miatt pedig a korabeli sajtó heves támadások célpontjává vált, miközben több szlovák és német képviselő demonstratívan elhagyta az üléstermet a voksolás előtt. A történészek máig fontos erkölcsi és történelmi jelentőségű eseményként tartják számon ezt a parlamenti ülést, amely a holokauszt szlovákiai történetének egyik legsötétebb pillanata volt. 2 éve történt a Robert Fico elleni merénylet. A szlovák kormányfőt egy nyitrabányai kihelyezett kormányülés után lőtte meg a 71 éves Juraj Cintula, aki a hatóságok szerint politikai indíttatásból követte el a támadást, bár állítása szerint nem akarta megölni, csak megsebesíteni a kormányfőt. Az elkövető ellen terrorcselekmény miatt indult eljárás. ...1567-ben ezen a napon született Claudio Monteverdi, a késő reneszánsz és a korai barokk korszak egyik legjelentősebb zeneszerzőjeként tartják számon, aki úttörő szerepet játszott az opera megszületésében és a modern európai zene kialakulásában. Monteverdi leghíresebb művei közé tartozik az Orfeo, amelyet a zenetörténet első nagy operái között emlegetnek, munkássága pedig évszázadokra meghatározta az egyházi és világi zene fejlődését. 135 éve született Mihail Bulgakov, orosz származású szovjet orvos, író és drámaíró, az orosz és a világirodalom egyik legnagyobb szatirikus alkotója. Orvosként dolgozott, mielőtt teljesen az írásnak szentelte volna életét, műveiben pedig gyakran bírálta a szovjet rendszer abszurditását, ami miatt sokáig cenzúrázták és háttérbe szorították. Bulgakov leghíresebb regénye A Mester és Margarita, ma a 20. századi világirodalom egyik alapművének számít, amely groteszk humorral, filozófiai mélységgel és fantasztikus elemekkel ábrázolja a hatalom, a hit és az emberi gyarlóság kérdéseit. 1937. május 15-én született Madeleine Albright, cseh származású amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok első női külügyminisztere. A Bill Clinton kormányában 1997 és 2001 között vezette az amerikai diplomáciát, és meghatározó szerepet játszott a NATO bővítésében, valamint az Egyesült Államok külpolitikájának formálásában a hidegháború utáni időszakban. Madeleine Albright 2022-ben hunyt el 84 évesen.

1898-ban ezen a napon halt meg Reményi Ede, zeneszerző és világhírű hegedű virtuóz. Pályafutása során bejárta a világ 5 kontinensét, fellépett Európa és Amerika legjelentősebb koncerttermeiben, játékát pedig olyan uralkodók is elismerték, mint Viktória királynő, aki udvari virtuóz címmel tüntette ki. Reményi Ede nem csak előadóként vált legendává, hanem fontos szerepet játszott a magyar zenei hagyományok és a virtuóz hegedűjáték nemzetközi népszerűsítésében is. 2015-ben ezen a napon hunyt el Fellegi Tamás, magyar újságíró. Pályafutása során hosszú éveken át dolgozott a Magyar Rádió munkatársaként, ahol riporterként, szerkesztőként és rendezőként is jelentős szerepet vállalt, miközben számos kulturális és közéleti műsor elkészítésében működött közre, és a magyar rádiózás meghatározó alakjává vált.

Ma lett 69 éves Növényi Norbert olimpiai bajnok magyar birkózó és színész. Sportpályafutása a legnagyobb sikerét az 1980-as moszkvai nyári olimpia kötöttfogású birkózó versenyén érte el, ahol aranyérmet nyert, később pedig Európa-bajnoki és világbajnoki sikereket is elért. A sport után a filmek és a színház világa felé fordult. Színészként, kaszkadőrként és médiaszereplőként is ismertté vált Magyarországon. Leginkább televíziós, szórakoztató műsorokban szerepelt, különböző celeb műsorok és beszélgető sók szereplőjeként ismerhette meg a közönség. Ma is ma ünnepli 73. születésnapját Mike Oldfield, Grammy-díjas angol zeneszerző és multi-instrumentalista, vagyis olyan zenész, aki több hangszeren is magas fokon játszik. Mike Oldfield világhírűvé 1973-as Tubular Bells című albuma keresztül vált, amely különleges, műfajokon átívelő hangzásával forradalmasította a progresszív rock és az instrumentális zene világát, részletei pedig az Ördögűző című film révén is legendássá váltak. Mike Oldfield pályafutása során a rockot, a folkot, a klasszikus zenét és az elektronikus hangzásokat ötvözte, miközben egyedi és atmoszférikus zenéjével generációkra hatott. Most pedig Mike Oldfield dalával köszöntjük nem csak őt, hanem mindenkit, aki ma ünnepel.

Május 15-én a családok napját ünnepeljük, és az egyik, bár korán sem az egyetlen családalapítási forma a házasságkötés. Közben a május az esküvők és a szerelem hónapja is, ilyenkor indul igazán a lakodalmi szezon, újra megtelnek a rendezvénytermek, a falusi kultúrházak és a vidéki udvarok. De hogyan nézett ki régen egy hagyományos magyar lakodalom? Milyen ételek kerültek az asztalra? És milyen ételek kerülnek az asztalra most? Hogyan változtak az esküvői szokások, menők és trendek az elmúlt években? Erről beszélgetünk majd.

0: Esküvői szezon van, mint olyan. Hát vidéken nem volt májustól esküvői szezon, tehát nagyon jól tudjuk, hogy a farsang végéig voltak az esküvők, ha voltak, utána pedig Katalin napig voltak, még pedig októbertől, tehát akkor, amikor nem kellett dolgozni. Tehát valóban ez azzal, hogy valóban már most a vidéken is, hogy úgy mondjam, nincsenek azok a szezon jellegű nagy munkák, mint olyanok, tehát most már megengedhető, hogy valóban hogy a jó időben, tehát nem télen, ugye, mert akkor mindig tél volt, meg hideg volt, meg minden, hogy ne télen, hanem nyáron legyen a desküvő.
1: Ez tehát hozzá... már nincs munkához kötve.
0: Igen, de ez van. Hozzákötődött például az alapanyagokhoz is, hát most ne a mai, hogy mondjam, mindenféle behozott és használható, felhasználható, külföldi behozatali alapanyagokról beszélünk, hanem a vidék, tudjuk, hogy mindig csak a vidékiből, tehát ahogy most is divatba jön majd ugye a háztáj, de ott valóban a háztáit használták, tehát azzal, hogy malac volt, disznóölés volt, téli dolgok voltak, káposzta le volt savanyítva, stb. Stb. Ezért például utána néztem, hogy a magyar vidéki esküvői hármas, az ugye a húsleves, mint olyan, a sültes tál, mint olyan, és utána a töltött káposzta éjfélkor. Tehát mondom, ez mind abból volt, amit megtermett, illetve volt a pincében.
1: És ezek a régi hagyományok, ezek viszont sokáig megmaradtak. Még érezhető ez a trend, hogy a régi hagyományok, a régi ételeket az esküvőkben még megtartják, vagy már inkább modernizálódik ez is, és például, nem tudom, street food vagy finger food jelenik meg az esküvőkön.
0: Igen. A hagyományos ételek azért, mint maguk, mint olyanok több esetben megmaradnak. Ez függ attól is, hogy hol történik, tehát most itt kerülünk oda, hogy hol történik az esküvő, tehát hogy már polgári esküvőkről beszélünk, illetve városi esküvőkről beszélünk, vagy pedig vidéki esküvőkről beszélünk. Ott ugyanis már sok esetben nem a házban, mondtad, hogy kultúrházak, stb. Tehát valóban nem otthon, mint annak idején történik ez az aktus, hanem általában is most már mindig valamilyen étterembe, vagy pedig lakodalom szervezők által kijelölt helyeken. Érdekes,
1: esküvői hogy... helyszínen, sokszor kint, igen, és vidéken, tehát így keveredik már össze a városi esküvő a vidéken, no, már a városiak is vidéken tartják.
0: No, ez most a divat, igen. Ugyanis kiderült, hogy a városban valamilyen úton-módon vannak bizonyos megkötések. Tudjuk, hogy például 10 óráig, 12 óráig lehet csak duhajkodni, ugye bár pár étteremben, bár már ott sem. Tehát vannak megkötések. Megkötések azok is, hogy a városban sokkal drágább a helyszínelés, sokkal drágább a személyzet, valóban gond van a szállása, gond van a parkolással, tehát valóban jobb, hogyha erre az eseményre valahol az ember ugye mégiscsak kiszakad ebből a közegből, és valahova máshová jut.
1: Hát meg idillikusabb, vagy idillibb helyszínre kerül, romantikusabb helyszínre kerül ilyen.
0: Hát a romantikát meg lehet csinálni, bárhol éppen eszembe jut, hogy két héttel ezelőtt én is csináltam egy esküvőt a barátnőmnek 20 személyre, és egy borozóba volt, például Ligetfalun, a lakótömbök kellős
1: igen,
0: közepén.
1: 86 vagy 80 személy esetében már nehezebb egy borozóban.
0: No, igen, ez is kérdéses, hogy most utóbbi időben, hogy kell-e 60-80-100 személyes. Annak idején valóban a faluban ugye megsértődtek volna, hogyha nem hívnak meg mindenkit.
1: Hát ezért voltak hatalmas.
0: Ezért voltak hatalmas, és ezért is volt az, hogy valóban olyan helyen történt, például a kultúrházakban, a sportcsarnokokban, vagy hasonló helyeken, ahova valóban befért az ember, és valóban ezt, amit mondtam, ez a natur klasszikus menü, ami volt, tehát a sült húsok, a disznóhús, akkor a húsleves, és utána a különböző házi sütemények, és este pedig a töltött káposzta. Érdekes, a töltött káposztát úgy vettem észre, hogy csak Magyarországon éjszakai étel, nálunk például sokkal jobban dívik a gulyás, vagy pedig valami a káposztaleves például. Igaz, hogy a töltött káposztában is van káposzta, de mondjuk rá káposztaleves, ahogy mondani fog, szokás a éjféli, illetve reggeli macska jajra jó. Úgyhogy valóban ez megmarad.
1: A
0: de, hogy mondjam, már nagyon sokan nem akarják a rizs, sült krumpli, kirántott töltött hús, kirántott csirkemell csalamádé menüt, hanem
1: igen,
0: valóban
1: kérdeztem, valami izgalmasabb, vagy látványkonyha, vagy street food is már megjelenik olykor-olykor? Tehát nem, most már ilyen izgalmas variációk?
0: Igen, ha most összevetjük, hogy most vegyünk például egy városi esküvőt, mint olyat, általában itt már megszokták azt, hogy

0: legtöbb fiatal távol van az otthonról, tehát ilyenkor azt tervezik, hogy nem mennek haza, ezzel is spórolják, hogy úgy mondjam, a szülőknek az energiáját, a szülők meg spórolják a pénzüket, amit majd odaadnak a gyerekeknek, és általában egy ebéddel végződik ez az aktus, akár legyen az a hivatalban, legyen az akár a templomban, egy nagyon szűk családi körben. Utána valóban néha, hogy mondjam, van egy esti vacsora, illetve egy ilyen svédasztalos valami party, tehát ilyen after party, tehát egy utó party, ahova például már a barátokat is meghívják, ez ilyen félig meddig kötetlen, hogy mondjam, esemény.
1: Inkább buli, mint lakodalom.
0: Igen, pontosan, hát mert mégis ez a korosztálytól függ, tudjuk, hogy két generáció már most olyan, hogy nincs szükségük a nagyon, hogy mondjam, a hivatalosságra, még a kötöttségekre, és valóban, amennyiben ez a városban történik, valóban ez, ahogy mondtam, még túl kötött. Ezért sok esetben például valóban választják a különböző vikendházakat, különböző kertes házakat lehet bérbe venni, akár vagy pedig a természet lágy ölén mondjuk rá, ahová már például meg lehet hívni az összeadó hivatalnokot is, nem olcsó dolog, de már vannak ilyen lehetőségek, tehát valóban. Hogy mit tálalnak, tehát még mindig megmaradtak bizonyos ételek, amit adnak, tehát ahogy említetted, hogy, illetve én utána néztem a töltött káposztát, de ez már olyan, hogy fúziós, illetve már újra van gondolva. Tehát nem olyan, ahogy annak idején, illetve hát nagymamáink szokták csinálni, hogy egy egész bődönnyi töltött káposzta, hanem ezek már csak ilyen kicsi levélbe töltött húsgolyócskák ki vannak, tehát másik dolog, amit még el kell mondani, hogy vagy ültetős, tehát vannak még nagy esküvők, ahol kimondottan esküvői szalonokba készítik, ez lehet valóban a városon kívül, sok esetben Szlovákiában is nagyon sok helyütt van, ahol az éttermek ebből élnek, tehát valóban így állítják elő a menüt is, tehát van ültetős, ahol mondjuk rá az első, az előétel még fel van tálalva, még a leves is fel van tálalva, viszont az összes többi étel már svéd asztalos, modern svéd asztalos, ahol különböző, hogy mondjam, helyszínek, illetve stációk vannak, ilyen például van már, ahol mondjuk rá szakács kezeli, illetve osztja az ételt. Ilyen például lehet a sushi bár, illetve a kagyló bár, mint olyan, mert ugye az utóbbi időben nagy divatba jöttek a tengeri herkentjük, a halak, de ugyanez vonatkozik például a mentes, illetve a vegán kioszkokra, ahol szintén található. Utána nagyon divatos most a kézműves, hogy úgy mondjam, kézműves kioszkok, ahol kézműves sajtokat, kézműves kolbászokat, húsokat lehet, felvágottakat, és ez mind ilyen, hogy azt szedek, azt eszek, amit akarok. Ez az egy. Ugyanez vonatkozik az édességekre, tehát nem a nagy, természetesen egy torta mindig van, ugye, hát már az esküvői torta, de mini süteményekre, a makarónokra, akkor a candy bar, tehát ahol különböző donát, vagy pedig fánkok vannak, úgyhogy sőt, a jobb esetben nyáron még fagylalt bár is van, ahol nincs fagylalt bár, ott például csokoládé szökőkút van, amiben friss gyümölcsöt lehet mártogatni. Tehát ez egy más típusú. Ez árban is megjelenik, utána van természetesen van az italbár, az utóbbi időben nagy divatos az alkoholmentes italbár, mint olyan, tehát csak alkoholmentes koktélok vannak. Utolsó 5-6 évben a gin tonic bár is nagyon megy, a ginek most ugyanis már teljesen eltérnek a klasszikus angol ginektől, tehát már édesített, különböző, hogy mondjam, ízesítésű gineket lehet kapni.
1: Meg már sok minőségi gin is megjelent a piacon.
0: Úgyhogy ez a, hogy mondjam, még mindig a városi. A vidéki, még mondom, a vidékinek megvan még azért az a hagyomány őrzése, hogy valóban, ha már olyan, akkor romantikus, úgy hívják, hogy pajta esküvő. Tehát valóban olyan nem tipikus helyeken készülnek, mint például szőlészetnél, a borászoknál, tehát vannak borházak például, ahol már szintén fel vannak készülve, hogy több szemét tudnak ellátni, saját konyhájuk van, mondjuk rá nem azon a fine dining, tehát nem azon a magasabb szinten, ilyen, hanem a hagyományos. Tehát akkor vagy malacot sütnek kemencébe, itt például megjelennek már a modernebb dolgok is, mint például a pizza kemence, ahol mindenki maga készítheti, illetve rendelheti meg a saját pizzáját, mint olyan, de már vannak takó, tehát mondom, begyűrűzik a vidékre is a városból behozott, hogy mondjam, ízek és ételek, tehát a különböző tortillák, takók, amiket kézbe lehet venni, sőt, én már voltam olyan esküvön, ahol például este, éjfélkor már mini hotdogokat, mini burgereket kínáltak, és ez valóban ez egy kellemes, ugyanis itt nincsenek az emberek feszélyezve.
1: Mi a helyzet a desszertekkel a vidéki esküvők esetében, vagy az nagyjából ugyanolyan a felhozatal, mint a városiak esetében?
0: Tehát... Hát ott még mindig hagyományos, hogy azért a hölgyek nem hagyják, illetve az anyukák és a keresztanyák, sőt, hogy ott a tortákat, tehát még itt is mindig dívnak a klasszikus vajas tésztás, ami, illetve vajas krémes tészták és torták, ami nem éppen a legjobb az utóbbi időben, ugyanis ez nyáron, ez szinte, hogy mondjam, életveszélyes, mert ugye színes, vajas, az olvad, meg minden. Itt is azért már oda néznek a friss, illetve az aprós üteményre, mint olyanra, a különböző sajttortákra, ami ugye több napig is eláll. Másik dolog az, hogy utóbbi időben már hál' Istennek nem csomagolják a maradékot, mint esküvői, hogy mondjam, esküvő után, ami nem is tudom, hogy hívják most pontosan, amikor megkapja a esküvői maradékot.
1: Régebben aztán a csomagolással telt az éjszaka fele.
0: Igen, hanem ezt már előre. Igen.
1: Most már előre elkészítik?
0: Igen, előre elkészítik, és van olyan, hogy előtte szét is hordják, ami nem mondom, hogy jó dolog, mert szinte felesleges, mert anyagilag megint csak, de hát ez mégiscsak tisztelet, mert mégiscsak vidéken mégiscsak ezek a közösségi vonások, tehát, hogy szomszéd szomszédot ismer, stb. Még mindig megmarad. Tehát ezért fontos, ahogy mondtam, hogy össze van kapcsolva a vidéki hagyományos rítus a vendégszeretettel, de modernnel. Tehát, ahogy mondtam, a pajtákban, vagy pedig sátrakat épít, még mindig építenek sátrakat ugye a vendégeknek, de már itt is megtalálhatók a különböző kis büfék, mint olyanok, ahova az ember. De már itt se a kerítésszaggató bort, meg pálinkát adják, hanem a díjazottat, tehát itt is felvonulnak már az, hogy mégiscsak minőségi borokat, minőségi pálinkákat kínálnak. Ugyanez vonatkozik az terre is, ahol már említettük, hogy a leveseknél is azért úgy lemarad, hát kint azért nem, a leves elmarad, mivel megmarad a inkább éjfél után a különböző, ahogy említettem, káposzta, gulyás, stb. És a többi pedig szintén svéd asztalos. Tehát már a falun is, hogy úgy mondjam, modernizálják magukat a svéd asztalnál, mert változnak az igények. Tehát ott szintén törődni azzal, hogy ki vegán, ki laktózmentes, ki gluténmentes, szinte lehetetlen. Tehát már valóban ez nagyon-nagyon komplikált, és ezért van az, hogy mindenki a saját ízlése és elvárásai szerint fogyassza az ételt, amit kínál az ember.
1: Régen többnapos esküvők voltak, ráadásul ma már, hogyha az időzítést nézzük, akkor nem többnaposak, de már nagyon sok esküvő nem is szombaton, hanem pénteken van megrendezve.
0: Igen, mert azért munka van, és sőt a vidéken is már megváltoztak, ugye a különböző, már nincsenek azok a nagy ceremóniák, hagyományok, hogy 2-3 napos az esküvő. Itt is például a vőfély személye átváltozott egy bizonyos ceremónia mesterre, aki úgy elmondja a fiatalokra. Most ugyanis mindig azt akarom most mondani, hogy a generációk változtak. Tehát ma már nincsenek a rakott szoknyás nagymamák, hanem már modernül öltöző, hogy mondjam, jógázó nagymamákról beszélünk, tehát valóban ezeknek mást kell nyújtani, tehát és mások az elvárásaik is, tehát ők már nem fognak, hogy úgy mondjam, kulcsos kalácsot sütni és végigmenni a kikéréstől, tehát a mennyasszony kikérésétől a templomig, az egész falun keresztül, és nem fogják osztani a pogácsát, meg a kalácsot, hanem valóban elvárják mondják, hogy valahova már meghívják őket, neki ne csinálják semmit, megadják a tiszteletet. Érdekes, hogy ugyanez vonatkozik azokra a hagyományokra, még például a mennyasszonytánc megmaradt, ugyanis ez egy pénzbeszerzési, hogy mondjam,
1: anyagi okokból maradt meg.
0: Igen, és ugyanez vonatkozik az ajándékokra is. Tehát valóban most már nincsen nagy ajándékozás, borítékozás van, ahogy mondani szokás, ugyanis mindenki tudja, hogy általában egy ilyen esküvő, bármennyire is van a mai világban, azért mégiscsak kiadás, mint olyan. Általában a pénz összeg is attól függ, hogy ki milyen kapcsolatban van a házasulandókkal, és mégis mennyire értékeli azt, amit, hogy úgy mondjam, megtud, illetve elvár, tehát, hogy már az étel. Én például utána néztem, hogy a mai világban például az egy étteremben egy alkoholmentes, tehát üdítő nélkül, tehát italok nélküli, hogy mondjam, olyan elitebb, tehát ilyen jobb menü, az kb. 75-100 euróba kerül egy személyre. Tehát ha azt vesszük, akkor ez jó, meggondolja az ember, hogy mi legyen. Hogy ez mégis miből állhat, azért, hogy az emberek tudják, például az üdvözlő falatoknál lehet egy egyszerű szarvasgomba krémleves, vagy a lazac tatár, például kézibriósal, előételnek lehet kacsamáj terén, birsalmapürével, ami látjuk, hogy ezek új ízek, illetve de régi, hogy mondjam, régi alapanyagok, mert ugye visszatért a kacsamáj, visszatért a birsa utóbbi időbe, például különböző dzsemeket, csatnikat lehet készíteni, nagyon jó kombináció a húsokkal, a különböző zöldség. A leves is például már általában csak mint ital jön, tehát különböző erőlevesek vannak, ilyen a fácán erőleves, akár a hús erőleves, ami konzomé, ebbe lehet természetesen julient zöldséget tenni, ha valaki kérde. A főételek pedig valóban ilyen, hogy mondjam, markánsabb, mint az angol bélszín, vagy pedig utána lehet akár fogasfilét adni, de vannak például vegetariánus olasz ételek, mint a gnocchi, vagy akár nem gond most már, akár spagettit is, hogy mondjam, szervírozni a vegetariánusoknak. Úgyhogy mondom, ez változik, de meg kell fizetni.
1: Meg kell fizetni, meg hát most már több lehetőség van a kreativitásra, tehát a hagyományok már nem zárják annyira a keretek közé a házasoló párt, illetve a szervezőket, úgyhogy nem kötelező elem most már a hagyományos ételek használata, hanem valóban kreatív és modern módon is lehet esküvői menüt készíteni, illetve hát a kínálat is ezek szerint megvan.
0: Igen, megvan a kínálat, attól függ, hogy milyen mélyre nyúlunk a pénztárcánkba, és valóban mekkora, hogy mondjam, szórakozás, illetve alkudalmat akarunk, úgyhogy, de hát ez mondom, mindenki már, mindenkitől függ. Ilyenkor általában valóban úgy el kell gondolkodni, hogy hagyomány, tehát a szülők szerint legyen az esküvő, vagy pedig a házasulandók szerint.
1: Így van, így van, ezen múlik néha pont ez az ellentét, hiszen de én úgy gondolom, hogy megtalálható a közös út, legyen az egy magyar hagyományos lakodalom, vagy pedig egy modern esküvő, mindenki saját ízlése szerint. Köszönöm szépen Kossár Lajos gasztrobloggernek, hogy ezúttal is itt volt velünk a stúdióban, az eheti gasztrorovatunkban, és köszi Luigi, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Menet közben változott meg úgy a projekt, hogy sorsára hagytam gyakorlatilag a bőröndöt. Tehát nem megsemmisítettem, hanem sorsára hagytam. Ez egy új réteget kölcsönzött ennek a projektnek, tehát úgy fejeződött be, hogy nyitva maradt.
1: Juhász Rokkó József performerrel a Csehszlovák bőrönd című érsekújvári tárlat kapcsán beszélgetünk világjárásról, performance művészetről, családi emlékezetről és arról, hogyan válhat egy nagyapától örökölt bőrönd egyszerre személyes és történelmi jelentéseket hordozó művészeti projekté. Jakubec László vagyok, a Nyugaton a helyzet házigazdája. Várom a hallgatókat szombaton délután 2 órától a Pátria hullámhosszain.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Május 15-e van a Családok Napja, így mai műsorunk központi témája a családi élet és a családok helyzete. Ennek megfelelően megyünk tovább, az előttünk álló órában a mozaik családokról beszélgetünk, majd egy Angliában élő ekecsi család életébe kapunk betekintést, de mindenek előtt a legfrissebb híreket hallhatják Mezőszállási Márk összeállításában.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Csökkentek az üzemanyagárok Szlovákiában. Donald Trump és Xi Jinping sikeresnek nevezték a pekingi csúcs találkozót. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. Jönnek a részletek. Az elmúlt héten mérséklődtek az üzemanyagárok Szlovákiában az előző időszak rekord közeli szintjei után. A statisztikai hivatal adatai szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 1,76 €-re, a dízelé 1,77 € csökkent. Az árak ugyanakkor továbbra is jelentősen magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. A szakértők szerint az üzemanyagok drágulását elsősorban a közel-keleti konfliktusok miatti olajpiaci bizonytalanság okozta. Szlovákiában jelenleg nincs árstopp vagy adócsökkentés az üzemanyagokra. Ukrajna szlovákiai nagykövete élesen bírálta Richard Takács mezőgazdasági minisztert, amiért a közösségi médiában Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt drogok fogyasztásával vádolta. A nagykövet szerint az ilyen kijelentések veszélyeztetik a szlovák-ukrán kapcsolatokat és aláássák a két ország közötti párbeszédet. Takács videójában korrupciós és pénzügyi visszaélésekről is beszélt Ukrajnával kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök lezárt a kínai látogatását, amelyet mind ő, mind Xi Jinping kínai elnök sikeresnek értékelt. A felek kereskedelmi kérdésekről, Tajvan helyzetéről, valamint a közel-keleti konfliktusról tárgyaltak. Trump fantasztikus kereskedelmi megállapodásokról beszélt és közölte, Kína kész közvetítői szerepet vállalni az Irán körüli feszültségek enyhítésében, illetve a Hormuzi szoros biztonságának helyreállításában. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy nagyra becsüli Xi Jinpinget, akit szeptemberre Washingtonba is meghívott. Ukrajna dróntámadást hajtott végre az oroszországi Riazani városának olajfinomítója ellen, amely az ország egyik legnagyobb ilyen létesítménye. Az orosz hatóságok szerint 3 ember életét vesztette, és több lakóépület is megsérült. Moszkva azt állítja, hogy egyetlen éjszaka alatt 355 ukrán drónt semmisítettek meg különböző régiók felett. A támadás újabb válaszlépés lehet az elmúlt napok intenzív orosz légicsapásaira, amelyekben Kijevben legalább 24 ember meghalt. Egyre több orosz számít gazdasági tiltakozásokra a romló életszínvonal miatt. A független Levada központ felmérése szerint a megkérdezettek 20%-a tart valószínűnek tüntetéseket gazdasági okokból, ami a legmagasabb arány az elmúlt hónapokban. Közben csökkent Vlagyimir Putyin elnök és a kormánypárt támogatottsága is. Elemzők szerint a háború gazdasági következményei és az infláció egyre erősebben érződnek az orosz társadalomban. Varsó városa történelmi döntést hozott. Először ismert el hivatalosan egy másik uniós országban kötött azonos nemű házasságot Lengyelországban. A házaspár még 2018-ban házasodott össze Berlinben, de a lengyel hatóságok eddig többször megtagadták kapcsolatuk elismerését. A varsói önkormányzat most egy lengyel bírósági döntés alapján állította ki számukra a hivatalos okiratot. Lengyelország törvényeit továbbra sem teszik lehetővé sem az azonos neműek házasságát, sem a bejegyzett élettársi kapcsolatot. A mostani lépést azonban emberjogi szervezetek történelmi áttörésnek nevezték. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az ilyen kapcsolatok elismerése az emberi méltóság és az alapvető jogok kérdése. Súlyos ebola járvány tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaság észak-keleti részén. Az Afrikai Járványügyi Központ szerint legalább 65 ember meghalt és több mint 250 fertőzés gyanús esetet vizsgálnak. A hatóságok attól tartanak, hogy a vírus gyorsan átterjedhet a szomszédos Ugandára és Dél-Szudánra is, ezért regionális egyeztetéseket kezdtek a járvány megfékezéséről. A szakemberek sürgős intézkedéseket sürgetnek a fertőzés terjedésének lassítására. Most pedig rövid sporthírek következnek Tamás Ákostól.
3: A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbiában a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A szlovák válogatott pedig 31-24-re maradt alul Észak-Macedóniával szemben Eperjesen. A 74 kg-os Klajkó Dávid a 9. helyen végzett a müncheni tékvandó Európa-bajnokság záró napján. A magyar csapat összességében minden idők legeredményesebb Európa-bajnokságát zárta 2 arannyal, 1 ezüsttel és 2 bronzéremmel.
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult időnk van, sok felé esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is számítani lehet. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, a szél többnyire déli irányú, a hegyekben délelőtt viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Galgócnál a D1-es autópálya lehajtójánál a városba vezető szakaszon körülbelül 15 perces torlódás lassítja a forgalmat. Komáromnál Aranyos felől a városba vezető úton mintegy 10 perces a menetidő növekedés. Érsekújvárban a Frantisek Kapisztóri utcán a Komáromi út irányába szintén 10 perces lassulás tapasztalható. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon.
4: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Család nem csak egyféle lehet, és nem csak egyféleképpen működhet. A mozaik család olyan újraalkotott egység, ahol korábbi kapcsolatokból érkező gyerekek, szülők és új társak próbálnak közös életet, új szabályokat és valódi otthont építeni együtt. Ennek megfelelően ma már a mostoha szülő kifejezést a sokkal barátságosabb mozaik szülő kifejezés váltotta. De hogyan találhatják meg a helyüket a mozaik család tagjai, milyen nehézségekkel kell szembenézniük a mindennapokban, és mit tehetnek azért, hogy valóban biztonságos, szeretetteljes közeggé váljon az új családi rendszer. Erről a témáról beszélgetek ebben az órában Bogár Zsuzsa tanácsadó szakpszichológussal és családterapeutával. 11 óra után pedig egy ekecsi házas pár, Boka Rózsa Éva és Boka Krisztián lesznek a vendégeim itt a stúdióban, akik az Egyesült Királyságban, York városában élnek, és ott nevelik 5 éves kisfiúkat. Milyen az élet, és milyen kihívásokkal találkozik egy magyar család Angliában? Hogyan lehet gyereket nevelni, dolgozni és megélni? Változtatott-e bármin a Brexit, és hol jobb az élet? Családalapítás és mindennapi kihívások külföldön. Ez lesz tehát a téma műsorunk utolsó órájában. Déli 12 óráig számítok megtisztelő figyelmükre. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Május 15-én a családok napját ünnepeljük. A család azonban nem csak egyféle lehet, és nem csak egyféleképpen működhet. Sokszor ugyanis a szülők nem tudják megoldani saját konfliktusaikat és problémáikat, így válás vagy szakítás töri meg a közös gyermekek nevelésének addigi rendjét. De hogyan működhet tovább egy család egy ilyen törés után? Miként lehet egészséges kapcsolatot kialakítani egy új partnerrel úgy, hogy közben mindkét oldalról gyerekek érkeznek a kapcsolatba? Hogyan találhatják meg a helyüket a mozaik család tagjai, milyen nehézségekkel kell szembenézniük a mindennapokban, és mit tehetnek azért, hogy valóban biztonságos, szeretetteljes közeggé váljon az új családi rendszer. Erről a témáról beszélgetek Bogár Zsuzsa tanácsadó szakpszichológussal, pár- és családterapeutával, a Mozaik Család Alapítvány elnökével, valamint a Mozaik a Családom című könyv szerzőjével. Köszöntöm a vonalban.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Sokan úgy érzik, hogy egy válással véget ér a család. Ön szerint pszichológusként valóban véget ér ilyenkor valami, vagy inkább csak átalakul?
1: Hát valami azért valóban véget ér, tehát ugye nem jó, hogyha azzal állítatjuk magunkat, hogy itt nincs veszteség, mert hogy nagyon sokszor akár lehet, hogy éppen ebből fakadhat a későbbiekben probléma, hogy az ember szeretne rögtön akár tovább lépni, főleg, hogyha már akár az új partner, és azok hamar meg is jelenik, akkor inkább csak egy ilyen átalakulást él meg, és persze a krízis önmagában az a szó is azt jelenti, egy fordulat, tehát itt tényleg van egy átalakulás, de arról nagyon fontos beszélni, meg tudatosítani akár magában is annak, aki éppen túl van egy válláson, hogy itt azért tényleg van valami olyan, ami véget ér, és valaminek vége is van, még akkor is, hogyha esetleg meg a lelkesedés arra vonatkozóan, vagy akár a válási szándék éppen ebben az adott félben fogalmazódott meg, és ő már örül, hogy lezárul ez az időszak, akkor is nagyon fontos foglalkozni a veszteségekkel, amik érnek minket ilyenkor. De természetesen úgy a krízisben benne rejlik mindig a fejlődés lehetősége is, tehát ott van az, hogy ha ezeket a veszteségeket feldolgoztuk, és szépen eldolgoztuk ezeket a szálakat, amik véget érnek, akkor utána talpra lehet állni, és valóban egy új fejezetét megnyitni az életünknek, amiben akár a krízis általi fejlődésünket is már belevihetjük.
0: És ilyenkor ugye gyakori, hogy mozaik családok alakulnak ki. Hogyan lehetne definiálni a mozaik család fogalmát?
1: Ugye itt többféle definíció is, én is amikor még annak idején tanultam a családterápiát, akkor ugye még egy olyan definíciót tanultunk, hogy a mozaik család egy olyan család, ahol van a szülő és gyermeke gyermekei, és ehhez a rendszerhez csatlakozik egy új pár, aki esetleg szintén hoz gyerekeket ebbe a családba. És ez így teljesen oké, és ez a definíció, de amióta én már sok-sok éve mozaik családokkal dolgozom, én már sokkal jobban szeretem azt a definíciót használni, ami inkább úgy indul, hogy a mozaik család ez egy olyan szerveződés, ahol adott két felnőtt, akiknek a párkapcsolata ugye adja ennek a családnak az alapját, és ők esetleg hoznak korábbi kapcsolatból, vagy az egyik, vagy mindkettő hoz korábbi kapcsolatból a gyerekeket. És ugye, hogyha így megnézzük a két definíciót, akkor lehet, hogy így elsőre azt kérdezni az ember, hogy de oké, de hát mi a különbség, hát ez ugyanaz. És így most tényleg ugyanaz, mert ugyanoda lyukadunk ki, hogy lesz egy olyan családrendszer, ahol élnek gyerekek, akik korábbi kapcsolatból születtek, de nagyon nem mindegy, én azt gondolom, hogy miből indulunk ki, mit tekintünk a család alapjának, mert hogy sokan akár időrendben gondolkodnak, hogy hát ott van a szülő és a gyereke, és azokhoz kapcsolódik egy új partner, és így alakul a mozaik család, de én sokkal jobban szeretem úgy kezelni a munkámban is a mozaik családokat, hogy adott egy párkapcsolat, nyilván nem az volt időben hamarabb, de adott egy párkapcsolat, ahol esetleg a feleknek vannak egyiknek vagy mindkettőnek gyerekei. Mert hogy az én hitem szerint és a munkámnak a szemléletemnek, amit a munkába használok, az egyik legfontosabb alap pillére az, hogy a párkapcsolat minden családnak, a hagyományos családnak és a mozaik családnak is a párkapcsolat adja vagyis a párkapcsolat stabilitása adja a stabilitását, tehát nagyon fontos, hogy ebből induljunk ki mindig, hogyha akár építünk egy mozaik családot, vagy akár segítő szakemberként segítünk egy mozaik családnak az épülésben.
0: Ön szerint mik a legnagyobb tévhitek a mozaik családokkal kapcsolatban?
1: Én azt szoktam látni, hogy akár mondjuk egy laikus, vagy aki még nem élt ilyen rendszerben, vagy nem látott közelről egy ilyen jól működő rendszert mondjuk, mindig nagyon szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a szülő új párja hogy kapcsolódhat be akár a gyereknevelésbe, vagy mennyire lehet szülő szerepben ebben a rendszerben. És hát én mindig azt szoktam erre mondani, hogy hát család valójában akkor lesz egy pár kapcsolat és az ő gyerekei, tehát akkor lesz ebből a rendszerből egy család, hogyha kialakul egy szülőtársi szövetség, kialakul egy szülői alrendszer, hogyha ilyen családterápiás nyelvezettel fogalmazni, és az adja ennek a családnak az alapját, tehát hogy az ugye nem lesz egy család, az ugyanúgy egy egyszülős család marad, hogyha lesz ugyan a szülőnek egy új partnere, és akár oda is költözik, vagy össze is költöznek, de mondjuk ő csak így, mint egy ilyen üvegfal mögül így nézni, hogy mi történik azzal a szülővel és a gyerekeivel, és ő hogyan neveli őket, milyen szabályok vannak, stb. Ez nem lesz modai család, tehát hogy ez lehet, hogy úgy hívják magukat, meg fizikailag akár annak is mondható, mert egy fél év alatt élnek, de ez tulajdonképpen olyan, mint hogyha egy fél év alatt élne akár két egyszülős család, hogyha mind a két felnőttnek vannak gyerekei, vagy akár egy egyszülős család és egy felnőtt, aki a szülő új párja. Szóval, hogy sokszor ez a tévhit, és akár még akik bele is kerülnek, ők is nagyon félnek attól, hogy akkor szülő legyek, vagy hogy legyek szülő, meg sokszor meg is fogalmazzák a kliensek, hogy nem akarok szülő lenni, mert hát van ennek a gyereknek egy másik szülője, ami tény, hogy van, de hogy az, hogy a mozaik családban az új partner szülőszerepbe lép, ez nem veszi el a különélő szülőnek a szülőségét, tehát hogy nem csorbítja, vagy nem kisebbíti azt a másik szülő értékét, ez ugyanúgy megmarad, csak egyel több felnőtt veszi körül ezt a gyereket, amiből egyébként, hogyha ez a rendszer jól működik, a gyereknek semmi kára nem történik, sőt, inkább hasznára válik, mert több mintát lát, több szeretett forrás, több erőforrás, több támogató felnőtt lehet körülötte, szóval, hogy így tud így jól működni ez a rendszer akkor is, hogy a szülőszerepbe lép a szülő új párja.
0: Igen, éppen ezt akartam kérdezni, hogy hogyan éli meg általában egy gyermek, amikor megjelenik a anya vagy apa új párja, és mit érdemes ilyenkor tenni, meg hogy mikor is hogyan érdemes egyáltalán bemutatni az új partnert a gyereknek, van-e erre jó időpont, és aztán később mire érdemes ügyelni az új párral kapcsolatban?
1: Hát igen, ettől a szülők nagyon szoktak félni ettől a pillanattól, vagy időszaktól, hogy hogyan is mutassák be a gyereknek az új párt, vagy hogyan hozzák így össze a rendszert. És azért ez nem egy egyszerű dolog, ez egy hosszú folyamat, ami nagyon sokszor, vagy nagyon sok szakasz ennek a folyamatnak, teljesen organikusan is megtörténik. Tehát, sőt, néha sokkal jobb, hogyha organikusan történik, nincsen így nagyon rágörcsölve, vagy előre eltervezve, mert abból semmi jól nem születik. Hát az biztos, hogyha így a folyamatot nézzük, hogy először a válás után nagyon fontos, hogy a szülőben is meg legyen a veszteségfeldolgozás, illetve hogy a gyerekeknek is legyen erre idejük. Sok kliensemmel látom, hogy akár ha már megvan az új partner a váláskor, akkor nagyon siettetné, hogy de már a gyerekek is ismerjék meg, vagy akár már össze is költözzenek, de a gyerekeknek azért idő kell arra, hogy a válást feldolgozzák, és amikor a szülő már azt látja, hogy úgy rendben vannak a gyerekek, tehát hogy bele szoktak ebben az újfajta életmodellbe, amit a két szülő külön élve él, kialakul egy jó kapcsolattartási rendszer, megvan, hogy mikor hol vannak a gyerekek, és már úgy mindenki megnyugodott ebben a rendszerben, jó esetben, hát ugye nagyon sok olyat látok sajnos, ahol ez nem történik meg sok-sok év után se, de jó esetben mindenki rendben van, akkor jöhet az a szakasz, hogy akkor megjelenik az új pár, de először itt sem úgy kell kezdeni, hogy akkor de bemutatok a gyerekeknek valakit, akiről azt mondom, hogy hát ő a szerelmem, és innentől együtt fogunk élni, vagy egy felnőtt kliensem mesélte, hogy neki gyerekkorában egy idegen férfi egyszer csak bejött az ajtón egy bőröndel, és onnantól ott élt velük, tehát hogy azért ez nem így történik, hanem ami nagyon fontos, hogy először a szülő csak beszéljen erről az emberről a gyerekének. Tehát úgy, mint ahogy beszélünk a gyerekeinknek, a barátainkról, vagy a kollégáinkról, hallják a gyerekeink, hogy mi történt velünk napközben, miket éltünk meg, ugyanúgy ennek az embernek a nevét is így beépítjük a napközbeni történeteinkbe, amiket esetleg elmesélünk a gyerekünknek, és a gyerekek lesznek valószínűleg előbb-utóbb kíváncsiak rá, hogy akkor ki is ő, akkor mesél róla többet, és akkor egyre többet lehet róla mesélni, és lehet, hogy a gyerekekben ébred majd fel a kíváncsiság, hogy már találkozni szeretnének vele, de ha nem ébred fel a gyerekekben a kíváncsiság, az se baj. De már amikor úgy tudják a gyerekek, hogy ki ő, meg hogy fontos szerepe van a szülő életében, akkor jöhet az, hogy akkor már találkoznak is, ami lehet először akár egy semleges helyen, utána már lehet otthon is, ami nagyon fontos, hogy de nagyon sok pont egy család benne marad abban a szakaszban, hogy mindig valami program kell, hogy milyen programra megyünk, olyan programra megyünk, hogy ott a gyerekeknek jó, mert felszabadultabbak, de hogy egy idő után azért ennek a szakasznak is érdemes lecsengenie, és hogy tapasztalják meg azt is, hogy milyen az, amikor csak úgy otthon vagyunk, és hogy mindenki csinálja a dolgát, mindenki úgy el van egymás mellett, de már itt van a szülő új párja is, és már így vagyunk el egymás mellett, és önmagunk vagyunk otthon. És akkor, hogyha már ilyen hétvégék is vannak, vagy akár napok is vannak, akkor jöhet az, hogy akkor már akár, hogyha megérett arra minden szereplő, hogy akkor érdemes összeköltözni. De ugye a szülők nagyon félnek ilyenkor a gyerekek reakcióitól, és attól félnek, hogy a gyerekek majd elutasítóak lesznek az új párral, de ilyenkor nagyon fontos, és mindig a kliensekkel is úgy dolgozom ilyenkor, hogy a szülőket kell megerősíteni abban, hogy a szülő önmagában eljusson oda, hogy ez egy jó dolog lesz, és bízzon abban, hogy ez a gyereknek is sokat fog adni, hogy a gyereknek is jó lesz, mert addig, amíg a szülőben bizonytalanság van, és ő esetleg így belül a lelke mélyén tördelés még a kezét, hogy jaj, ilyen bűntudata van akár a gyerek felé, meg ilyen bocsánat kérdően magyarázza akár a gyereknek, hogy hát most itt fog aludni a nem tudom ki, meg most itt lesz a hétvégén, szóval addig a gyerek meg fogja érezni, hogy a szülő szorong, és a gyerek nem az új partnert fogja elutasítani, hanem a szülő szorongására fog úgy reagálni, hogy hát akkor, hogyha én azt látom, hogy anyám vagy apám szorong ebben a helyzetben, akkor nem kell ez az új ember, mert mindig akkor szorong, amikor ő itt van. Tehát ugye ebből jön az, hogy őt fogja előbb-utóbb elutasítani. Tehát mindig a szülőnek egy saját belső munkát kell elvégezni ahhoz, hogy ő biztonsággal tudja hinni, hogy ez így rendben lesz, és hogy hosszú távon jó lesz mindenkinek.
0: Sok mozaik családban a szabályok okozzák a konfliktust, hiszen két különböző családi kultúrát vagy nevelési módszert kell összehangolni. Hogyan érdemes ezt elkezdeni, és hogyan lehet egyáltalán összehangolni két külön világot, két külön szabályrendszert?
1: Hát ez nagyon fontos lenne már előtte, mielőtt akár összeköltöznek, mert azért valamennyire ismerik egymás gyerekeit, és fontos lenne, tehát például akik ugye nálunk vagy hozzánk eljönnek akár emiatt, hogy segítsük őket a mozaik család építésbe, akkor több ülést szállunk erre, hogy végigmenjünk reggeltől estig a családnak a szabályain, az új család szabályokon, de ugye itt mindenki hol származási családból is szabályokat, szokásokat, volt egy előző család, ahol már a gyerekeket nevelte a volt párjával, ott is kialakultak ilyen szabályok, szokások, és hát itt ugye az sose jó, hogyha egy olyan, hogyha az egyik félnek nincs is gyereke, akkor se jó, hogyha ő egyszerűen csak így mindenféle kritika vagy észrevétel nélkül elfogadja annak az egyszülős szülőnek a szabályait, és akkor azt szerint nevelik a gyerekeket, hanem itt egy teljesen új rendszerre. Itt valóban az kell, hogy a két felnőtt összeüljön, nem egyszer többször, és végignézzen akár reggeltől egy napot, hogy milyen szabályai vannak, mondjuk egy reggeli rutinnak, készülődésnek, akár bárminek, napközben, hogyha vannak olyanok, este, amikor mindenki hazaér, ott is milyen szabályok vannak a kütyű használatra, a lefekvésre, az esti rutinra, tehát nagyon sok mindent így végig kell nézni. És ugye nem az a lényeg, hogy akkor kössenek egy ilyen kompromisszumot, hogy na jó, én ezt fogadom el, te meg azt fogadod el, és akkor így, akkor fiszti, akkor mindenki jól jár, de közben lehet, hogy mind a kettőben meg ott lesz egy nagy elégedetlenség, hogy de én elfogadtam azt a szabályát, ő meg nem tartja be a miénket, szóval hogy ez így sose jó, hanem egy olyan szabályrendszernek kell megszületnie, ami már nem arról szól, hogy én vagy tiéd, vagy te hoztad, vagy én hoztam a családunkba, hanem hogy mi ketten találtuk ezt ki, és mi ketten, mind a ketten elfogadjuk ezt, és 100%-osan tudunk vele azonosulni, és hát ez a nehéz megtalálni ezeket a pontokat, és általában ehhez az kell, és ezért dolgozunk ezen több ülésen keresztül, akár egy ilyen mozaik családos folyamatban, mert ez az kell, hogy megszülessen a valódi megértés, hogy a másiknak az a szabály miért fontos, vagy éppen valakinek miért nem, vagy miért berzenkedik nagyon tőle, hogy ő azt a gyerekeinél bevezesse azt a szabályt, amit mondjuk a másik nagyon erőltetne, és itt vissza kell menni akár gyerekkorban, ki mit élt meg a saját szüleivel, olyan szorongások, félelmek szoktak itt napvilágra kerülni, amikről lehet, hogy a két ember sose beszélne egymásnak, de itt a szabályok kapcsán előjön, és nagyon jó is, hogy előjön, mert hogy így meg tud születni egy olyan megértés, ami sokkal jobban helyre rakja mindkettőjükben azt, hogy akkor valamilyen szabály esetleg miért olyan mums a másiknak, vagy hogy lehet ezt a szabályt úgy módosítani, hogy ne legyen olyan erős esetleg valakinek, hogy attól azt hiszi, hogy traumatizálja a gyerekeit, ha bevezeti. Szóval itt azért nagyon sok módbeli dolgot szoktunk feldolgozni a párkét tagjával, miközben egyszerűen csak úgy tűnik, hogy csak a szabályrendszert rakjuk össze, de annál sokkal mélyebb dolgot csinálunk. Szóval, hogy ez fontos lenne, és azért nagyon sokszor azt látjuk, hogy önerőből ezt a párok nehezen tudják megoldani.
0: Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Milyen jelek mutatják, hogy egy család, egy mozaik család már elakadt?
1: Sokféle olyan élethelyzet van, amikor előfordulhatnak feszültségek a rendszerben. Én azt gondolom, hogy nem akkor, amikor vannak konfliktusok, mert minden párkapcsolatban, meg minden családban lehetnek konfliktusok, és az ember is van, mert sokszor a konfliktus a motorja akár egy fejlődésnek, meg is ismerjük akár magunkat, meg a másikat is a konfliktus által, hanem akkor érdemes akár szakembert keresni, amikor már bizonyos ideje azt érzik, akár hónapok óta azt érzik, hogy ugyanazokat a köröket futják, és semmi nem változik. Mert akkor valószínűleg olyan körbe kerültek bele, hogy próbálkoztak egy helyzetnek a megoldásával, de az nem, hogy megoldást nem hozott, hanem még erősítette akár a kört, mert egy rossz reakciók születtek, tehát egy ilyen rossz dinamika alakult ki, és amikor már a kommunikáció is ezáltal ellehetetlenítődik, tehát hogy már kevéssé érti meg egymást a két fél, és folyamatosan mindkét fél azt érzi, hogy nincs megértés, hiába mondom az én verziómat, az én valóságomat, de olyan, mintha az a másiknak egyáltalán nem menne át, akkor én azt gondolom, hogy érdemes szakembert keresni, és tényleg érdemes akár, ha már pár hónap eltelik egy ilyen helyzetben felkeresni szakembert, mert nagyon sokszor találkozunk olyan családokkal, akik már évek óta 5-6 vagy akár 10 éve élnek úgy, hogy ugyanazokat a köröket futják, és ugyanaz a dinamika, és ugye minél régebb óta ásták bele ebbe magukat, annál nehezebb ezt megfordítani és változtatni rajta.
0: És hogyha mondjuk konkrét példákat nézünk, vagy konkrét problémákat nézünk, mit tehet például egy mostoha szülő, hogyha a gyerek azt mondja neki, hogy nem vagy az apám, vagy nem vagy az anyám?
1: Igen, ez egy elég tipikus helyzet, amitől nagyon félnek is a mostoha, vagy én inkább mozaik szülőnek szeretem nevezni az új szereplőt és a szülői párját. Ez egy teljesen olyan helyzet, ami én azt gondolom, hogy minden kamasznál, vagy kamaszodó gyereknél előfordulhat, hogy egy gyereknevelési helyzetben azt mondja a mozaik szülőnek, hogy nem vagy az anyám, vagy nem vagy az apám. Ilyenkor a nagyon egyszerű válasz a mozaik szülő részéről, azt kéne, hogy legyen, hogy ez így van, de hogy jön ide. Mi mindig így viccesen ezt szoktuk, akár egyszerű szülőcsoporton született meg ez a mozaik családos szülőcsoporton született meg ez a kis szófordulat, hogy ez így van, de hogy jön ide. Mert hogy nem azért kérnek meg, hogy tedd a cipődet a cipősportra, és ne hagyd az előszoba közepén, mert azért szerinti anyád vagy apád vagyok, hanem azért kérlek meg, mert itt ebben a családban ez a szabály, és én vagyok az egyik felelős felnőtt, aki arra vállalkozott, hogy felelősséget vállal azért, hogy ez a rendszer jól működjön, és ezért kérlek meg, hogy tedd el a cipődet, tehát hogy ugye, hogy az iskolában a tanárnéni se kötődik vér szerint a gyerekünkhöz, mégis ott abban a rendszerben, ő a felelős azért, hogy a rendszer jól működjön, és ezért kéri meg a gyerekeket bizonyos szabályok betartására, vagy szól akár rájuk, hogyha nem tartják be ezeket a szabályokat. Valahogy így kellene tekinteni a mozaik családra is, hogy itt sem a térség miatt fegyelmezzük, vagy kérjük meg a gyerekeket, hogy tartsák be a szabályokat, hanem azért, mert felelősséget vállalunk a rendszer jó működéséért, és ugye ahhoz, hogy egy rendszer jól működjön, ahhoz az kell, hogy minden szereplő figyeljen egymásra, és itt is nem ledomináljuk a gyerekeket, amikor rájuk szólunk, mert nem azért, mert mi vagyunk a nagy okos felnőttek, ők meg a kis buta gyerekek, hanem azért, mert mi vagyunk azért a felelősek, hogy így mindenki rendben legyen itt ebben a rendszerben.
0: Sok mozaik családban állandó logisztika az élet, hiszen az egyik hétvége itt, a másik hétvége ott a gyerekek esetében. Ez mennyire terheli meg a gyerekeket, és mire érdemes ilyenkor ügyelni a leginkább ön szerint?
1: Hát Hát itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni itt a kapcsolattartás kapcsán, ugye, hogy mi az ideális. Nyilván, amikor mind a két félnek vannak gyerekei, és különböző kapcsolattartási rendszerekben vannak esetleg ezek a gyerekek, akkor azért arra érdemes figyelni, hogy legyen viszonylag összehangolva ez a rendszer, de azért legyen olyan időszak, amikor minden gyerek ott van, hiszen hát akkor alakul ki akár a gyerekek között is a mélyebb kapcsolódás, és akkor alakul ki ez a családi identitás is, vagy a családérzés ebben a rendszerben. Illetve amit én azért mindig ki szoktam emelni a mozaikos szülőknek, hogy próbálják úgy alakítani a kapcsolattartási rendszert, hogy olyan időszak is legyen, amikor viszont egyik gyerek sincs ott. Mert ugye a mozaik családban az nagyon nehéz, hogy mivel már megvannak a gyerekek, ezért kimarad az az időszak, ami egy pár esetében még az az ismerkedés, randizgatás, amikor még nincsenek gyerekei, meg az az egymásra hangolódás, amikor teljes figyelemmel tudok csak ott lenni a másikkal, és hogy ez nagyon fontos, hogy a mozaik családban meglegyen, és tudjanak rá lehetőséget még akkor is, hogyha csak egy két hetente hétvégére mennek.

0: kell, vagy van egy mozaik család is, ahol a másik fél gyerekei is azért ilyen elég sűrűn váltanak, akkor azt úgy nagyon nehéz úgy összehangolni, hogy mindenki, hogy ne legyen ebből az egészből egy káosz, mert ugye aki elvált szülő, az tudja, hogy a gyerekeknél mindig van egy átállási idő, tehát amikor megérkeznek a másik szülőtől, rugalmasabb gyereknél lehet, hogy elég fél óra, de kevésbé rugalmas gyereknél lehet, hogy fél nap is kell ahhoz, hogy úgy megérkezzen lélekben, rácsatlakozzon annak a szülőnek a hullámhosszára, akihez érkezett, és ugye, hogyha nagyon rövidek ezek az időszakok, akkor alig van olyan időszak, amikor a gyerek úgy megérkezett lélekben oda abba a mozaik családba, tehát én mindig azt szoktam javasolni, hogy kisiskoláskorig nyugodtan el lehet jutni az egy hét felállásig, akár változ gondoskodás esetén, de hogyha kevesebbet vannak mondjuk az egyik szülőnél a gyerekek, akkor is inkább a tömbösített nagyobb tömbök, tehát hogy mondjuk ilyen két hetes ciklusba gondolkodva, akár ilyen 9 nap, 5 nap, és ne ilyen 2-3 napokban legyen szétszabdalva az 5 nap, hanem sokkal inkább egyben, mert tényleg az a fontos, hogy a gyerek úgy megérkezzen a lélekbe, és hát főleg akkor, hogyha sok gyerek van, másik oldalról is vannak gyerekek, akkor az ő kapcsolatuk fejlődése, meg hát a gyerek és a mozaik szülő kapcsolatának fejlődése érdekében is jó, hogyha úgy egyben töltött több időt a gyerek.
1: És a testvérkapcsolatok hogyan alakulnak a mozaik családokban, vagy milyen az egészséges dinamika a féltestvérek vagy mozaik testvérek között? Mozaik testvéreknek hívhatjuk őket?
0: Igen, én mozaik testvéreknek szeretem hívni őket. Igen, ugye, hogyha mindkét fél hol gyerekeket, akkor az mindig nagyon érdekes, hogy hát eleve hogy van a kor szerinti megosztás, hogy nagyjából egy korosztály a két szülő gyereke, vagy nagyon eltérő esetleg. Ha nagyjából egy korosztály, akkor azért ott a testvérsorban ilyen érdekes dinamikák alakulhatnak, mert lehet, hogy aki addig legnagyobb volt valahol, az már a mozaik családban nem a legnagyobb lesz, vagy a legkisebb már nem a legkisebb lesz, tehát ki kell, hogy alakuljon egy új testvérsorrend, ami egyébként nagyon sokszor konfliktusok mentén alakul ki, hiszen ugye a dominancia rangsor az mindig konfliktusok mentén alakul, úgyhogy ezért így nem is szabad félni attól, hogy vannak konfliktusok előbb-utóbb a gyerekek között, mert hogy ez a természetes, hogy ugye a hagyományos családban a testvérek között is van konfliktus, és azért én szoktam is a szülőknek javasolni, hogy azért bizonyos szintig hagyni értemes ezeket a konfliktusokat, hogy a gyerekek egymás között játsszák le ezeket a kis dominancia harcaikat, illetve hogyha beavatkoznak a szülők a testvérek konfliktusába, vagy a mozaik testvérek konfliktusába, akkor nagyon fontos az, és ezzel tudják segíteni egyébként a gyermeki alrendszernek a jó működését, hogy egy egységként lépjenek oda ebbe a konfliktus helyzetbe. Tehát ne az legyen, hogy az egyik szülő, tehát mindkét szülő mondjuk a saját gyerekét igaztalja, meg annak az igazat, és a másikat ítéli el, vagy a másikat bírálja, hanem hogy egy egységet képviseljen a két szülő, egyformán próbálják meghallgatni az egyik gyereket, a másik gyereket, próbáljanak hát nem igazságot tenni, mert nyilván mind a két gyereknek van egy saját igazsága, hanem inkább segíteni őket abban, hogy megértsék egymást, hogy oldják fel ezt a konfliktust. Tehát itt ez nagyon fontos feladat lenne a szülők részéről, és hogyha a szülők ebben tudnak szövetségesei lenni egymásnak, és nem válnak ellenségek ki mondjuk egy testvérkapcsolat révén, akkor azzal az egész mozaik családnak a stabilitását nagyban megsegíthetik, és nyilván a gyerekek helyzetét is, mert a gyerekeket is megtanítják arra, hogy kell ilyen testvérkonfliktust jól rendezni, meg a gyerekek is látják, hogy a két szülő erős szövetségben van, és ez megbonthatatlan, és még egy testvérkonfliktus sem tudja megbontani, és ez a gyerekeknek nagy biztonságot ad.
1: Ön szerint mitől lesz valóban működőképes egy mozaik család? Mi az a néhány alappillér, bár már jó néhányat elmondott, de hogyha így össze kéne foglalni a végére, mi azok a legfontosabb alappillérek, amik nélkül nem működhet egy mozaik család?
0: Hát az első és legfontosabb az a párkapcsolat, hogy mindig azt szoktam mondani, ugye az elején is ezzel kezdtem a definíció kapcsán, hogy a párkapcsolatból érdemes kiindulni, tehát hogyha az nem stabil, ha ott nincs harmónia, ha ott feszültségek vannak, akkor az egész családra rávetül. Nyilván hagyományos családnál is, de a mozaik család sokkal érzékenyebb erre, hogy a párkapcsolatban lévő feszültségeket az egész rendszer megérzi, és az egész rendszer válik labilissá, hogyha a pár két tagja között konfliktus van, tehát itt lenne fontos kezdeni mindent, szóval ez lehet így az egyik alappillér. A másik az a családszabályok kialakítása, tehát hogy tényleg legyenek olyan családszabályok, ami így a sajátja a mozaik családnak, és tényleg ők

0: magukénak érzik, a két felnőtt, ahogy összerakja, illetve már így a gyerekeket is egy bizonyos életkorba be lehetem bevonni, nem feltétlenül döntési, de legalább véleményezési jogkörrel, és akkor ők is a magukénak érzik. És akkor mondjuk egy harmadik dologként azért említeném így a rituálék, az, amit ilyen pozitív érzelmi színezetű rituálék, tehát hogy ne csak így a negatív, vagy az ilyen kötelező érvény szabályok legyenek, hanem legyenek a másik oldala is, hogy a közös élmények, az együtt töltött idő, ami így formálja a kapcsolódást, ami élvezetessé teszi az együtt töltött időt, tehát hogy ezek így szintén nagyon fontosak. És hát amiről még azért keveset beszéltem, de a családhatárok mondjuk így negyedik ilyen fontos tényezőként, ami így nagyon, nagyon fontos lenne, hogy legyen a mozaik családnak is egy családhatára, ami egyrészt azt is jelenti, hogy a benne élők pontosan tudják, hogy ők részei ennek a rendszernek, hogy van olyan dolog, amiből ők ezt tudják, hogy ők ennek a mozaik családnak a tagjai, illetve hogy kívülről is látják a külső emberek, hogy ugye ez egy család, és ezek a szereplők ennek a családnak a részei, illetve az is tiszta, hogy kik nem részei ennek a családnak, mert sokszor ugye a volt házastársak akár próbálnak határon belülre kerülni és megmondani, hogy mi és hogy történjen a gyerekekkel ott a mozaik családon belül, de hogy ez is fontos, ezeket a határokat is fontos meghúzni, mert az is segít ugye a rendszernek a stabilitását.
1: Május 15-én a családok napját ünnepeljük, és a mozaik családok is egészséges, biztonságos környezetet tudnak nyújtani a gyermekeknek, de hogy mitől és hogyan tudnak jól és hatékonyan működni a mozaik családok, milyen kihívásokkal kell szembenézni leggyakrabban, arról Bogár Zsuzsa, tanácsadó szakpszichológussal, pár- és családterapeutával, a Mozaik Család Alapítvány elnökével, valamint a Mozaik a Családom című könyv szerzőjével beszélgettem. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
0: Köszönöm.

Kedves hallgatóink, lapajánlónk következik. Megjelent az Opus irodalmi és művészeti folyóirat 101. száma, amely visszanyúl a gyökerekhez, hiszen olyan műveket közöl, amelyeket mindenki megérthet, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Az áprilisi-májusi Opusban a gyermekirodalom kapta a főszerepet. Nem először és bizonyára nem is utoljára vállalkoztak a szerkesztők arra, hogy a gyerekirodalom világába kalauzolják el az olvasót. A lapszám elején azonban még komolyabb hangvételű írásokkal találkozhatunk. A lapot a folyóirat 100. lapszámának ünnepélyes bemutatóján elhangzott beszédek kezdik, ahol Baráti Lapok főszerkesztői, illetve Petőc András volt és Kovács Balázs újonnan kinevezett főszerkesztő székfoglalója is olvasható. Ezek a személyes hangú, mégis irodalomtörténeti távlatokat nyitó szövegek nem csak visszatekintenek, hanem a jövő kérdéseit is felvetik. Mit jelent ma irodalmi folyóiratot működtetni, közösséget építeni, értéket közvetíteni? A betűösvény rovat gazdag és változatos válogatást kínál, mesék, versek és ifjúsági prózák váltják egymást, többek között Tóth László, Zénémet István, Király Anikó, Benkő Tímea és Gyökeres Kinga meséi, Kis Judit Ágnes, Lackfi János, Fellinger Károly, F. Nagy Gábor és Száraz Pál játékos versei, Kertész Erzsi ifjúsági novellája, valamint M. Kácsor Zoltán regény részlete egy készülő kiadványból. A színpad rovatban egy mesejáték kap helyet a nemrégiben elhunyt Fülöp Antal tollából, aki Kovács Magda Kiskígyó című meséjét dramatizálta. A láthatár kitekintést nyújt a szlovák irodalom felé, Jana Bodnárová Kutyák című írásával, Tóth Ozsvald Zsuzsanna fordításában közölt prózával. A gondolatműhely esszéi Molnár Kantner Éva és Nógrádi Gábor tollából az ifjúsági és a gyermekirodalom témakörét járják körül, reflektálva annak mai szerepére és kihívásaira. A lapszám fontos része a Könyvek között című rovat, ahol kritikák és recenziók segítik az eligazodást a kortárs gyermekirodalmi kínálatban. Tamási Orosz János, Juhász Kornélia, Bíró Szabolcs és Kovács Jolánka írásai keltik fel az érdeklődést a kortárs gyermekirodalmi kiadványok iránt. A Küszöb rovat két fiatal, Dávid Dóra és Kalina Krisztina meséit közli, míg a műterem rovatban Miglinci Éva méltatja a labban megtalálható illusztrációk alkotóját, az idén 60. életévét betöltő Takács Jánost. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága által kiadott Opus irodalmi és művészeti folyóirat 101. száma az SMIT és a szerkesztőség híreivel zárja a lapot. Jó olvasást kívánunk!

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Köszöntöm ismét a hallgatókat. Műsorunk utolsó órájában is a családé lesz a főszerep, hiszen ma van a családok nemzetközi napja, így egy külföldön élő ekecsi család életével és mindennapjaival foglalkozunk az előttünk álló órában. Tartsanak továbbra is velünk, most Mezőszállási Márk hírei következnek.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Csökkentek az üzemanyagárak Szlovákiában. Donald Trump és Xi Jinping is sikeresnek nevezték a pekingi csúcs találkozót. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. Jönnek a részletek. Az elmúlt héten mérséklődtek az üzemanyagárak Szlovákiában az előző időszak rekord közeli szintjei után. A statisztikai hivatal adatai szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 1,76 euró, a dízelé 1,77 euró csökkent. Az árak ugyanakkor továbbra is jelentősen magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. A szakértők szerint az üzemanyagok drágulását elsősorban a közel-keleti konfliktusok miatti olajpiaci bizonytalanság okozta. Szlovákiában jelenleg nincs árstopp vagy adócsökkentés az üzemanyagokra. Ukrajna-szlovákiai nagykövete élesen bírálta Richard Takács mezőgazdasági minisztert, amiért a közösségi médiában Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt drogok fogyasztásával vádolta. A nagykövet szerint az ilyen kijelentések veszélyeztetik a szlovák-ukrán kapcsolatokat és aláássák a két ország közötti párbeszédet. Takács videójában korrupciós és pénzügyi visszaélésekről is beszélt Ukrajnával kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök lezárta kínai látogatását, amelyet mind ő, mind Xi Jinping kínai elnök sikeresnek értékelt. A felek kereskedelmi kérdésekről, Tajvan helyzetéről, valamint a közel-keleti konfliktusokról tárgyaltak. Trump fantasztikus kereskedelmi megállapodásokról beszélt és közölte, Kína kész közvetítői szerepet vállalni az Irán körüli feszültségek enyhítésében, illetve a Hormuzi szoros biztonságának helyreállításában. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy nagyra becsüli Xi Jinpinget, akit szeptemberre Washingtonba is meghívott. Ukrajna dróntámadást hajtott végre az Oroszország, írja a Zani városának olajfinomítója ellen, amely az ország egyik legnagyobb ilyen létesítménye. Az orosz hatóságok szerint 3 ember életét vesztette, és több lakóépület is megsérült. Moszkva azt állítja, egyetlen éjszaka alatt 355 ukrán dront semmisítettek meg különböző régiók felett. A támadás újabb válaszlépés lehet az elmúlt napok intenzív orosz légi csapásaira, amelyekben Kijevben legalább 24 ember meghalt. Egyre több orosz számít gazdasági tiltakozásokra a romló életszínvonal miatt. A független Levada központ felmérése szerint a megkérdezettek 20%-a tart valószínűnek tüntetéseket gazdasági okokból, ami a legmagasabb arány az elmúlt hónapokban. Közben csökkent Vlagyimir Putyin elnök és a kormánypárt támogatottsága is. Elemzők szerint a háború gazdasági következményei és az infláció egyre erősebben érződnek az orosz társadalomban. Varsó városa történelmi döntést hozott. Először ismert el hivatalosan egy másik uniós országban kötött azonos nemű házasságot Lengyelországban. A házaspár még 2018-ban házasodott össze Berlinben, de a lengyel hatóságok eddig többször megtagadták kapcsolatuk elismerését. A varsói önkormányzat most egy lengyel bírósági döntés alapján állította ki számukra a hivatalos okiratot. Lengyelország törvényei továbbra sem teszik lehetővé sem az azonos neműek házasságát, sem a bejegyzett élettársi kapcsolatot. A mostani lépést azonban emberi jogi szervezetek történelmi áttörésnek neveztek. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az ilyen kapcsolatok elismerése az emberi méltóság és az alapvető jogok kérdése. Súlyos ebola járvány tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén. Az Afrikai Járványügyi Központ szerint legalább 65 ember meghalt, és több mint 250 fertőzés gyanús esetet vizsgálnak. A hatóságok attól tartanak, hogy a vírus gyorsan átterjedhet a szomszédos Ugandára és Dél-Szudánra is, ezért regionális egyeztetéseket kezdtek a járvány megfékezéséről. A szakemberek sürgős intézkedéseket sürgetnek a fertőzés terjedésének lassítására. Most pedig rövid sporthírek következnek Tamás Ákostól.
4: A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbiában a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A szlovák válogatott pedig 31-24-re maradt alul Észak-Macedóniával szemben Eperjesen. A 74 kg-os Klajkó Dávid a 9. helyen végzett a müncheni tékvandó Európa-bajnokság záró napján. A magyar csapat összességében minden idők legeredményesebb Európa-bajnokságát zárta, 2 arannyal, 1 ezüsttel és 2 bronzéremmel.
1: Időjárás.
3: Erősen felhős vagy borult időnk van, sokfelé esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is számítani lehet. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, a szél többnyire déli irányú, a hegyekben délelőtt viharos széllökések is előfordulhatnak.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Bán után Érsekújvár irányába, a forgalmat a helyszínen a rendőrség irányítja. A D1-es autópályán Liptó-Szent Miklós után a Rózsahegy felé a 271-es kilométernél egy kis teherautó szenvedett balesetet. A jobb oldali sávot lezárták, ezért az arra közlekedők fokozott figyelemmel haladjanak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Ma van a családok napja, így műsorunk központi témája a családok élete és helyzete a mai világunkban. Ebben az órában egy házas pár lesz a vendégem, Boka Rózsa Éva és Boka Krisztián Angliában alapítottak családot, ami talán nem is annyira meglepő és nem is számít ritkaságnak mostanában, hiszen sok felvidéki fiatal kezd életet külföldön, de milyen is most az élet külföldön, kolbászból van-e ott a kerítés, milyen kihívásokkal találkozik egy magyar házas pár a család alapítás során, óvoda, iskola, közösségi élet, megélhetés, munka és karrier tekintetében. Szóval milyen az élet odakint, és terveznek-e hazajönni? Erről fogunk beszélgetni vendégeimmel, akik már itt vannak velem a stúdióban, és alig várják, hogy megosszák élményeiket önökkel, a hallgatókkal. Hamarosan jövünk vissza, maradjanak velünk!

0: Boka Rózsa Éva és Boka Krisztián, két vendégem a stúdióban, akik az Egyesült Királyságban, York városában élnek, éppen erről a városról beszélgettünk most a zene alatt, és ők ott is nevelik kisfiúkat, úgyhogy most arról beszélünk, hogy milyen az élet, milyen kihívásokkal találkozik egy magyar család Angliában, hogyan lehet, hogy gyereket nevelni, vagy dolgozni, illetve megélni itteni magyarként. Változtatott-e bármin a Brexit, és a nagy kérdés, hogy terveznek-e hazajönni, vagy ott maradnak-e. Szóval családalapítás és mindennapi kihívások külföldön, ez lesz a téma a következő percekben. Köszöntöm tehát a stúdióban Évát és Krisztiánt. Sziasztok!
1: Szia János, köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és üdvözöljük a hallgatókat is.
2: Szia János, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget, és nézzünk elébe egy nagyon jó beszélgetésnek remélhetőleg.
0: Így van.
2: És köszöntöm a hallgatókat én is.
0: Beszéltünk most Yorkról, de előtte még ugye mondjuk el azt, hogy honnan vagytok. Én kicsit rossz információt mondtam, ugye csak Krisztián, te vagy Ekecsről, Éva, te dunaszerdahelyi vagy. Mióta éltek külföldön, és miért mentetek ki, és egyáltalán együtt mentetek ki, ez a nagy kérdés itt a kezdetnek.
2: Így van, tehát egyébként 10,5 éve van most már, hogy külföldön élünk. Először nyilván fiatalon az volt a fejünkben, hogy hát kalandvágyók voltunk, ugye, és azt éreztük, hogy nézzük meg, hogy milyen ez a külföldi élet, és persze benne volt az is a fejünkben, hogy jobb pénzszerzési, pénzkeresési lehetőség, és valószínű több lehetőség van kint. Úgyhogy ez volt a fő indok, hogy meginduljunk ketten így a külföldi életre.
0: És akkor együtt mentetek?
1: Igen, együtt, igen.
0: Együtt mentetek.
1: Együtt próbáltunk szerencsét.
0: Na és most Yorkban éltek. Hogy jött York? Egyébként, mert hát az nem az a tipikus város, ahova egyébként innen elindulnak, vagy kimennek dolgozni a magyarok. Ugye jellemzően nagyobb városokba mennek, York pedig egyébként egy gyönyörű város. Én jártam ott, ugye ezért beszélgettünk erről a városról. Tényleg olyan, mintha egy ilyen angol film díszletei között lennél, ilyen macskaköves utcák, hangulatos pubok, templomok, meg ilyen nagyon... ilyen időtlen atmoszféra van abban a városban, úgyhogy tényleg ez a történelmi meghittség az úgy megfogott. Szóval nektek is, titeket is megfogott a város hangulata egyébként?
1: Így
0: szerettek
1: utólag,
0: ott lakni?
1: Utólag igen, de amikor kiderült, ugye mi Londonban kezdtünk, és ott éltünk egy ilyen sharehouse-ban, 10 szobás,
0: azt más igen,
1: emberekkel
0: zsúfolt,
1: igen, és egyébként a város is nagyon zsúfolt, és aztán később rájöttünk, hogy túl zsúfolt is, drága is, és szerettünk volna valami kisebbet, és ott megismerkedtünk egy magyar párral, és valójában ők mondták, hogy York tökre élhető, szép város, kisebb is, mint London, ugye, hogy akkor próbáljuk meg, és költözünk oda, és aztán valójában ott kötöttünk ki.
0: És most ott milyen körülmények között éltek? Ugye említetted ezt a shared house-t, uh-huh. ahol többen laknak, együtt gondolom most Yorkban már nem így.
1: Nem, de ott is így kezdtünk, ugye a barátainkkal laktunk, 5-en laktunk egy lakásban, és aztán onnan egy év után tudtunk dobbantani külön, úgyhogy külön költöztünk ketten már csak. És azóta is abban a házban élünk egyébként.
0: Kisfiúval, a kisfiúkkal, aki egyébként most lesz nyáron, említettétek, 5 éves, hogy igen. Hívják?
1: Bennett.
0: Úgyhogy ő már Yorkba érkezett?
2: Igen, Yorkba született a kisfiunk, és ezáltal érdekes, mert ugye Angliában ez úgy működik, hogy megkapta az angol állampolgárságot, mivel ott született. Nagyon érdekes, mert egyébként soha nem gondoltam volna, hogy a fiam vagy a lányom egyszer majd angol állampolgár is lesz, ugye? De szerettük volna, hogy szlovák állampolgár is legyen, úgyhogy valójában kettős állampolgár ezáltal, hogy ott született.
0: Ez nagyon érdekes, hogy ugye ti nem vagytok angol állampolgárok, de a gyereketek amiatt, hogy ott született,
1: igen.
0: Automatikusan megkapja, úgyhogy ez szerintetek a jövőben nézve előny lesz számára? Bármilyen előnnyel szolgálhat?
1: Szerintem csak előnnyel szolgálhat, hogy kettő van neki. Mert ő ugye dupla, kettős állampolgár.
0: Akkor ez tudatos döntés volt, hogy ő kint szülessen emiatt? Vagy más oka is volt, hogy kint született?
1: Mert kint született, mivel ott éltünk, úgyhogy akkor semmiképp se szerettük volna még eldönteni, hogy hazaköltözünk-e vagy nem-e. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor ott fog születni, és akkor aztán majd meglátjuk később, hogy hogy fog alakulni a élet, hogy hazajövünk, vagy ott maradunk. És mivel 5 éve laktunk akkor már kint, ezért ő automatikusan megkapta állampolgárságot.
0: És az nem fordult meg a fejetekben, hogy ugye kisbaba érkezik, ilyenkor talán hazajönni érdemes, hiszen a család tud segíteni, lehet, hogy a körülmények is, mégis az otthoni körülmények mások, mint egy idegen helyen, magatokra utalva, tehát hogy ment végig bennetek ez a gondolat, nem fordult meg a fejetekben, hogy akkor emiatt a családalapítás során, után, vagy azt megelőzően hazajöjjetek?
2: De egyébként ez a mai napig egy nagy kérdés a fejünkben, mivel hát nagyon hiányzik a család és a családi segítség a mindennapjainkból, viszont nyilván tartsuk a kapcsolatot videóhívásban, de hát ugye ezt nem lehet összehasonlítani, mint amikor az ember időt tölt együtt a családjával, és esetleg kap segítséget. Viszont ezt azzal tudjuk kompenzálni, hogy amikor hazajövünk évente, ugye kétszer körülbelül, mondjuk 3 hétre, vagy akár egy hónapra, hát akkor ömlesztve megkapjuk ezt a sok segítséget, amiért innen is nagyon hálásak vagyunk a családjainknak, mert tényleg minden erőfeszítésüket bele teszik abba, hogy egy kicsit úgymond levegyék ezt a szülői felelősséget a válunkról, és tudják kompenzálni azt az elmulasztott esetleg időt, ugye, amit nem tudtak a unokájukkal tölteni. Szóval ez úgymond win-win, ezt mindenki nyer ezzel, ugye, mivel hát a drága kisfiunk, a Beni is nagyon élvezi ezt, hogy a nagyszülőkkel tud időt tölteni, rengeteg élményt gyűjteni, és hát nyilván a szüleink is alig várják ezt a pillanatot, hogy hazaérkezzünk, és tudjanak időt tölteni velünk is persze, és hát az unokájukkal, kisfiunkkal.
0: Mi volt a legfőbb ok, hogy mégis kint maradtatok? Ugye egyrészt ugye most az otthon töltött időről beszélgetünk, hogy tényleg az valóban egy élménydús időszak, hiszen az nektek is szabadság. Másik oldalról nézve ugye a szabadság ideje az ugye a hazaútra van fordítva leginkább, tehát valószínűleg inkább kérdezem, hogy akkor emellett tudtok-e utazni máshova is, vagy általában a legtöbb idő és pénz, ami utazásra költhető, az a hazaútra van fordítva?
2: Hát egyébként többnyire ez így van, hogy hazaút, igen, és nekünk ez is egyfajta kikapcsolódás, míg hogyha nem is egy más külföldi országba megyünk, mivel ilyenkor ugye hát kikapcsol az ember, agya, lerakjuk a lantot, és egy kicsit lehet jól érezni magunkat, ugye, ahogy mondtam, említettem korábban, hogy a szülői felelősség se nyomja annyira a vállunkat, úgyhogy egy kicsit tudunk időt fordítani a szocializálódásra, barátainkkal esetleg, de próbálunk arra törekedni, hogy azért egyszer egy évbe eljussunk egy másik országba, és hogy azért lássuk világot, úgymond, és lássunk különböző kultúrákat, tudjunk tapasztalatokat szerezni, ugye, mindenféle helyről, a világból.
0: Na de engem érdekel a másik oldal is, ugye az Angliában töltött idő, ami mégiscsak az évnek a nagyobbik része, így ahol, van, vagy amikor magatokra vagytok utalva. Olyankor csak ketten vagytok mindenre, vagy van bármilyen segítség, amire, vagy akikre számíthattok, vannak olyan emberek?
1: Minden napokban csak ketten vagyunk, ugye ketten oldjuk a mindennapokat.
0: És mi a legnagyobb kihívás ilyenkor a családi életet, a gyereknevelést illetően, amikor ott vagytok Angliában ketten?
1: A logisztika. A logisztikát mondanám, hogy nincsen A, B, C, D verzió, nincsen ugye nagyszülők, köriék, senki sincs körülötted, és csak A verzió van, és B verzió. Csak ketten tudjuk oldani Bennivel minden kapcsolatos dolgot, ami a suli, a
0: ő most én már iskolába jár? 5 éves? Ilyen ott Angliában máshogy van az iskolarendszer.
1: Igen, ilyen előkészítőbe jár, ezt valójában ilyen nulladiknak mondanám, itt nulladiknak hívják, és aztán most már szeptemberben kezdi első osztályt.
0: Ez azt jelenti, hogy nektek az egész életeteket, gyakorlatilag a munkátokat is e köré, a családi élet köré kell igazítanotok?
1: Igen, pontosan ezért váltotta Kriszti is munkahelyet, hogy sokkal flexibilisebb legyen, sokkal jobban tudjuk oldani a dolgainkat, és hogy időt is többet tudjunk együtt tölteni.
0: És barátok közösségi élet, tehát van-e Yorkban magyar közösség? Ugye említettétek, hogy barátaitokon keresztül jutottatok el oda, de hogy ilyen nagyobb közösség az van-e? Ugye azt azért tudjuk, hogy Angliában sok itteni vagy magyarországi magyar él, és ők gyakran találkozni is tudnak, főleg Londonban tömörül össze ez a közösség, de Yorkban mi a helyzet?
2: Hát igazából persze vannak magyarok kint Yorkban, vannak is barátaink, akiket nagyon szeretünk, tisztelünk, és hát arra törekedünk, hogy azért a magyar barátok mellett, mivel ugye Angliában élünk, és hát szeretnénk minél jobban megtanulni angolul, mert hiába ugye 10 éve kint vagyunk, viszont hát a mai napig azért én legalábbis a magam nevében beszélhetek, mivel a feleségem ő sokkal jobban beszél, ő többet használta az angol nyelvet. Viszont én azért is törekedek, hogy ugye angol barátokat is szerezzek, vagy különböző mindenféle rasszokból. Ugye hát York nagyon-nagyon multikulturális város, multinacionális, és nagyon szuper, mert ugye valójában ez egy olvasztó tége York. Olyasmi, mint London, viszont azt gondolom, hogy a pozitívabb verziója, mivel elég biztonságos városnak számít York, és azt gondolom, hogy ez nem is nagyon fog változni, mivel nagyon odafigyelnek a közbiztonságra. Persze nyilván, mint mindenhol megtörténnek akármilyen balesetek, vagy akármilyen
1: atrocitások,
2: igen, de jelenleg kimondhatjuk, hogy a családok számára York egy nagyon élhető város, és nagyon gazdag történelemmel rendelkező város, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy ha esetleg adódik lehetősége, akkor látogassa meg Yorkot, és biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni.
0: Ezt én is alá tudom támasztani, hogy már az elején említettem, a beszélgetés elején engem is lenyűgözött York. Ti akkor otthon érzitek magatokat már ebben a városban?
1: Igen, természetes.
2: Abszolút ki lehet
1: jelenteni. Két helyen érezzük otthon magunkat.
2: Így van.
0: És mi a helyzet a kisfiúval, Benettel? Ő neki hol van az otthon?
1: Hát reméljük, hogy neki is, úgy, mint nekünk, hogy ott mi vagyunk, mint család, mint hárman vagyunk család, ezért neki ott az otthona, ugye ott éli a mindennapjait, iskolába jár, ott vannak a barátai is, viszont amikor hazajövünk, akkor meg azért érzi magát otthon, mert itt meg a mama, meg a papa, meg a köriék, és a család, és a tágabb család is, ugye már nagyon...
0: Akkor igazából itt ugye a nagy kérdés, hogy ő kirándulásnak veszi-e az itt létet, vagy valóban azt, hogy otthonról hazajött? Vagy amikor visszamentek, akkor otthonról hazajön, hazamegy?
2: Hát mivel még ugye elég kisfiú, viszont mondhatni érett a korához képest, úgyhogy jelenleg még azt gondolom, hogy valamilyen szinten úgy dolgozza ez föl, hogy kirándulás, de közben a lelkében szerintem ő érzi, mivel annyi szeretet veszi körbe, és hát azért ugye próbálunk minél többször jönni vele, úgyhogy minél több időt tölt el, én azt érzem, és azt látom rajta egyébként, hogy otthonának érzi Szlovákiát, és Ekecset is, vagy hát ugye Sikabont a... Szóval igazából én azt kimerem jelenteni, hogy ő is kezd azon az úton haladni, hogy mindenképp Szlovákiát és Angliát is valamilyen szinten a hazájának érzi, vagy fogja érezni a lelkében.
0: Mert hát valójában az otthon ott van, ahol a legjobban szeretnek.
2: Ezt teljesség.
0: Van-e valamilyen adaptációs időszak, vagy szükség van-e? Akár nektek is, nem csak a kisfiúnak, kisfiatoknak, amikor idejöttök, vagy amikor visszamentek, tehát kell-e néhány nap, hogy visszazökkenjetek akár az angliai, az angol hétköznapokban, amikor visszamentek, nyilván olyankor talán jobban hiányzik a család, hiszen tele vagytok élményekkel, és nehéz eljönni, illetve amikor hazajöttök, akkor nehéz-e átszokni arra, ami itt van?
1: Hát nekem inkább visszaszokni nehéz angliai életre. Nem is mondanám, hogy nehéz, csak más. Ugye ott eltelik egy hét, amikor így adaptálódsz, jó, akkor megint megyünk munkába, megint indul a suli, csináljuk a mókuskereket, viszont amikor idejövünk, hazajövünk, akkor aztán nem kell adaptációs idő.
0: akkor csak belezúrni. Igen, szabadság, ugye?
2: El kell engedni magunkat, és csak igen, menni a hullámokon.
1: Csak a jó.
0: Van olyan dolog, amitől már elszoktatok az itteni életet vagy életmódot illetően? Amire már úgy tekintetek, hogy na, mi ezt Angliában másot csináljuk, és ez már furcsa vagy szokatlan, ami itt nálunk van?
2: Ez jó kérdés egyébként. Én azt gondolom, hogy sajnos még a mai napig tapasztalom azt valamilyen szinten, hogy az emberek, nem is a többsége, de még mindig egy bizonyos réteg sajnos nem tud kilépni a komfortzónáján kívülre, és nem látják a pozitív oldalát az életnek, és ezáltal sajnos beleragadnak egy olyan kelepcébe, ami sajnos olyan út, ami negatív irányba sodorja őket, és ezáltal sokat panaszkodnak, vagy mondjuk nem tudnak sajnos pozitívak lenni, de ez csak nyilván tisztelt a kivételnek. Viszont ugye Angliában az emberek azt érzem, hogy sokkal felszabadultabbak, és ezt most nem tudom egyébként, hogy ez a bevételi forrás, hogy most mennyit keresnek az emberek, abból adódik-e, vagy hogy alapvetően a társadalom valamiért ilyen liberálisabb, vagy ilyen lazább, vagy nem is tudom, hogy mondjam egyébként.
0: Jobban félnek itt az emberek szerintetek? Úgy általában mindentől?
1: Igen.
2: Benne van sajnos a fejükben, igen, az a fajta félelem, ami nem előrevívő, igen, és ezt most ki lehet vetíteni egyébként ugye bármire, de hát ugye most a világban sajnos eléggé elszabadulnak az indulatok mindenfelé, viszont hát nyilván a pozitivitásra kell törekednünk, mert ezt nem tudjuk ugye befolyásolni, és a családi élet szerintem egyébként az, amiben tudunk kapaszkodni, ugye a családnapja van ma, úgyhogy szerintem a családnál gyönyörűbb és szentebb kötelék nem létezik ebbe a földi létbe.
0: Van valamilyen hatással szerintetek rátok annak, hogy ugye ti csak hárman voltok egymásra utalva, tehát az összeszokottság, az összetartozás akár befolyásolhatja az életeteket? Szerintetek persze, hatással van rá?
1: Természetesen igen.
2: Abszolút, én is alá tudom ezt támasztani. Abból a szempontból befolyásolja ez a létünket, úgymond, hogy talán még szorosabb köteléket eredményez ez köztünk, mivel ugye a kinti külföldi életünkben ugye említettük, hogy vannak barátaink, viszont tényleg többnyire egymásra számíthatunk, és ez egyfajta olyan erős köteléket eredményez köztünk, hogy hát szavakba kifejezhetetlen konkrétan.
0: Jobban egymásra vattok utalva
2: így
0: is
2: van,
0: talán.
2: Így van.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy mit nehéz már mostani szemmel nektek megszoknotok az itteni létben, de van olyan dolog, amit például még mindig nem tudtatok megszokni Angliában?
2: Hát ez jó kérdés. Hirtelen nem tudnák egyébként ilyen dolgot mondani, mert azt gondolom, hogy 10 év után azért az ember annyi mindent megtapasztalt már, kimerem jelenteni, hogy így nem tudok olyan dolgot mondani, ami annyira szokatlan lett volna, így hosszú távon, hogy nem tudom elfogadni, vagy megszokni.
0: Ugye? Van-e például különbség egy magyar család között, vagy egy átlagos angol család között Angliában? Tehát, hogyha csak az életmódot nézzük, ugyanazt a körülményt, vagy ugyanazokat a körülményeket egy angol és egy magyar család között Angliában, van-e olyan bármi, amit ti máshogy csináltok amiatt, mert innen vagytok?
1: Hát szerintem a kommunikáció, hogy mi a Bennyvel otthon csak magyarul kommunikálunk, és a iskolában pedig csak ugye angol környezetben van. Úgyhogy ez biztos, hogy más, mint egy teljesen angol családnak.
2: Igen, nyilván.
1: Két nyelvűen, igen.
2: Mivel angolok, de ugye én azt tudnám mondani, hogy például, hogyha vesszük ezeket a ugye ünnepségeket például Angliába, valamilyen szinten hasonló, mint a szlovákiai ünnepek vagy ünnepségek, viszont azért vannak olyan ünnepek vagy ünnepségek, ami ugye eltérő a magyar családokhoz képest, úgyhogy ezt tudnám így mondani. Hát,
0: és hogyan találkozik Benni például a magyar szokásokkal, a magyar kultúrával? Erre odafigyeltek-e külön, vagy van erre módja? Ugye beszéltünk arról, vagy említetted Éva, hogy iskolában ugye nyilván ott az angol nyelvvel és kultúrával és szokásokkal találkozik, bár gondolom azért az iskolában is vannak különböző nemzetiségű gyerekek.
1: Vannak, igen.
0: De ti ezt hogyan oldjátok meg?
1: Hát mi például karácsonykor 24-ét ünneplünk, nem úgy ünnepeljük, mint például angolok, hogy a 25-ét. Húsvétkor locsolkodunk, nem, ők pedig ilyen egg huntot, ilyen keresik a kis tojásokat, amik el vannak nekik rejtve, így a gyerekek. Úgyhogy ebből a szempontból éljük meg máshogy.
0: És például a könyvek, mesék,
1: magyar
0: filmek.
1: Magyar mesék. Egyik kedvenc neki a kis gömböt. Azt nagyon szereti. Úgyhogy igen, így.
0: És az iskolában ott akkor ő már találkozik szintén ezzel a multikulturalizmussal? Tehát ott különböző nemzetiségű gyerekek vannak, akik igen. Mind angolul beszélnek egymás között?
1: Igen, igen. Ez és neki van. Az osztályában is vannak lengyelek, indiaiak.
2: Pontosan. Mindenféle nemzetiség van, és ezt egyébként nagyon-nagyon értékeljük, mivel ez egy olyan fajta elfogadást tanít már most neki, és a zsigereibe lesz, amire nagyon szüksége lesz az egész életében, mert szerintem a tiszteletnél és az elfogadásnál hát vannak nagyobb erények, de hogy nagyon fontos erény, mikor tényleg az ember el tudja fogadni azt, hogy valaki más nemzetiségű, vagy máshogy beszél, vagy más a bőrszíne, vagy más a kultúrája. Ez nagyon fontos számunkra.
0: Ez egy szép gondolat. Változtatott-e bármit? Ugye ti ott voltatok Brexit előtt is, Brexit után. Tehát változott-e bármit az élet? Ti tapasztaltatok-e bármit ezzel kapcsolatban?
1: Így a mindennapokban nem mondanám, hogy érezzük. Hazautazásnál ugye az útlevél, már nem használhatod a személyedet, hogy utazhass útlevéllel kell.
0: És a külföldieket illetően, ugye most itt beszéltünk, hogy különböző nemzetiségű emberek vannak, nyilvánvalóan hosszú ideje, és a Brexit ugye erre is reagált, hogy ebben ti láttok valamit, hogy ebben változott-e a társadalom összetétele, illetve a társadalomnak a viselkedése vagy a hozzáállása?
2: Én kimerem azt jelenteni, hogy igen, változott. Hát gazdasági szempontból sokkal visszaesett az országnak a gazdasága, sajnos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként nem volt egy jó lépés ez. És ugye hát nyilván...
0: Akkor ezt ti is megéreztétek a pénztárcátokon például?
2: Ez így van, ezt kimerem jelenteni, és hát nyilván ez nem teljesen csak ennek köszönhető, hogy volt a Brexit, mert a Covid is hozzátett, na de viszont igen. Ez a kettő együtt így kombinálva, ez sajnos igen eredményezett egy olyan fajta emelkedést az árakban, ami hát igen, eléggé azért meg tudja viselni a pénztárcát, mivel akár kétszeres, háromszoros árak is vannak bizonyos termékeknél.
0: Ami egyébként párhuzamosan nálunk is itt Szlovákiában megtörténik. De pontosan. Ez egy érdekes gondolat, hogy összetudjátok-e hasonlítani szerintetek, nyilván ezt most csak feltételezni tudjátok azáltal, hogy kint éltek, de itt vannak a barátaitok, a családtagjaitok, hogy anyagilag könnyebbeként megélni a fizetésetekből, mint például hasonló arányú fizetéssel idehaza. Tehát könnyebb ott az élet, szerintetek, vagy itt könnyebb az élet? Illetve mi a pro és a kontra? Mit tudnátok mondani?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Ezt nagyon sokszor szokjuk így baráti

0: Előre kell menni, soha nem szabad feladni, bármilyen probléma jön az utunkba, hogyha kitartunk, és előttünk lebeg az a cél, amit szeretnénk elérni, akkor én azt gondolom, hogy Szlovákiában is egyébként meg lehet teremteni azt a fajta egzisztenciát, amit akár külföldön. Viszont sokkal több lehetőség, és talán hamarabb meg lehet teremteni Angliába. Ezt gondolom.
1: Miért?
0: Azért, mivel sokkal több a munka lehetőség, és sok munka olyan munka, hogy nem kell hozzá képesítés, és igazából szinte bárki bizonyos úgymond ilyen kurzust elvégezve elkezdhet akár olyan munkát, mint például itt Szlovákiában, ahova akár mondjuk iskola kell. Szóval azt gondolom, hogy lazábbak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, mivel hogyha látják, hogy ez az ember szeretné azt a munkamorált ott képviselni, amire ők gondolnak, akkor ténylegesen nyomják föl azt az embert, és segítik az útját, és megbecsülik, azt gondolom.
1: És magyarként is? Tehát, hogy vagy szlovákiai magyarként is, külföldiként is? Tehát nem éreztétek, vagy találkoztatok egyáltalán azzal, hogy hátrányos helyzetbe kerültetek amiatt, hogy külföldiek vagytok?
2: Nem, engem semmilyen atrocitás eddig 10 év alatt nem ért amiatt. Mert hogy én szlovákiai magyar vagyok, még nagyon az elején se, amikor még nem is beszéltem rendesen angolul, úgyhogy nyitottak, nagyon nyitottak, nem ez alapján ítélnek meg téged, hogy te most szlovákiai magyar-e vagy, vagy beszéled-e egyáltalán a nyelvet, nyitottak, segíteni akarnak.
1: Tehát a hozzáállásod alapján ítélnek meg inkább, ahogy említetted te is, Krisztián, hogy a karrierben tudnak, vagy karrierben hajlandóak segíteni, hogyha látják a hozzáállást?
2: Igen, ez kinyílnak a kapuk, hogyha ügyes vagy, akkor kinyílnak a kapuk, és segítenek neked, hogy előre tudj menni.
0: Igen, ezt alá tudom én is támasztani teljességgel, hogy nagyon-nagyon kedvesek, nagyon-nagyon elfogadóak abszolút, és nagyon-nagyon segítik az utadat, hogyha látják azt, hogy te egy tényleg talpra esett ember vagy, aki szeretne keményen dolgozni, és jól élni, és egy olyan környezetben dolgozni, ahol mindenki boldog, jól érzi magát, és egy építő jellegű atmoszféra van a társaságban. Úgyhogy ugye van ez a kolbászból van a kerítés külföldön híres mondat. Nincs kolbászból, sehol nincs kolbászból a kerítés. Mindenhol keményen kell dolgozni. Hogyha az ember tényleg szeretne jól élni, akkor nincs mese, menni kell előre.
2: Csinálni kell.
1: Akár itthon is. Viszont valószínűleg ezek alapján, amit elmondtok, több a lehetőség és a nyitottság. Ez azt jelenti, hogy a Boka család kint marad továbbra is Angliában?
2: Egyelőre szerintem igen, még nincs úgy konkrétan tervben, hogy mikor költöznénk haza, de azt sem mondjuk, hogy soha nem jövünk haza, mert ez se igaz. Lehet, hogy éppen otthon kötünk ki valamikor.
1: És hogyan látjátok akkor így a kisfiútok jövőjét?
2: Hát
0: igazából úgy látjuk, hogy mindenképp az, hogy ott kezdte az életét, és már most tud angolul, ez már az előnyére válik. Aztán, hogy a jövőben 1-2-3 év múlva ő hogy fogja magát ott érezni, ez egy nagyon fontos szempont számunkra, mivel a drága kisfiunk Benike a világunk és a mindenünk, és nagyon fontos a mentális és a lelki állapot a számunkra. Szóval, hogyha azt fogjuk tapasztalni, hogyha ő nem érzi ott jól magát, akkor nincs kérdés, egyből dobbantunk vissza ide Szlovákiába, és hát sokkal nagyobb segítséget kapva, és sokkal nagyobb ömlesztve kapunk mi is egyébként majd szeretetet, és hát ő is, és remélhetőleg, ha így alakul majd egyszer, akkor aztán megnyugszik majd a szíve lelke, és jobban fogja mondjuk érezni magát. De hát ugye ez csak egy ilyen gondolatmenet, hogyha esetleg így alakulna, de jelenleg nem tapasztaljuk azt,

0: hogy nem érezné jól magát, mikor visszamegyünk Szlovákiából, Angliába. Meglátjuk, hogy az idő hogy fogja majd hozni, és ahhoz alakítjuk a dolgokat.
1: És akkor a végére egy utolsó kérdés, csak egy szóval elég válaszolni. Kimennétek újra, ha újra lehetne kezdeni Angliába?
2: Ezzel a fejemmel már nem biztos. De akkor fiatalon, 19 évesen még egészen más volt, sokkal nyitottabb voltam, nem számítottak dolgok, most már sokkal több győzködés kellene nekem, hogy ennek újra nekivágjak. De nem bántuk meg, legalábbis én nem, gondolom te sem.
0: Nem, abszolút
2: meg nem. Megbánni semmiképpen nem bántuk meg.
0: Számomra nem kérdés. Biztos vagyok benne, hogy újra belevágnék.
1: Boka Rózsa Éva és Boka Krisztián voltak a beszélgető partnereim a Család napi alkalmából. Egy Angliában élő felvidéki család átlagos életéről beszélgettünk az elmúlt percekben. Éva és Krisztián, köszönöm, hogy itt voltatok velem a stúdióban.
2: Köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük, további szép napot kívánunk neked és a hallgatóknak is, és üdvözlünk mindenkit, a családot, puszi mindenkinek.
1: Köszönjük.

0: 11 óra 48 perc van egészen pontosan. Önök a pénteki nappalit hallgatják továbbra is. Most színes híreink következnek Nyitrai Nóra összeállításában.
1: Ha problémát észlel mostanában a Spotify használatával, akkor valószínűleg azzal a hibával küszködik, mint világszerte a felhasználók. Tudunk néhány problémáról az alkalmazással kapcsolatban, és jelenleg is vizsgáljuk őket, írta a Spotify X-es hiba jelentő oldalán. Arról ugyanakkor nem írnak semmit, hogy mikorra állhat helyre teljesen a szolgáltatás. Beszámolók szerint nem teljesen állt le a szolgáltatás, csak lassú, és nem talál albumokat, lejátszási listákat, nem tölt be rendesen, azt írja, valami hiba történt, illetve talán nem is mindenkinél jelentkezik a probléma egyenlőre. Legutóbb december közepén lehetett hallani arról, hogy sokaknál lehalt a Spotify, amely nemrégiben jelentette be, hogy legalább részben rendezni próbálja a mesterséges intelligencia által generált zenék vélhetően brutális hatását. Újabb haláleset miatt indítottak pert az OpenAI ellen. Leila Turner Scott és Angus Scott azért akarják jogi felelősségre vonni a céget, mert szerintük egy hibás termék vezetett a fiúk Sam Nelson túladagolásához. Konkrétan azt állítják, hogy Sam a GPT-4O által adott és jóváhagyott orvosi tanácsok következtében hunyt el. Pénzügyi kártérítést követelnek, valamint azt, hogy a bíróság állítsa le a ChatGPT Health működését. Az OpenAI idén februárban vonultatta vissza a GPT-4O-t, amely a cég egyik legvitatottabb modellje volt. Egy másik a cég ellen zajló tinédzser öngyilkossággal kapcsolatos perben szintén megemlítették a GPT-4O-t, azt állítva, hogy olyan jellemzőkkel bír, amelyek szándékosan a pszichológiai függőség elősegítésére lettek tervezve. Az OpenAI szóvivője a The New York Times-nak azzal védekezett, hogy Sam Nelson interakciói a ChatGPT egy korábbi, már nem elérhető verzióján történtek. Hozzátette, a ChatGPT nem helyettesíti az orvosi vagy mentális egészségügyi ellátást, valamint hogy mentális egészségügyi szakértők bevonásával folyamatosan fejlesztik az érzékeny és akut helyzetekben való reagálási módokat. Illetéktelenek láthatták több mint 1 millió wifi-s biztonsági kamera és babafigyelő felvételeit világszerte. Az eszközökben ugyanis olyan biztonsági rések voltak, hogy játszik könnyedséggel hozzáférhetett bárki a képekhez. A kínai gyártmányú eszközöket rengeteg különböző viszonteladó értékesíti az Amazonon és más internetes felületeken, hogy mennyire könnyen feltörhetőek, arra Sammy Azdufal szoftvermérnök jött rá. Amint a szakértő elmondta, a kamerák összekapcsolhatók egy hozzájuk tartozó telefonos applikációval. A gond csak az, hogy néhány egyszerű lépéssel a felhasználók nem csak saját, hanem mások kameráinak felvételeibe is beletekinthettek. Azdufal pillanatok alatt több mint 1 millió kamerához fért hozzá 118 különböző országból. Be tudott pillantani mások otthonaiba, sőt, e-mailjeikhez és a gyártó cég alkalmazottainak adataihoz is hozzáfért. A biztonsági résről tájékoztatta a Meari nevű kínai vállalatot, amely először megpróbálta elkenni az ügyet, később azonban kijavította a hibát, Azdufalt pedig 24 ezer eurós jutalomban részesítette. A Meari azonban mindeddig nem teljesítette azt a kötelességét, hogy ügyfeleit tájékoztassa a történtekről.

Kedves hallgatóink, véget ért a pénteki nappali május 15-én, a családok napján. A ma elhangzott beszélgetéseket a családi témákkal hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják. Kovács János hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak. Hallgassák továbbra is a Pátria Rádiót, hamarosan jönnek a déli hírek Mezőszállási Márk összeállításában. Egy hét múlva ismét várom Önöket a megszokott időben és a megszokott frekvenciákon. Fica Jánost hallották, legyen szép a napjuk!

Azogány Ernő szakíró hosszú ideig volt munkatársa a Pátria Rádiónak. Meg nem élt 75. születésnapja alkalmából gazdag munkásságát idézzük fel a vele készült beszélgetésekkel. A részletekről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai hírek után közvetítünk. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Csökkentek az üzemanyagárak Szlovákiában. Nyilvánosságra kerülhetnek a kegyelmi ügy részletei. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. A német kormány szerint Friedrich Merz kancellár nem tervezett hivatalos látogatást Szlovákiába. Berlin ezt azok után közölte, hogy a szlovák politikai életben vita alakult ki egy állítólagosan elmaradt pozsonyi út körül. Robert Fico miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a német kancellár még május végén Pozsonyba látogat. Az ellenzéki progresszív Szlovákia szerint azonban a látogatás végül Robert Fico moszkvai útja miatt maradhatott el. A német kormány szóvivője most azt hangsúlyozta, Friedrich Merz programjában hivatalos szlovákiai látogatás nem szerepelt, és ilyen terv korábban sem volt napirenden. A német kancellár ugyanakkor korábban nyíltan bírálta Robert Fico részvételét a moszkvai győzelem napi rendezvényen. Az elmúlt héten mérséklődtek az üzemanyagárak Szlovákiában az előző időszak rekord közeli szintjei után. A statisztikai hivatal adatai szerint a 95-ös benzinliterenkénti átlagára 1,76 centre, a dízelé 1,77 centre csökkent. Az árak ugyanakkor továbbra is jelentősen magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. A szakértők szerint az üzemanyagok drágulását elsősorban a közel-keleti konfliktusok miatti olajpiaci bizonytalanság okozta. Szlovákiában jelenleg nincs árstop vagy adócsökkentés az üzemanyagokra. Ukrajna-szlovákiai nagykövete élesen bírálta Richard Takács szlovák mezőgazdasági minisztert, amért a közösségi médiában Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt drogok fogyasztásával vádolta. A nagykövet szerint az ilyen kijelentések veszélyeztetik a szlovák-ukrán kapcsolatokat és aláássák a két ország közötti párbeszédet. Takács videójában korrupciós és pénzügyi visszaélésekről is beszélt Ukrajnával kapcsolatban. Legalább 21 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét az orosz hadsereg Kijev elleni nagyszabású légitámadásában. Az ukrán hatóságok szerint Oroszország több száz drónt és több tucat rakétát vetett be az ukrán főváros ellen. A mentő alakulatok még mindig túlélők után kutatnak a romok között. A támadások során lakóházak, iskola, állatorvosi klinika és más civil létesítmények is megsérültek. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ez az egyik legsúlyosabb támadási hullám az elmúlt hónapokban. Kijevben péntekre gyásznapot hirdettek az áldozatok emlékére. Ukrajna az ENSZ biztonsági tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezi az újabb légicsapások miatt. Moszkva továbbra is azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat támad. Ukrajna dróntámadást hajtott végre az Oroszország, írja az Ani városának olajfinomítója ellen, amely az ország egyik legnagyobb ilyen létesítménye. Az orosz hatóságok szerint 3 ember életét vesztette, és több lakóépület is megsérült. Moszkva azt állítja, hogy egyetlen éjszaka alatt 355 ukrán drónt semmisített meg különböző régiók felett. Egyre több orosz számít gazdasági tiltakozásokra a romló életszínvonal miatt. A független Levada központ felmérése szerint a megkérdezettek 20%-a tart valószínűnek tüntetéseket gazdasági okokból, ami a legmagasabb arány az elmúlt hónapokban. Közben csökkent Vlagyimir Putyin elnök és a kormánypárt támogatottsága is. Elemzők szerint a háború gazdasági következményei és az infláció egyre erősebben érződnek az orosz társadalomban. Donald Trump amerikai elnök lezárta kínai látogatását, amelyet mind ő, mind Xi Jinping kínai elnök sikeresnek értékelt. A felek kereskedelmi kérdésekről, Tajvan helyzetéről, valamint a közel-keleti konfliktusokról tárgyaltak. Trump fantasztikus kereskedelmi megállapodásokról beszélt és közölte, Kína kész közvetítői szerepet vállalni az Irán körüli feszültségek enyhítésében, illetve a Hormuzi szoros biztonságának helyreállításában. Az amerikai elnök hangsúlyozta, nagyra becsüli Xi Jinpinget, akit szeptemberre Washingtonba is meghívott. Az Egyesült Államok vádemelésre készülhet Kuba volt elnöke Raúl Castro ellen egy 1996-os incidens miatt. Amerikai sajtóértesülések szerint az ügykét a Brothers to the Rescue, azaz testvérek megmentésre várva nevű emigráns szervezethez tartozó kis repülő lelövéséhez kapcsolódik. Az akcióban 4 ember vesztette életét. Az amerikai államok szervezete szerint a kubai légierő a nemzetközi jogot megsértve figyelmeztetés nélkül lőtte le a gépeket nemzetközi légtérben. A történtek idején Raúl Castro Kuba védelmi minisztere volt. A hír egybeesik azzal, hogy Washington ismét fokozza a nyomást Havannára. Donald Trump amerikai elnök gazdasági reformokat követel Kubától, és szankciókkal fenyegeti az országot támadó államokat. A 94 éves Raúl Castro hivatalosan már visszavonult, de továbbra is Kuba egyik legbefolyásosabb politikusának tartják. Keir Starmer brit miniszterelnök James Murrayt nevezte ki az Egyesült Királyság új egészségügyi miniszterévé, miután Wes Streeting váratlanul benyújtotta lemondását. Streeting távozása komoly politikai hullámokat indított el a brit munkáspártban. A politikus levelében bírálta Starmer vezetését és azt írta, a pártnak új irányra és valódi vízióra van szüksége. Elemzők szerint Streeting akár a pártelnöki posztért is ringbe szállhat a közeljövőben. A lemondás különösen érzékeny időszakban történt, mivel a munkáspárt nemrég jelentős vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon. Az új egészségügyi miniszter James Murray korábban a pénzügyminisztérium vezető tisztségviselője volt, és 2019 óta parlamenti képviselő. Magyarországon május 18-áig nyilvánosságra kerülhetnek a kegyelmi ügy részletei. A kormány határozata szerint teljes körű vizsgálat indul annak feltárására, milyen körülmények vezettek a korábbi köztársasági elnök kegyelmi döntéséhez. Az ügy középpontjában K. Endre áll, aki a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyetteseként segített eltusolni a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeket. A férfi kegyelmet kapott Novák Katalin akkori államfőtől, ami országos politikai botrányt váltott ki. A történtek nyomán Novák Katalin és Varga Judit igazságügyi miniszter is távozott hivatalából. A kormány emellett elrendelte a Bicskei intézményben 2005 és 2025 között történt esetleges jogsértések kivizsgálását is. A kabinet több más területen is vizsgálatokat indít, így például az ügynök akták nyilvánosságra hozatala, az állami beruházások és a közmédia működésének áttekintése ügyében is.
0: Sport Tamás Ákossal.
2: A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbiában a világbajnoki selejtezős párharc első mérkőzésén. A magyar csapat a második félidőben már 7 gólos hátrányban is volt, végül 2 gólos vereséggel zárta az odavágót. A szlovák férfi válogatott szintén vereséggel kezdett, Észak-Macedónia 31-24-re nyert Eperjesen. A visszavágókat vasárnap rendezik. Ma elkezdődik a jégkorong világbajnokság Svájcban. A mai műsor 16:20-tól Finnország, Németország és Kanada, Svédország. 20:20-tól Csehország, Dánia és USA, Svájc. A szlovákok holnap 12:20-tól a norvégokkal, míg a magyarok 16:20-tól a finnekkel csapnak össze. Az észak-amerikai profi jégkorongliga rájátszásában 2 mérkőzést rendeztek a legutóbbi játéknapon. A Montreal idegenben 6-3-ra legyőzte a Buffalo csapatát, és ezzel a 4 győzelemig tartó párharcban 3-2-re vezet. A Vegas pedig 5-1-re nyert az Anaheim otthonában, és ezzel összesítésben kiharcolta a továbbjutást.
0: Időjárás.
1: Többnyire erősen felhős időnk van. Sok felé esőt, záport, helyenként zivatart is tapasztalhatunk. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, a szél többnyire déli, a hegyekben délelőtt még viharos széllökések is előfordulhattak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Teljesen lezárták a D1-es autópályát Kassa és Eperjes között Kassa felől, miután kigyulladt egy kamion. A helyszínen a tűzoltók, a mentők és a rendőrség is dolgozik, a forgalmat a rendőrök irányítják. Az arra közlekedőket fokozott óvatosságra és a rendőri utasítások betartására kérik. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Jelentem, 7 olyan dal csendül fel könnyű zenei műsorunkban, amelyeknek itt lesz a pátriás bemutatójuk. Az előadók az Echo Bloom, Hozé, Mészáros Tamás és a Superzöld. Ők mindannyian szlovákiai magyarok, összeállításunknak ugyanis péntekenként szlovákiai magyar zenészek, énekesek, rapperek a szereplői. Tisztelt hallgatóink, ha tehetik, kérem, tartsanak velünk, szép délutánt, kellemes zenehallgatást kívánok!

Műsorunk a Gombaszögi nyári tábor 2015-ös himnuszának az átdolgozásával indult. A slágert a Párkányi Ady Endre alapiskola mellett működő Ady Street zenekar öntötte új formába. Itt a Pátria Rádió. A folytatásban szól a beharangozott bemutatandó szerzemények első csokra. Érkezik Yakuza rituális domcsa formációja, az Echo Bloom, a Tábortűz, Hozé, a Nem maradok csendben, és Mészáros Tamás az Új remény című zeneszámmal.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Az Echo Bloom, Hozé és Mészáros Tamás új felvétele forgott, ezek nálunk először voltak hallhatók. Akárcsak a Szuperzöld következő négy dala. A 2012-ben alakult Dunaszerdahelyi együttest adásunkból a Fekete Első című szerzeménye kapcsán ismerhetik. Most a Zűr az űrben, a Hajnal, az Amikor ébred az álom és a Lebegés címűeket játsszuk. Hölgyeim és uraim, a Szuperzöld zenél.

Parancsnokúr, jelentem, minden rendszer hibátlanul működik. A flotta és a legénység útra kész. Létszám 20 milliárd fő. Érkezés helye és időpontja meghatározhatatlan.

0: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: A szuperzöld négy zeneszáma, az űr az űrben, a hajnal, az amikor ébred az álom, és a lebegés című csendült fel adásunkban először. Önök a Pátria Rádiót, s Bene könnyű zenei összeállításunkat hallgatják péntekenként szlovákiai magyarokkal. További perceinkben velünk lesz a GHP kelet-szlovákiai hip-hop formáció, a játékos

a GHP, Petikevú, a Claude Burst, a Mortifer és a Gorlovolka egy-egy dalaforgott könnyűzenei műsorunk utolsó blokkjában. Összeállításunkban szlovákiai magyarok szórakoztatták önöket. Legközelebb beszélgetős pentatonnal jelentkezünk, vasárnap délelőtt a 10 órai hírek után a tiszakécskei székhelyű négy tagú Markoláb együttes énekesét, Sánta Lászlót kérdezem, és meghallgatjuk a zenekar öt szerzeményt tartalmazó Holdon

0: Azogány Ernő szakíró hosszú ideig volt munkatársa a Pátria Rádiónak. Meg nem élt 75. születésnapja alkalmából gazdag munkásságát idézzük fel a vele készült beszélgetésekkel. A részletekről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai hírek után közvetítünk. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kormányfő Nyitrabányára látogatott az ellene elkövetett merénylet második évfordulóján. Május végén indulnak a közvetlen Tel Aviv-i repülőjáratok Pozsonyból. Esős idő kíséri a hét utolsó munkanapját, legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico kormányfő ma visszatért Nyitrabányára két évvel azután, hogy egy kihelyezett kormányülés után merényletet követtek el ellene. A helyi kultúrházban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy szerinte a politikai ellenfél likvidálásának szándéka súlyos hiba volt, amely a társadalmi légkör következménye. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy egy újabb terrorista kinevelése már folyamatban van, és a politikai feszültségek egyik fő forrásának a médiát, különösen a vasárnapi politikai műsorokat nevezte. Arra szólította fel a televíziókat, hogy ezeket szüntessék meg. Fico elmondta azt is, hogy nem érez haragot támadójával szemben, a bíróság szerinte helyesen minősítette terrorcselekménynek az ügyet. A szlovák információs szolgálat szerint a Robert Fico miniszterelnök elleni 2024-es merénylet volt az ország legsúlyosabb biztonsági incidense. A titkosszolgálat a támadás második évfordulóján kiadott közleményében hangsúlyozta, egy demokratikusan megválasztott politikus elleni erőszak elfogadhatatlan. Pavol Gaspar, az SZSZ igazgatója arról beszélt, hogy az elmúlt két évben tovább erősödött a politikai indítatású szélsőségesség. A szolgálat szerint különös az online térben terjedő gyűlöletkeltő tartalmak és álhírek járulnak hozzá a társadalmi feszültségek növekedéséhez. Robert Ficót 2024 májusában egy nyitrabányai kihelyezett kormányülés után lőtte meg Juraj Cintula. A támadó idén jogerősen 21 év börtönbüntetést kapott. Matus Utajestok belügyminiszter szerint a Robert Fico elleni merénylet évfordulója figyelmeztetés arra, hová vezethet a gyűlölet és a társadalom politikai fanatizálódása. A miniszter közösségi oldalán azt írta, a politikai verseny természetes, az erőszak azonban soha nem lehet elfogadható. Utajestok úgy fogalmazott, hogy a támadó nem a semmiből érkezett, hanem olyan közegből, ahol évek óta erősödött a politikai ellenfelek elleni gyűlölet. A belügyminiszter ezért nagyobb felelősség sürgetett a közélet szereplőitől és a médiától is. A merénylet évfordulója alkalmából felszólalt az ellenzék is, a Progresszív Szlovákia és az SZSZ szerint a támadás nem csak a kormányfő, hanem a demokrácia és a jogállam ellen is irányult. Mária Kolikova, az SZSZ képviselője hangsúlyozta, a merénylet elfogadhatatlan volt, ugyanakkor bírálta a kormányoldalt is, amiért szerinte tovább növeli a társadalmi feszültséget. A Progresszív Szlovákia arra szólította fel a politikai szereplőket, hogy járuljanak hozzá a közélet megnyugtatásához és a feszültség csökkentéséhez. Május 28-ától újraindul a rendszeres légi összeköttetés Pozsony és az izraeli Tel Aviv között, közölte a pozsonyi Milan Rastislav Stefanik repülőtér. A járatokat a Vizér üzemelteti heti 3 alkalommal, kedden, csütörtökön és vasárnap. A légitársaság Airbus A321 neotípusú repülőgépeket használ majd, amelyek mintegy 239 utas szállítására alkalmasak. Az eredetileg márciusra tervezett indulást a közel-keleti konfliktus miatt halasztották el. A Vizér szerint a döntést a biztonsági helyzet alapos mélegelése előzte meg. Magyar Péter magyar miniszterelnök a Karmelitán állt. A volt kormányfő Orbán Viktor egykori székháza előtt tartott ma délelőtt sajtótájékoztatót, amelyen Vitézi Dávid közlekedési és Posvai Gábor belügyminiszterrel együtt az egykori kolostort körbevevő kordonokat eltávolították. Magyar közölte, a történelmi épületet a jövőben a lakosság is szabadon látogathatja, szerinte ezzel nyitottabbá és átláthatóbbá válik a kormányzati működés. A hétvégére meghirdetett első 2000 hely már is betelt.
0: Időjárás.
1: Borult felhős égbolt jellemzi a délutánt, sokfelé lehet számítani esőre vagy záporokra. Közép-Szlovákiában kiadós eső várható. A hőmérséklet 12 és 21 fok között alakul, gyenge mérsékelt szél fúj, amely viharok kíséretében átmenetileg felerősödhet, ezek azonban csak elszórtan várhatók.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Galgóc után Merasica felé, korlátozott a haladás az egyik sávban. 10 perccel hosszabbodik a menetidő Érsekújvárban, a Kapisztóri Ferenc utcában a Komáromi út irányába. Sebességet mérnek Nyárasdelőt Alsószeli felől. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Gömörben a helyzet, Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Május 6-án elhunyt a rimaszombati Tompa Mihály alapiskola egykori meghatározó pedagógusa, Tóbisz Tibor, Tibi bácsi. Testnevelő tanárként 44 éven át nevelte és tanította diákok generációit. Munkássága során számos kiváló sportoló került ki kezei közül, de büszkén tekintett minden tanítványára, és azok is mindig szeretettel emlékeztek rá. Munkásságát városi díjjal is elismerték, amely méltó visszaigazolása volt évtizedes pedagógiai és közösségépítő tevékenységének. Tanár volt, családapa és ember, s ez mind csupa nagybetűvel. Ma Tibi bácsira emlékezünk, ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: Ma egy olyan ember életútjára emlékezünk, aki nem a reflektorfényben, hanem a sportpályák szélén, a tornatermekben és az iskolai folyosókon hagyott mély nyomot. Tóbisz Tiborra, a Rimaszombati Tompa Mihály alapiskola egykori pedagógusára és testnevelő tanárra. Tibi bácsi a Rozsnyó melletti Csucsonban született, de kicsi gyerek volt még, mikor a család Rimaszombatba költözött. Élete és munkássága szorosan összefonódott a várossal. Fiatal korától kezdve a sport és a közösség szolgálata határozta meg pályáját. Testnevelő tanárként több mint 4 évtizeden át tanította a helyi magyar iskola diákjait, miközben edzőként is aktívan dolgozott a fiatal sportolók nevelésén. Munkájának egyik legfontosabb jellemzője az volt, hogy nem csupán a teljesítményre, hanem az emberi tartásra, a fegyelemre és a közösségi szellemre nevelt. Tanítványai közül többen később ismert sportolók és szakemberek lettek, ami jól mutatja, milyen hatással volt generációk életére és a sporthoz fűződő kapcsolatára. Diákjai, később volt diákjai és a helyi sportéletben tevékenykedők is sokan Tibi bácsiként ismerték. Ez a megszólítás nem csak tiszteletet, hanem közvetlenséget és bizalmat árasztott, azt, hogy tanítványai nem csak tanárként, hanem mentorként is tekintettek rá. Tóbisz Tibor hosszú pályafutását Rimaszombatváros díjával is elismerték, amelyet a közösség érdekében végzett több évtizedes munkájáért kapott. Ez az elismerés egyben annak a visszaigazolása is, hogy tevékenysége messze túlmutatott az iskolai kereteken. Élete során a sport mellett a nevelés, a közösségépítés és a fiatalok támogatása jelentette számára a legfontosabb feladatot. Munkája nem látványos eredményekben, hanem emberi sorsokban mérhető. A következő percekben egy 2022. októberében vele készült beszélgetést hallhatnak. Ezzel emlékezünk egy tanárra, edzőre és emberre, aki örök pozitivizmusával és jókedélyével sokunknak fog hiányozni.
1: Az igazság az, hogy egész gyerekkorom óta mindig a mozgás hajtott, mindig szerettem mozogni, futkározni. Szerettem a barátokat, és akkor együtt már mindjárt volt lehetőség arra, hogy játszunk is. Például futballozunk, mind ahogy a mai gyerek is, mondjuk majdnem mindegyik szeret futballozni is, mert közösségi játék, és élvezni lehet a játékot. Úgyhogy nekem volt lehetőségem kiskoromban tornára járni a Rimnyák doktor úrhoz, aki nagyon jó tornász volt, és oda jártunk elég sokan. Hetente 3-szor tornászni, és már 10-11 éves korunkban jártunk versenyekre, Beszterce bányára, Povaszkábisztricára, Martinba, ahol talajtornából és szertornából volt a verseny. Rendesen felöltözött torna ruhába vettünk részt a versenyeken. Ez volt a sportkarrieremnek az első szakasza. Utána 13 éves koromban egy évig jártam, édesapám merő birkozó edző volt, jártam hozzá birkozni, nem nagyon szerettem birkozni, de a véget, hogy megtanuljam a fogásokat, azért űztem azt is egy bizonyos ideig, meg hát a szüleim kedvéért is. Közben a futball az állandó öröm volt, állandó szeretet, állandóan futballoztunk volna, úgyhogy azután meg egész életemet a futball, a labdarúgás vette körül, mindig a labdát tartunk magunk előtt, és elkezdtünk járni, futballozni gyerekkorban, és különben Urbán Pali bácsi, aki a mi iskolánkon, a mostani Tompa Mihály iskolában tanított is minket, ő volt edző, és ő hozzá jártunk, és őnála nevelkedtünk, és kerültünk be már 15 évesen az ifjúsági csapatba. Olyan magas osztályú volt, hogy Szlovákiában a legmagasabb ifi osztály volt, ahol 15-19 éves korig lehetett játszani a csapatba, úgyhogy ott akkor megkaptuk az alapokat. Ifistaként kerületi válogatott, 3 éven keresztül voltam, és a végén az első csapatba kerültem be, de ott már csak akkor játszottam, amikor a főiskoláról visszajöttem, mint pedagógus. Úgyhogy én már azon gondolkodtam, hogy a tornát hogy lehetne az életbe kihasználni, vagy hogy juthatnak ahhoz, hogy én egész életemben ezzel foglalkozzak, és akkor ajánlották, hogyha pedagógusnak megyek tornaszakkal, akkor egész életemben ezt csinálhatom. Úgy is volt, aztán eldöntöttem, hogy testnevelő leszek akkor, ha lehetséges, és 62-ben kerültem a nyitrai tanárképző főiskolára, tornaszakra, úgyhogy valójában az lett az álmom, ami meg is történt, hogy egész életemben a testneveléssel foglalkoztam. Mindenki tudja, a tanító nem keresett, nem tudom mennyit, de nekem kárpótolta az, hogy én egész életemben azt tűzhettem, ami a hobbim volt.
0: Még visszatérve egy kicsit a kezdetekhez, ezt mondta Tibi bácsi, hogy az édesapja birkózó edző volt. Tehát ez azt jelenti, hogy azért a családban volt valamiféle hagyománya a sportnak és a sportolásnak.
1: Édesapám volt a Rimaszombati birkózó egylet megalakítója, kétszer is megalakította, és több mint 50 gyerek járt hozzája. A mi iskolánk volt az első olyan iskola, ahol három központ alakult. Futballközpont, pingpongközpont, vagy asztalitenisz, és birkozóközpont. Akkor még Rimaszombatban máshol nem volt semmilyen sportközpont. Ez a 70-es évek elején kezdődött a futballközpont. 1975-től 1990-ig működött, az átmenetig addig működött, és akkor esett szét. Annak én voltam a vezetője, a asztali tenisz központban Kocsis Géza bácsi, a kollégám, ő volt a főnök, de volt ott egy izzig-vérig pingpongista, a Pénzi Klubo, aki azt valójában irányította, meg szerette ezt, egész nyugdíjaig azt űzte. A birkozást pedig édesapám vállalta el, és akkor ő hozzájártak a gyerekek. És nagyon sokan a mi iskolánkból is, ezekben a központokban, a Rimaszombati iskolákból a legügyesebb gyerekek kerültek be. Én a futballról annyit tudok mondani, hogy abban az időben a gyerekek annyi sokan voltak jelentkezők, hogy nagyon sokan sírtak, hogyha nem vettük őket be a központba. Mostan már nem egészen úgy van, mert érdeklődtem az edzőknél, hát most úgy kell sok gyereket megszerezni, hogy eljárjanak futballozni. Úgyhogy akkor abban az időben még futballoztam is a Rimaszombati csapatban, meg a központot vezettem, és aztán később már ifi csapatokat vezettem, úgyhogy akkor a központos játékosok szombaton játszották a meccseket, akkor se voltam otthon. Vasárnap volt az ifi csapatnak a meccse, akkor se voltam otthon. Úgyhogy a nejem azt mondta, hogy tegyem ki a élésekre a fényképemet, hogy lásson néha.
0: De ennek ellenére megmaradt a feleség és a foci is.
1: A család nélkül nem sikerült volna se teljesíteni, se nyugodtan élni. Úgyhogy annélkül nem. Sokat köszönhetek a családomnak, hogy ebbe segítettek. Még az anyósom is. Mert ott időre kellett főzni. Ha mentünk valahova, akkor majdnem reggel indultunk, akkor mindig. Hát kedveskedtek és mindent megtettek, hogy jó legyen.
0: A sporthoz visszatérve a családtól, gondolom, hogy a foci az van az első helyen, ezt már így hallom, ahogy tetszik mondani, tényleg a futball az a kedvenc, a nagy kedvenc, de feltételezem, hogy Tibi bácsi azért biztosan mindenféle sportot kipróbált, és űzött, és hát nyilván tudott is, tehát, hogy mik voltak még azok a futballon kívül, amik olyanok voltak, hogy tényleg kedvencek, prioritások, mondjuk esetleg sokat gyakorolta őket.
1: Első rangú a labdarúgás volt. Mondhatnám azt is, hogy a mi iskolánk a Rimaszombati futballnak egy nevelőbázisa volt. Most csak azért mondom el, hogy nem mindenki tudja, hogy a Rimaszombati fölnőtt csapatban a mi iskolánkban 4 pedagógus játszott. Legidősebb Kerekes Pista bácsi volt, a másik Urbán Pali bácsi, harmadik Kocsis Géza bácsi, a negyedik meg jó magam. Tehát 4 pedagógus játszott a Rimaszombati A csapatban. De ezen kívül a diákjaim közül voltak 9-en. Először is megemlítenék 3 futballistát, Vasil Bélát, Piszár Jóskát és Rák Robit. Ez a három sportoló, ez első ligába futballozott, Vaszir Béla Trencsénbe, Piszár Jóská Dacba, Rák Robi a nyitrai csapatba, ahol gólkirály is volt. Tehát hárman képviselték az első ligát, utána itt el is játszottak Rimaszombatban. Továbbá itt játszott Tóth Vili, Deák Bandi, Novák Laci volt a kapusa Rimaszombati csapatnak, Kocsis Béla, Magdeve Miki és Barci Pista. Ez a kilenc futballista képviselte itt az első csapatot, mindegyik a saját korrához képest. Mert voltak fiatalabbak, meg voltak idősebbek. És aztán nagyon sok fiatal volt az ifi csapat résztvevője, hát ottan meg kéne említeni Bódi Lacikát, Szőke Pistit, Szőke Szabolcsot, Juhász Jóskát, Ferenc Pisti, Balog Béla, Farkas Robi, Balog Laci, Csomós Laci, Szarvas Elemér, Kocsis Tibi, Petrus, azt hiszem Norbinak hívtak, srác, ő volt a legfiatalabb, de lehet, hogy valakit kihagytam, úgyhogy szeretnék bocsánatot kérni, hogyha nem olvastam föl nagyjából, úgyhogy ebből lehet látni, hogy mennyien futballoztak a Rimaszombati Futball Egyesületben. Iskolai sport nem csak ebből az egy sportágból állott, minden iskolának vállalnia kellett legalább két labdajátékot. A másik labdajáték a kézilabda lett. Kézilabda, mivel ahhoz voltak meg a lehetőségek a mi iskolánkon. Azt talán is az állandóan az én is abban az iskolába jártam, úgyhogy az mindig űződött, és hát a iskolai versenyeken mindenki tudja, hogy atlétikából mindenkinek versenyeznie kellett, mezei futásból versenyeztünk, és a téli sportok is, meg a nyári sportokat, majdnem mindegyiket ki lehetett használni, csak a labdajátékokból kettőt választottunk. És abban a két sportágban bajnokságok is voltak, kézilabdában mindig több csoportra osztódott a járás. Mi például a feledi részlegbe tartoztunk, ahol volt öt csapat, minden csapat, minden egyes iskolájában részt vettek turnajon, úgy, hogy az elég sok mérkőzés, több mint 20 mérkőzésből állt, így a gyerekek már nagyon beleszoktak, meg edzettek is, úgyhogy a színvonal ebben a sportágban is emelkedett, és a gyerekek szívesen csináltak. Gyerek olyan, hogyha látom, hogy villog a szeme, akkor nagyon szeret játszani. Úgyhogy az iskolánk a három legjobb iskola között biztos közötte volt a járásban mindig. Kézilabdában rengetegszer nyertünk bajnokságot. Futballban mink voltunk a császárok. Ma féltek tőlünk, úgyhogy ez a kézsport nagyon jó haladt. Hát a kézilabdában meg kell említenem, hogy a szlovák nemzeti férfi válogatott szövetségi kapitánya volt a mi diákunk Heister Zoli, aki két évig azt hiszem volt a szlovák kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Pingpongban meg kell dicsérni nagyon Vaszir Bélát, mert amikor ő középiskolás is volt, meg alapiskolás is, ő rengetegszer nyert járási versenyt asztali teniszben, olyan tehetséges volt. Most is van még olyan diákunk, aki még most is játszik bajnokságban, a Polgári Gabit kell megemlítenem, aki még pingpongozik. Meg hát voltak ott jó pingpongisták, de hát szétszírettek középiskolába, Kassára mentek, akkor ott tűzte, vagy nem űzte, attól függ, hogy volt a lehetősége, vagy nem. Úgyhogy nekem mindig szívügyem volt a iskolai sport. A gyereknek elég volt azt mondani, hogy ha mink akarunk győzni, akkor úgy kell játszani, hogy a végén nekünk gratuláljanak. Mert ezt mindenki megteszi. Már tiszteletből is.
0: Itt azért a felsorolt nevek között voltak olyan nevek, hogyha valaki figyeli a sportot és a hazai sportéletet, akkor az nyilván ismerősen csengtek ezek a nevek. Nekem mindig az jut eszembe, amikor az egyik tanítónénink az egyik tehetséges fiúnak azt mondta, nem volt kész a házi feladata, és azt mondta neki, hogy hát mit gondolsz te, a futballból nem lehet megélni.
1: Hát ez olyan dolog, hogy ez igaz is, meg nem is. Meg lehet élni a futballból olyannak, aki csak nagyon kevés százalék lehetőségével kerülhet olyan helyzetbe, hogy igazán jól keressen, és mindig rizikós a dolog. Úgyhogy először is azt hiszem, hogy a tanulás a legfontosabb, és utána lehet sportolni, és elérni azt, amit szeretett volna a diák. Mondok egy példát, hogy én miért is szerettem, meg a gyerekek hogy viszonyultak hozzá. Prágában voltunk a Spartakiadon, a vállamra ütött egy fiatal ember hátulról, megfordulok, nézem, fehér alsónadrágban katona volt, a Balogh Tibi volt, és azt mondta, hogy Tibi bácsi, magának köszönhetem, hogy itt vagyok. Mondom, hogy? Mert a lovat hosszában, szélességben úgy ugrottuk, ahogy akartuk, kézen úgy álltunk, ahogy akartuk, és amikor volt a fölvételi, mert a katonai gyakorlathoz akrobatikában jó kellett lenni a katonának, akárkit nem vettek föl, engem mindjárt fölvettek. Ez is egy példa arra, hogy én nagyon meglepődtem, amikor a fiú ezt mondta. Mert azt mondta, hogy én soha nem kerültem volna ide, azt mondja, ilyen helyre, mert olyan anyagi helyzetben volt a család. Úgyhogy ilyen példák is voltak.
0: Tehát Tibi bácsi a pedagógiát azt igazándiból azért választotta, mert ugye az volt az egyik útja annak, vagy az volt az útja annak, hogy aztán sportolhasson.
1: Igen, de különben az az igazság, hogy én szeretem az embereket, meg szeretek is beszélgetni velük, úgyhogy nem egészen úgy volt, de majdnem úgy volt, szóval teljesen. Valójában a sportból eredően mentem pedagógusnak.
0: Milyen volt a pedagógiai főiskola azokhoz, az évekhez, milyen emlékek fűzik, milyen azokra az évekre visszaemlékezni?
1: Én nagyon szívesen emlékszem vissza azokra az évekre, mert az igazán gondtalan, és nagyon jól éreztük magunkat Nyitrán. Én például táncoltam a televízióba is, 65-ben a tanítónapkor fölléptünk néptánccal, a keleti néptáncot táncoltunk. A Farkas Laci barátom, aki most kollégám volt itt az iskolán, ő meg a hegedű, a zenekarba játszott hegedűn. Azután a kórusba is énekeltem, a tanárképző főiskola kórusába, és a főiskola labdarúgó csapatának is a tagja voltam. Úgyhogy valójában, amit lehetett hozzátenni, azt hozzátettem. A tanulás olyan volt, hát ugye mindenkinek vannak kisebb, nagyobb problémái is. Először a szlovák nyelvvel volt egy kicsit problémám, pedig itt is meg kell jegyeznem, hogy a Rimaszombati csapatban felére voltunk szlovákok, magyarok, és még az volt a szerencsém, hogy itten négyszer-ötször minden héten beszélgettünk. Itt tanultam meg a szlovák konyha nyelvet. Ilyen szempontból is nagyon sokat segített a sport.
0: Gondolom, hogy azért egy testnevelési főiskolán a tanulmányok azok nem csak abból állnak, hogy sportolni kell, hanem nyilván ugye ott is tanulni kell, és hát ugye biztosan van elmélet, ez mit foglal magába? Tehát egy tornatanárnak miket kell megtanulnia?
1: Az az igazság, hogy a testnevelés szakon ottan szlovákul zajlott minden. A többi tantárgyak azok, amik voltak, meg ami a politikát illeti, politikai gazdaságtan, tudományoskom, és így tovább. Az magyarul volt, de a szaki dolgok a testnevelésen, ottan a fiziológiát, anatómián keresztül, a cseloszvicsnén, az oszlovie, az a terminológia, annak is szlovákul kellett lenni, mert a gyerekek ugye katonának mentek, ahol szlovák vezényszavakat kellett, hogy tudjanak, olyan szempontból is nekem elég sokáig, hát valójában majdnem végig szlovákul kellett a testnevelést tanítani a magyar iskolán. És meg is szoktak a gyerekek, mert ebből a katonai helyzetből eredően így döntöttek az iskola ügy. És hát azért kell dicsérnem a főiskolát, mert ez olyan élmény, amit így nem is nagyon lehet elmesélni, mert ott olyan érdekes dolgok történnek, hogy meg ugye együtt vagyunk kollektíva, szerettük is egymást, sokat jártunk ilyen tánc helységekben, ahol lehetett, meg iskolában, a főiskolán is volt összejövetel, akkor egymást nyakkendőjét, ingét kölcsönöztük, kaptuk, vettük minden. Jó volt, nagyon jó volt. Én úgy emlékszem, hogy
2: Van esetleg olyan kolléga, akivel még a főiskolai évek óta jóban vannak, barátok, tartják esetleg a kapcsolatot? Most úgy gondolom, hogy nem él sem Rimaszombatban, sem a környéken, hanem esetleg egy távolabbi városban. Tehát, hogy vannak-e ilyen kapcsolatok, megmaradt-e valami ezekből?
1: Az igazság az, hogy a nagy része a tornászoknak onnan a Csalóközből volt, az elég messze van, hát egy párszor találkoztunk, Író Feri volt velem csoportban, az egy birkozó volt, első ligát birkozott, aztán Kocsi Sárpi, meg Búcsú Házi a Csalóközből. Itt meg hát keletről is voltak diákok, akikkel ismertük egymást, de a kontaktus nem maradt végig meg, úgyhogy keveset találkoztunk utána.
2: És a főiskola elvégzése után, a pedagógia elvégzése után milyen volt bekerülni már a nagybetűs életbe? Tehát mikor az embernek valóban letelt a kellemes iskolai élet, és akkor el kellett kezdeni dolgozni, és munkába kellett állni, és hát ugye az már nem volt vicc, ott már nyilván teljesíteni is kellett, meg hát valamilyen úton-módon érteni is kellett a gyerekek nyelvén.
1: Nekem ebből a szempontból elég szerencsés voltam, mert ide jártam alapiskolámba, középiskolámba, itt is érettségiztem ebbe az épületbe, a Tompa Mihály iskolámba érettségiztem is. Majdnem mindenki ismert, a tanítók, meg a tanítók valójában még voltak ott, akik tanítottak. Engem úgy fölkaroltak, hogy mindegyik mondta, hogy ha valami probléma, szólják, segítenek. Nagyon segítőkészek voltak a kollégák, kolléganők, úgyhogy nekem könnyű volt a beilleszkedésem minden iskolámban. A tanítás, igen, azt meg kellett szokni. A tanítást azt először elég nehéz volt, mert az első ilyen óránél én fiúkat tanítottam nagyjából, tisztán a fiúkat, a Kocsis Géza kolléga, ő tanította a lányokat, de az első évben adtak nekem egy 9. lánycsoportot, és azok megforgattak engem. Ottan az elég nehéz volt, akkor kénytelen voltam tanácsokat kérni a kollégától, mert ő idősebb volt tőlem.
2: 9. lánycsoport, az azt jelenti, hogy 15 éves lányok, és egy frissen végzett pedagógus, ráadásul fiatal férfi.
1: Igen, nagyon nehéz volt. Direkt mindent fordítva csináltak. De hát aztán kénytelen voltam beerősíteni. Hát az az igazság, hogy sokkal többet mozgattam őket. Ellenkeztek akkor, mert ők nem nagyon szívesen vetkőztek. Akkor felöltözve hajtottam őket meg egy kicsit úgy, hogy aztán rájöttek, hogy jobb, hogyha leveszik a buszt is.
2: Nem öltöztek át tornaruhába?
1: Átöltöztek, csak nem nyári öltözetben, a nagy hőségbe is cseplaki nadrág volt, meg cseplaki bunda plusz. Azt mondta a kolléga, akkor húzás fel a cipzart velük, és akkor úgy gyakoroljanak. Aztán meggondolták. Később aztán persze rájöttek ők is, úgyhogy nem volt semmi bajom, csak először szokatlan volt nagyon.
2: Szóval, hogy azért ez egy elég kemény dió lehetett frissen végzett tanárként egy csapat 15 éves fruskát kapni.
1: Nem volt tapasztalatom se, úgyhogy igen, ez elég olyan. Aztán szóltam az igazgató úrnak fél évkor, Lenner Egon kolléga volt az igazgató, azt mondta, hogy rendben van, és akkor elvette tőlem a 9. lányokat, és adta a fiúkat. Úgyhogy utána már nem volt semmi probléma. Mert a fiúkat, ugye azokat lehetett jobban hajtani, megfuttatni, meg erősebb gyakorlatokat is, meg mindig csináltattam velük. Erősítő gyakorlatokat minden órán be volt iktatva, guggolástól kezdve, fekvőtámaszok, hasizom erősítő, ezt minden órán kellett venni fiúnak, hogy erősödjön. De a fiúk vették is a lapot, ők nagyon szívesen csináltak. Jó fizikumú gyerekek voltak.
2: A főiskola befejezése után akkor Tibi bácsi mindjárt a Rimaszombati alapiskolába került, és hát onnan is ment nyugdíjba, ugye?
1: Igen. Én 65-be kerültem a Rimaszombati iskolába, mint pedagógus, és 2009-ben végeztem, ugyanabban az iskolában 44 évet tanítottam a Rimaszombati Magyar Iskolában.
2: Az egy nagyon szép teljesítmény, tehát már így évek szempontjából is, és gondolom, hogy hány generációnyi gyerek ment át akkor Tibi bácsi kezén?
1: Ha számolok, akkor akkor abban az időben minden évben több mint 100 gyerek került ki az iskolából. Volt, amikor 130, volt, amikor 110, tudom, emlékszik rá. Úgyhogy ha akarod számolom, a 44 év alatt az szűken majdnem 4000 gyerek. De hogyha nem annyiak a 3000, akkor is sok, úgy gondolom, de hát, mert pontosan nem tudom megmondani, hogy mennyi, csak tudom, hogy több mint 100-an kerültek ki évvégén az iskolába.
2: 2009 óta van Tibi bácsi nyugdíjban, az azt jelenti, akárhogy is számoljuk, ez 13 év.
1: A rendes nyugdíjban 2005-ben mentem, csak még 4 évet tanítottam, nem teljes óraszámban, 14-15 órán volt. 4 éven keresztül ilyen leépítés volt lassacska, hogy még azért tanítsak egy kicsit, mert hívtak is, hogy tanítsak. Meg még maradhattam volna, de térdem már annyira tönkre volt, hogy meg kellett csináltatni. Azért hettem abba.
2: Most ez a 13 év, a 13 nyugdíjas év eddig mivel telt? Vagy milyen volt ezt egyáltalán megszokni, hogy nem kell bejárni az iskolába?
1: Elég nehéz volt. Nehéz volt, mert valaki nem is hiszi el, hogy a gyerekek mégis hiányoztak. Mert a gyereknek, én mindig azt figyeltem, hogy rengeteget jártunk versenyekre, és a gyerek szemébe látni azt a villogást, amikor készül a versenyre, azt nagyon, azt nem lehet így elmesélni, ahogy készültek a gyerekek. Úgyhogy ez mindig hiányzott nekem. De hát... Eljártam a mérkőzésekre, a pályára, meg sportot figyelem most is állandóan a tévében, a kézilabdát is, labdarúgást is. De hát ez már ugye nem az igazi, de hát már ilyenkorban mit mondja az ember 78 éves.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy most már aktívan nem sportol?
1: Ma csak ilyen hasizom erősítőket csinálok otthon, már ma különben nem nagyon még. Hát a ház közül mindig Jánosiba van egy nagy házunk, úgyhogy ott mindig van mit csinálni. És elfelejtettem mondani, hogy volt nekem két ügyes lányom, akik szlovákiai bajnokok voltak több tusába, téli több tusába. Ez a Pelle Veronika, aki mostan Pesten valamelyik egyetemen tanít, és a Dóbi Krisztina. Dóbi Krisztina volt a kisebb, és az idősebb volt a Pelle Veronika, aki nagyon sokoldalú versenyző volt. Ezeket meg kellett említenem, mert ezek annyira jók voltak. 3,2 alatt mászik fel a 5 méteres rúdra, az nem semmi.
2: Beszéltünk arról, hogy fiúkat tetszett tanítani tornára, tehát az első megmérettetés a 15 éves lánytársaság után jöttek a fiúk, és aztán végül is ez maradt, és végig fiúkat tetszett tanítani.
1: Nem egészen végig tanítottam fiúkat, mert a kocsis kolléga megbetegedett, és akkor abba kellett hagyni a tanítást, és akkor egy ideig, amíg nem jött, mert utána jött Boros Laci, kolléga, addig nekem kellett a fiúkat is, meg a lányokat is tanítani. És utána, amikor már új pedagógusunk volt Laci, akkor már megint a fiúk nagy részét én tanítottam.
2: Mondjuk a lányok tanításához, tornára való tanításához, ahhoz kell egy külön pszichológia esetleg?
1: A lányokkal úgy voltam, hogy én magam tanultam minden hétről hétre, mert tudni kellett velük beszélgetni, meg úgy hatni rájuk, hogy szívesebben csinálják. Én igyekeztem úgy csinálni, hogy ez a hízás, meg a fogyás, ez mindig probléma volt, ugye, főleg a lányoknál. Úgyhogy én azon keresztül próbáltam őket ösztönözni, hogy egy kicsit többet mozogjanak. Néha sikerült, néha nem sikerült. De például egyszer az egyikben háromszor vettünk részt Spartakiadon, országos Spartakiadon, 75-ben, 80-ben és 85-ben, ott is jólasi tornáztató voltam a fiúknál, idősebb fiúknál. Egyik alkalommal a lányok, ez is én készítettem föl, mert a kolléga beteg volt. Szóval ott a lányok nagyon becsületesen tornáztak. Én nem győztem őket dicsérni, hogy mennyire becsületesen csináltak és jól tornáztak.
2: Nyilván olyankor mondjuk volt előttük egy cél, tehát hogyha egy ilyen spartakiádon kellett részt venni, ott azért meg kellett mutatni.
1: Igen, meg kellett mutatni. Akkor ilyen hosszú gumikkal tornáztak a lányok, de nagyon élvezték az egészet. Embernek rengeteg emlékei vannak, de hát mit mondjak, annyi éven keresztül mindenféle dolgok megtörténtek. Mondom, a lányok becsületesen csináltak. A fiúk, ők ugye mindig közben akartak, de fiúknak úgy oldottam meg, hogy egy kicsit játszottam is őket, futballozzanak egy darabig. Aztán tornáztam tovább ilyen szünetekkel, hogy ösztönözzem őket. Mert ez a Sparta kiadá, ugye ez tömegsport volt, és szép is volt, de ugye állandóan ugyanazt gyakorolni, az egy kicsit elég a gyerekeknek, főleg olyan, hogy monoton.
2: Tornatanárként azért gondolom, az is egy külön feladat lehet, hogyha az ember keze alá egy tehetséges gyerek kerül. Hogy akkor azt a gyereket, meg a tehetségét, ugye főleg azt, hogy azt a tehetséget föl kell tudni ismerni. Mert még attól, hogy ügyesen csinál valamit, meg ügyesen mozog, az nem biztos még, hogy azt jelenti, de hát nyilván kitartása is kell, hogy legyen. Mik azok a fontos szempontok? Hogy lehet egy tehetséget kiszűrni a többi közül?
1: Egy tehetség már mozgáskoordinációból is észre lehet venni, a hozzáállásából. Ilyenkor már figyelembe veszük a magasságot és a szülők magasságát, hogy kiből mit lehet körülbelül kihozni, mert a futballista is, ha futballista kisebb, akkor az lehet kisebb, mert de egy kosárlabdana nem lehetne, vagy egy kézilabdana is jobb, hogyha minél magasabb. Úgyhogy ilyen szempontokat is figyelembe vettünk, és aztán alapdolgok, gyorsaság, fordulékonyság, kitartás, erő, ezeket az elemeket, erre voltak gyakorlatok, amiket elvégeztünk, felvételikor mindig, a sportiskolában is, ha volt felvételi, akkor ilyen elemek voltak, aztán voltak technikai elemek, ahol a gömbérzék, a labda való játék, az nagyon fontos volt, és hát a hozzáállása, hogy milyen akarat volt a tanulóban, az is nagyon fontos volt. Nekem Fregman volt azzal nehéz, az nehéz volt. Habár volt valami.

0: figyelembe kellett venni.
1: Egy pedagógus számára az mekkora felelősség, hogy fel is ismeri azt a tehetséget, meg aztán tudja is gondozni, vagy tudjon vele bánni, vagy jól tudja irányítani.
0: Ilyen tehetséges tanulókat azért irányítani kell egy kicsit, meg a további munkájában segíteni úgy, hogy olyan helyre kerüljön, ahol tovább folytathatja a sportot. Ilyen volt a Lajka Zsolti, aki a Besztercei Bálnyai Sport központba került, aztán innen oda javasoltak őt. Javasoltuk. Egyszerűen jó dzsúdózott. Úgyhogy tehetséges volt. Úgyhogy akit lehetett, azt igyekeztünk úgy irányítani tovább, hogy ne essen ki, ne vesszen el, mint jó sportoló.
1: Most a 44 év alatt, mert azért az ugye beszéltük, hogy az nem kevés, azon kívül nagyon sok gyereket tanított 44 év alatt. Változtak ezek a gyerekek? Mármint, hogy a tanítandó anyag, hogyha csúnyán akarunk fogalmazni, változott-e?
0: Én azt vettem észre, hogy 65-ben, mikor kezdtem, akkor fizikailag még sokkal erősebbek voltak a gyerekek, mert sokkal többet mozogtak. Ugye akkor még nem volt számítógép, meg még itt a tévék, akkor kezdődött a tévénézés is. Úgyhogy észre lehetett venni, hogy többet mozognak. Én igyekeztem mindig jobban a fiúkra, mert ott rámertem, a lányoknál nem, de fiúknál tényleg ők, a fiúkat megnyaggattam, az biztos, hogy őket komolyan, ezt ők megmondják, akarkitől megkérdezheti, bárki, biztos, hogy nem lezsaltak a gyerekek, mert nem engedtem. És ahogy mentünk előre az években, úgy gyengült a fizikumok mindegyiknek, mert ma többet ült a diák, mindig többet. Úgyhogy most nem tudom, hogy milyen fizikai állapotban vannak a jelen pillanatban, de biztos hiányzik nekik a mozgás. Ezt kéne kihasználni mondjuk rá a tornaórán, meg még azon kívül is. Többet kéne mozogniuk. Magyarországon jobban megoldják, mert ott minden nap van testnevelés.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk mire elég egy tornaóra? Mennyire hatásos, vagy mennyire hatékony egy tornaóra? És ugye nagyon sok esetben van úgy is, hogy hát most a tornaórát nem tartjuk meg, mert helyette nem tudom, fontosabb dolgokat kell tanulni.
0: Sajnos, hogy ez így van, hogy 45 perc, ugye, egy óra. De ha úgy veszük, az jóforma nagyon kevés. Ha azon kívül nem mozog a gyerek, akkor az nagyon-nagyon kevés. És a mai világban ugye már mindent kitalálnak, a szívacsoktól kezdve, meg gömbök, meg mindenféle játék, vagy kellék mellé, hogy csak mozogjanak. Régen nem kellett, akkor megoldottuk úgy, hogy semmi se kellett a gyerek kezébe. Akarol a fűbe vagy a földön, tudtam gyakorlatot adni, amivel erősödött a gyerek. Most meg úgy el vannak, én úgy gondolom, hogy sajnálom is őket különben, a mai gyereket, mert azért le vannak terhelve, úgy gondolom, de éppen azért kellene nekik egy kicsit többet mozogni. Mert ugye csak akkor, én akkor éreztem magam, mindig a legjobban kifutottam magam. Utána volt egy idő, amikor jól éreztem magam. És az én szerintem mindenkivel úgy van. Hogy kell egy kis mozgás mellé, úgy. Nehéz hozzászólnom, mert volt olyan időszak, amikor nem kellett osztályozni a testnevelést. A mi iskolánkban az egész tantestületet megszavaztattuk, Kocsis Géza bácsival, hogy nálunk osztályozás lesz. Akár tetszik, jóvá hát az egész tantestület, úgyhogy nálunk végig osztályozva volt a testnevelés. Ezt nem azért mondom, hogy ezt mindenkinek úgy kellett volna, de ha belegondolunk, hogy a diák nem mindegyik kiváló tanuló, nem mindegyik olyan jó tanuló, hogy olyan jó jegyeket szerezzen, akkor gondoljunk bele, hogy van három nevelői tantár, testnevelés, zenei nevelés, képzőművészeti nevelés. Ebben a nevelési tantárgyakból szerezhet egy kicsit jobb jegyet, ami egy kicsit biztatja a tanulót, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy jó esik neki. Mert nem mindenki tiszta egyes, és akkor ilyen szempontból is jó, hogyha tanuló osztályozva van. Sőt, ugye a nevelői tantárba is lehet venni, hogy ki mire, merre felé. Valaki rajzolni szeret jobban, valaki énekelni, valaki tornázni. Így gondolom én.
1: Tehát, hogy a 44 év alatt azért a fizikumunk romlott,

0: meg, hogy a gyerekeink fizikuma romlott és gyengül.
1: Én úgy gondolom, hogy gyengébb fizikumúak a gyerekek, mint annak idején voltak.
0: Most miért lenne fontos az, meg egyáltalán miért fontos a sport azon túl, hogy tényleg erősödjünk meg? Hát ugye manapság már divat is sportolni, tehát azt is el lehet mondani, hogy már a sportból is csináltak egy divatot.
1: Igen, de én abból indulok ki, hogy ha veszünk egy bármelyik sportot, amelyik a tömegsport, a labdajáték, akkor ha végig elemezzük, hogy az edzéseken együtt kell lenni, kollektívának össze kell tartani, csapatszellemet kell fejleszteni, a klubot meg kell tisztelni, amelyikért játszik. Egymást tisztelni kell, egymást segíteni kell, bármi történik, ez úgy épül bele a gyerekbe, hogy ő észre se veszi. Úgyhogy akárhogy vesszük, ezek a gyerekek teljesen megváltoznak, amikor egy ilyen csoportba járnak. Ottan mindig olyan szabályok vannak, hogy nem én vagyok csak, hanem ott egy mindenki ér, mindenki egy ér. Azon múlik a teljesítmény, hogy hogyan vagyunk mi barátok, hogyan igyekszünk, mennyire tudunk a csapat érdekében megtenni mindent. Tehát akarati tényező, közösségi szellem, aztán igyekezni kell ugye teljesíteni, ehhez kell erőnlét, kitartás, mindenféle szempontból a torna csak használhat a gyereknek, én úgy gondolom.
0: Ezek a csapatsportokra jellemző dolgok. Mi van az egyéni sportokkal? Mert mondjuk olyan is van.
1: Az egyéni sportnál pedig azt mondom, hogy az még rátesz egy lapáttal, mert ilyen egyéni sportoknál azért, amikor magába kell valamit végezni, és mindig ismételni, és nincsen senki, aki szóljon, vagy az én szerintem még nehezebb. Mind a kollektív sport. A kollektív sportnál ugye minden momentumnál változik a kép. De ugye aki, mit tudom én, gerejt dobál, annyiszor, mennyiszer, meg erősítenie kell, meg magába csinálja, meg az edzőre kell figyelnie, hogy nagyon számít, hogy milyen az edző, hogy ossza be neki az egész programot, az edzéseket, hogy olyan jól tudjon teljesíteni, de ahhoz neki kutya erős akaratának kell, nagyon erős akarat kell az egyéni sporthoz, én így gondolom.
0: Most mondjuk egyéni sportként vehetjük ugye az úszást is, vagy akár a vívást, tehát hogyha de mondjuk ezeknél is azért ott van a klub, ahova járunk, és amelyikért küzdünk, meg hát nyilván ott vannak a kollégák, tehát a többi gyerek, aki szintén jár, hogy azért ott is van egy bizonyos fajta kollektív szellem.
1: Hát ha veszük az úszást, ott is csoportok vannak, meg hát rengetegen járnak úszni. Hát én úgy gondolom, hogy ott is számít, hogy milyen a kollektíva. Meg ez a közösség, ahova mindig jár korán reggel, ugye ma fél hat körül úsznak a gyerekek, így tudom. Úgyhogy ezt is ez nagyon erős akarat kell. Cseh László nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hát ez nem egyszerű dolog. Hát meg főleg a mai világban, mert én úgy gondolom, mostanában számtalan mindenféle lehetőség van, amit választhat az egyén, és azért fontos, hogy az, aki tehetséges is van hozzá neki, az úgy igyekezzen, hogy aztán ösztönözze jut a teljesítményre az az egész sport. Így gondolom.
0: Tibi bácsi, hogyha sétál a városban, vagy jár kell, akkor gyakran szokott volt tanítványokkal találkozni, hiszen egész Limaszombat és környéke tulajdonképpen ide járt a Magyar Alapiskolába, a Tompa Mihály Alapiskolába, most már ugye az új nevén, de gondolom, hogy azért nem tud úgy végigmenni az utcán, hogy ne ismerjék meg.
1: Nem, úgy nem tudok végigmenni. Most voltam a Lidl-be például, és a fejes kislány mondja, Tibi bácsi, engedje meg, hogy megöleljem, mondja. Nekem ez többet ér, mint akármi, úgyhogy én szeretek velük beszélni, meg úgy is beszélgetünk, tudod, mink sítanfolyam, úszótanfolyamok voltak, ezek olyan tanfolyamok voltak, ahol felszabadul a diák, és azt is elmondja, amit másnak nem mondod, biztosan a osztályfőnök nem fogja elmondani. Nekünk ott mindent elmondtak a gyerekek, mert úgy álltunk hozzá, meg ők is úgy álltak hozzá, úgyhogy mink ezt kölcsönös bizalomnak vettük. Az az igazság, hogy a tornászok az egy kicsit lazábbak, mint a többit. Én úgy veszem észre, hogy nálunk a kollektíva is egy kicsit ilyen francosabb, lazább, bitánkosabb, mint egy matematikus komoly tanító. Az unokám, az már 27 éves, azt mondta, mikor olyan kicsi volt, hogy nagyapa, én már veled nem megyek többet sétálni, mert mindig köszönni kell. Így mondta, komolyan mondom. Ugye ilyen kisvárosban? Mennyi gyere. Én nem is mennék sehova, én itt a jól érzem magam ebben.
2: A mai Gömörben a helyzetben Tóbisz Tiborra, a Rimaszombati Tompa Mihály alapiskola egykori meghatározó pedagógusára, testnevelés tanárra emlékeztünk 2022. októberében készült beszélgetésünkkel.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és további kellemes hétvégét kívánok. Vasi Esó Lívia hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől. A viszonthallásra!

0: A katasztrófa filmek illovasa a Twister.
1: Az író később azt nyilatkozta, hogy egy tornádóvadászokról szóló dokumentumfilm és a Pénteki barátnő című 1940-es romantikus komédia ihlette a történet megírására.
0: A tártalan vására magyar-szlovén határon.
2: Nagyon sok közös projektünk volt már a zsidkóciakkal, Bedeháza, Dobronak és a hetési településekkel is.
0: Sziatoszláv Richter és Ludwig van Beethoven.
3: Édesanyja orosz volt, zongora és orgonaművész édesapja pedig volgai név.
0: Haumann Péterről, Haumann Petra és Haumann Máté.
4: Én rá mindig úgy tekintettem, mint apura, és nagyon sok más mindenkiben, hozzáteszem természetesen jogosan, másképp fogalmazódik meg az ő egyénisége.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico aggodalmát fejezte ki az ukrán határ közelében történt szerdai támadások miatt. Németország vezető lehet a széndioxid megkötési technológiákban a német kancellár szerint. Esős idő kíséri a hét utolsó munkanapját, legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico kormányfő szerint a jövőben a Transpetrol állami vállalat is részt vehetne az orosz kőolaj beszerzésében a Slovnaft számára. Fico a mai sajtótájékoztatón elmondta, hogy jelenleg a magyar MOL csoport vásárolja a kőolajat a szlovák finomító számára, mivel a Slovnaft tulajdonosa. Szerinte azonban felmerült annak a lehetősége, hogy az állam is belépjen a beszerzési láncba egy állami vállalaton keresztül. A miniszterelnök elmondta, hogy már egyeztetett a Transpetrollal, és a kérdés további szakmai vizsgálatát a vállalatra bízta. Szlovákia jelenleg orosz kőolajat is importál, de uniós mentesség mellett szigorú korlátozásokkal. Kamil Saskó egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a Turóczentmártoni új egyetemi kórház főszerkezete június 30-áig elkészülhet, ezzel teljesítve a helyreállítási alap finanszírozásának egyik kulcsfeltételét. A helyszíni bejáráson a miniszter elmondta, hogy a kivitelezés az ütemterv szerint halad, és szerinte a projekt korábban megvalósíthatatlannak számított. Most azonban gyorsabb tempóban épül, mint hasonló magánberuházások. A munkálatok jelenleg a szerkezet lezárásánál és az épület burkolásánál tartanak. A tervek szerint a 660 ágyas kórház teljes szerkezetépítése 2026 közepéig fejeződik be uniós helyreállítási források felhasználásával. Robert Fico kormányfő a Nyitrabányán tartott mai sajtótájékoztatón nagy aggodalmát fejezte ki az Ukrajna nyugati részét ért, a szlovák határ közelében történt orosz légi támadások miatt. Fico szerint a helyzet túl közel van Szlovákiához, ezért fokozott óvatosságra van szükség, és mielőbbi békét sürgetett. Újságírói kérdésre válaszolva a kormányfő elmondta, hogy jelenleg nem látja indokoltnak a biztonsági tanács azonnali összehívását, de ha a helyzet súlyosbodna, ezt nem zárja ki. Hozzátette, egyeztetést készítenek elő a szlovák és az ukrán kormány között. Kárpátalját szerdán érte intenzív dróntámadás a héten. Május 28-ától újraindul a rendszeres légi összeköttetés Pozsony és az izraeli Tel Aviv között, közölte a pozsonyi Stefánik repülőtér. A járatokat a Vizér üzemelteti heti 3 alkalommal, kedden, csütörtökön és vasárnap. A légitársaság Airbus A321 neotípusú repülőgépeket használ majd, amelyek mintegy 239 utas szállítására alkalmasak. Az eredetileg márciusra tervezett indulást a közel-keleti konfliktus miatt halasztották el. A Vizér szerint a döntést a biztonsági helyzet alapos mérlegelése előzte meg. Friedrich Merz német kancellár szerint Németországnak világelsővé kell válnia a szén-dioxid leválasztás és tárolás technológiájában. A Würzburgi katolikus napon elmondta, hogy a szén-dioxid leválasztás egyszerre szolgálhatja a klímavédelmet és gazdasági előnyt is teremtett a német vállalatok számára. A technológia lehetővé teszi a szén-dioxid ipari kibocsátásának megkötését és tengeri tárolását. A német kormány tavaly fogadta el a jogi kereteket a szén-dioxid leválasztás alkalmazására, amit bírálnak a környezetvédő szervezetek. Németország célja, hogy 2030-ig 65%-kal csökkentse kibocsátásait, 2045-re pedig klímasemlegessé váljon.
0: Időjárás.
1: Borult felhős égbolt jellemzi a délutánt, sokfelé lehet számítani esőre vagy záporokra, Közép-Szlovákiában kiadós eső várható. A hőmérséklet 12 és 21 fok között alakul. Gyenge mérsékelt szél fúj, amely viharok kíséretében átmenetileg felerősödhet, ezek azonban csak elszórtan várhatók.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Tollódásra figyelmeztetnek a D1-es Galgóci letérőjénél, itt negyed órát várakozhatnak, Kiszucaújhely előtt Zsolna irányából fél órával hosszabbodik a menetidő, Kassán a Stór utcán a központ felé pedig 10 perces a tollódás. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Fülkete Reves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismétlést hallhatnak a szerdai nappaliból. Jezsó László az első szlovákiai digitális falusi mozi, a Nátszegi Malom mozi vezetője. Neve a galántai filmszerelmesek előtt sem ismeretlen, ő áll a helyi Cinema 16 mm filmklub élén is. Igazi megszállott, aki már 8 éves kora óta vetít, és úgy véli, az analóg filmek ma új reneszánszukat élik. Beszélgettünk kedvenc filmjeiről, a falusi mozi lehetőségeiről, a filmklubos közösségépítésről és arról is, hogyan telnek egy mozigépész mindennapjai. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívásodokat!
1: Gyerekkori álmod volt, hogy egyszer saját mozid legyen. Kezdjük talán ezzel, hogy hogyan fertőzött meg ez a szenvedély a mozi világa.
2: Hát a vetítő pályafutásom már Marcelházi szlovák iskolában kezdődött, 10 éves koromban. Akkor kerültem 16 mm-es vetítőgéphez vetíteni először. És az a varázsa engemet megfogott.
1: És mégis mivel fogott meg téged? Mesélj egy keveset róla.
2: Hát maga az a film, ahogy be van fűzve a gépbe, és hogy az elindul az a film, maga az a hangja, az a illata annak a filmnek, és engemet ott nagyon megfogott a varázsa, és úgy látszik, hogy még mostanáig kísér engemet ez a filmvetítés.
1: De hogyan jutottál hozzá ilyen kis vetítőgéphez?
2: Hát úgy jutottunk hozzá, hogy mi iskolában voltunk, és a tanítónéni, hogy behívott a kabinetből, hogy menjen segíteni, vetíteni. És hogy elkezdtem velük vetíteni, és hogy így kerültem mozigépészként a vetítőgépekhez.
1: Tehát rögtön megfogott téged, igen. És akkor úgy tudom, hogy onnét kezdve lényegében ez ilyen örök szenvedélyé vált.
2: Igen, aztán a katonaság alatt is ugyanúgy ott már kezdtünk professzionálisan vetíteni, 35-es gépeken vetíteni, és aztán így kerültem galantára.
1: A katonaságnál ott hogyan sikerült ezt megoldanod?
2: Úgy, hogy ott minden katonaságnál, minden kaszányában voltak mozik, ezt én sem tudtam, különben még civil voltam, és úgy, hogy ott voltam egy évig, még, még akkor volt katonai szolgálat, és ugyanúgy oda keveredtem a kultúrfelelőshöz, és akkor ott is ugyanúgy tudtam vetíteni majd egy évig ott is.
1: Mit vetítettél a katonáknak?
2: Hát ott voltak speciális, ha jól emlékszek, volt a katonaságnak egy speciális filmarchíva, mink onnét kaptuk a filmeket.
1: Ez kimondottan mondjuk így a katonai szolgálattal kapcsolatos valamilyen ismeretterjesztő
2: film? Nem, ezek úgy működtek, hogy amik elmentek a nagy mozikba a filmek, és azt megkaptuk egy év után, megkaptuk mink azokat a filmeket. Úgyhogy ezek már régebbi filmek voltak, de ezek már mentek a nagy mozikba, már mentek.
1: Tehát az iskolában kezdődött ilyen 8 igen. éves korodban?
2: Igen, 8-9, igen, igen.
1: És utána volt egy kis időszak, amíg ez úgy valahogy mellékvágányra került, és a katonaságnál újból előjött?
2: Igen, pontosan.
1: Hogyan kerültél aztán galántára? Ott kezdted mozigépészként.
2: Hát igen, miután galántán munkát vállaltam, és munka mellett szerettem volna még vetíteni, és így oda kezdtem a MSK Galántai Kultúrházban, mint vetítősként. Sokan kérdezik, hogy hogyan kerülhettél a galántára vetítősként. Hát normálisan bekopogtam akkori mozifőnökhöz, és bemutatkoztam Jezsó László, és szeretnék maguknál vetíteni. Úgyhogy így kezdett a galántai karrierem, mint vetítősként.
1: Volt ott valamilyen felvételi? Mit kérdeztek tőled?
2: Nem. Az úgy volt, hogy akkor egy idősebb bácsi, nyugdíjas bácsi volt, mint vetítős, és szerettek volna mellé egy fiatalabb kollégát, és nagyon pontosan jó időben, jó helyen voltam, és így sikerült bekerülni hozzájuk.
1: És akkor ő tanított?
2: Pontosan, ő tanított teljesen az összes vívmány, ami volt, és ő is 40 éve vetítősként dolgozott, úgyhogy összes tudását átadta nekünk, vagy nekem kvázi.
1: Akkor még más volt a vetítés, mint manapság?
2: Persze,
1: más,
2: hogy... hát akkor még celluloid analóg filmeken mentek a filmek, akkor ugye valaki emlékeznek rá a vonatokon, vagy a buszokon hordták ilyen zöld dobozokba, azokba jöttek a filmek.
1: Tehát még ezt a klasszikus
2: igen.
1: formáját tanultad,
2: pontosan.
1: Tanultad ki.
2: Pontosan, és ezt ki is kell tanulni, mert ez volt mind a hajtásihoz, kell hozzá egy papír, már Szlovákiában nem, de még Csehországban, Prágában van egy iskola, aki kiállítja ugyanúgy, hogy aki akar vetíteni, és a filmarchívból a filmeket megkapják, ugyanúgy tudják, megkaphassák vetíteni, mert nem bárki vetített ilyen filmeket.
1: Tehát ezt így hordoztad magadban, hogy te
2: igen.
1: ezzel szeretnél foglalkozni, és akkor bekopogtál, hogy igen. jó napot kívánok.
2: Igen.
1: Vetítő, mozigépész
2: szeretnék lenni. Úgyhogy, és óriási szerencsé, hogy pont akkor kerestek valakit, és nagyon jó ötlet, hogy oda eljutottam. És aztán nem felejtem, hogy meg az első filmet láttam, az a Holnap után, az ilyen katasztrófai film volt, és ott még akkor úgy mentem moziba, mint egyszerű néző. És másnapjára mentem vissza, mint hogy szeretnék magunknál vetíteni.
1: Mennyi idő telt el a kopogtatástól addig, amíg aztán már egyedül vetíthettél filmet?
2: Pár nap volt, ha jól emlékszek rá, de aztán amikor persze sokáig a Milan bácsi valakivel vetítettem, és aztán azt hiszem más két évben bébi, aztán már magam lehettem. De általában mindig ketten voltunk, azért ketten voltunk a kabinban, az sokkal jobb volt, mert egy embernek azért az, ott volt minden 20 percen kicserélni a keresztet, úgyhogy ott kellett a tudás, hogy a néző ne vegye észre, hogy amikor vált a film, hogy minden úgy menjen, ahogy kell.
1: Tehát az még akkor nem úgy ment, hogy beindítottad,
2: és akkor nem. Ott oda kerültünk, a filmeket mindig másfél óra előtt a képen meg kellett, át kellett néznünk, nincs benne valami szakadás, összeragasztani, és előkészíteni a filmeket a vetítésére. Úgyhogy nagy fölkész, két órás fölkészülés volt a film vetítés előtt. Nem mint most, hogy megjön a DCP-n, vagy digitálisan küldik, és egy gombnyomás play, és megy a film.
1: De tényleg manapság már ennyi a mozigépész dolga, hogy elindítsa azt, amit megkapott.
2: Hát ott is persze megjönnek a filmek, itt az a lényeg, hogy megjönnek a filmek, és van ott valaki, aki bejátsza a szerverekre, és előkészíti a reklámokkal, a trailerekkel a filmet, egy ilyen show-t csinál, és aztán avval beprogramozzák, és ma automatikusan megy a film.
1: De már kicsit olyan kevésbé romantikus.
2: Nagyon. Én nem tudom megszületni, pedig tudom, hogy ha minél tudom, 2012-től van Galantán digitális mozing, és 2009-ben vezették be, hogy nem lesznek analóg filmek sajnos. Na hát mink a régebbi vetítősök, nagyon sajnáljuk ezt, de hát a korral kell menni, haladni, de most újra jön vissza a reszencia, hogy jönnek vissza a filmek, hogy bízunk benne, hogy újra fogunk vetíteni.
1: Miért fontos számodra, hogy ez a forma ne vesszen el?
2: Ez nagyon, nagyon jó kérdés, mert ugye, ahogy beszéltünk, a digitális az egy olyan steril valami, de az analóg, hogy megjön a film, már maga az a illata, kicsomoljuk a filmet, és én mindig úgy mondom, hogy a rendező vagy a vágó, aki ezt a filmet megtervezte, összevágta, az eljön hozzánk a kópia, úgyhogy az a film, amit valaki megírta, megtervezte, az valahogy hozzánk eljött. Már digitálisan nem annyira
1: személyes
2: ez a film, és persze, hogy ma a film maga varázsa a digitális képnek annyira él és szép színek vannak, ami valóságban nincsen. Úgyhogy nem is nagyon, a szemnek nagyon, azok a kontrasztos, nagyon erős színek vannak a digitális, nagyon jó, mert jó az a kép, de szerintem az nagyon mű.
1: Megszokta a szemünk azt.
2: Pontosan. Hogy... És pontosan, ami nagyon hiányzik ebben a digitális vetítés világban, hogy az a film volt a mozikban a régebb generáció, ugye a perforáció, a kis porszemcsék, az benne volt a filmnek, és most annyira steril az a film, hogy egyszerűen, és most már eltek a hollywoodi stúdiók is, hogy van igény erre, hogy a digitálisan belecsempészik a filmbe ezt a kis hibákat, és teljesen más varázs van a filmnek. És most tudtam meg, nem régen voltam, most Krönovi filmfesztiválon voltam, és ott mondták, hogy nagyon ezek a filmek nagyon sterilek, hogy digitálisan, és próbálják úgy megcsinálni, a digitális filmet felveszik, de lejátszák analóg filmre, és újra visszajátszák digitálisra, hogy megkapja az a digitális film azt a analóg formáját. Nagyon komplikált, de már mi készítettük a kollégáimmal, hogy a mai filmek kicsikét, mintha filmről menne, de nem filmről megy, hanem digitálisan. És itt a trükk, hogy a Hollywood így próbálja kicsikét visszaállítani azt a hagyományos hangulatot a filmeknek a mozikba.
1: De akkor te közben azt mondod, hogy új reneszánsza lehet majd az igazi analóg vetítéseknek is.
2: Hála jó Istennek, ha vannak rendezők világszerte, de a legnézetebb a Christopher Nolan filmrendező, aki megkapja és teljesen erődobása a filmeket disztribúciózák Európában, világszerete. Most a új film, ami lesz a Odyssey, az úgy szintén fog Cseh és Szlovákiába kerülni analóg kópia. Úgyhogy fantasztikus, hogy nem csak digitálisan lehet letíteni, hanem lesz analóg kópia is.
1: Ez jelenti, hogy Galántán is akár meg lehet.
2: Hát azon dolgozom külön, vagy mi összeállítanunk a két gépet, és akkor ha sikerülne, akkor mindig is tudnánk Galántán már nem csak digitálisan, hanem analóg vetítést csinálni a filmre. Óriási igény van rá, mert mi például Prágában, IMAX-ben fél év előtte nincsenek mozijegyek. És fél éve ki vannak adva mozijegyek a analóg vetítésre. És Szlovákiában csak két mozi, ahol tudom, a Kino Umier vetít állandóan, analóg és a Besztece bányai amfiteáter vetít nyáron.
1: Tehát is egyediek. Nincs sok ember, ahogy tudom, Szlovákiában, akinek lenne ilyen képesítése. Vagy...
2: Hát sajnos a idős generációk sajnos már ugye, elmúltak, elmentek, és a mai fiatal generáció nincs is rá egy esély, és azért próbáljuk mink is Galantára visszahozni ezt a varázsat, hogy ha lesznek a beszerelve a gépek, mert van rá igény, csak nem tudnak a fiatalok hol gyakorolni a film vetítésére. És mink ugyanúgy át akarnak adni a tudást, amit kaptunk mink, hogy ugyanúgy tudjanak vetíteni. Ugye Szlovák és Csehországban rengeteg Istennek jó minőségű filmek vannak, amit ki lehetne kérni vetíteni, de kell hozzá tudás, és azok évek kerülnek.
1: Ugye sok éven át dolgoztál Galántán mozigépészként, amíg lehetőséged nyílt rá, hogy saját filmklubot indíts a városban. Igen. Cinema 16 igen. mm, vagy milliméter filmklub a neve. Hogyan indult ez a történet?
2: Hát ez a történet úgy indult, hogy a film és technológia iránt szeretünkből indítottuk ezt a civil társaságot, és az a célra alapítottuk, hogy tudnánk újra ezt a retro film, úgyhogy vannak a filmminőség 16 mm-es, 35, és a királyi formátum 70 mm-es filmet tudnánk vetíteni. És valamikor Galántán megtudtam, hogy Galántán volt egyik annak időben, azt hiszem Szlovákiában 5, vagy Csehszlovákiában, így mondom, mondjuk Szlovákiában 5 mozi, ahol volt 70 mm-es film projekció, ami 70-es évektől a 80-as éveig ment. Összes Kleopátra, ilyen nagy-nagy filmek, amik ott mentek.
1: Az hogyan néz ki a vetítővászon? Mi a különbség?
2: Hát a különbség az a teljesen más vászont használ, a nagyobb vászon volt, az óriási vászon volt, és a képileg, hát azt nagyon, nagyon nehéz ezt így elmondani, ezt látni kell, mert a kollégám mindig, hogy mi a digitális analóg között, mert a gyerekek ezt el kell venni, és meg kell nézni. A főszámom, hogy az a kép, az a természetes fények, és főleg a arcmimikákon veszük észre, hogy mintha itt vele beszélek a stúdióban, hogy olyan élőbb, teljesen más. Mm-hmm. Mert ugye már most sajnos, ahogy a többi mozikban mintha csak digitálisan vetítenek, és ezt akartuk, hogy mink is kicsit visszahozzuk a fiatal generációnak, hogy hogyan jártunk mink száz, vagy hogyan jártak 100 évig a emberek nézők a mozikban, és hogyan vetítettek. A technológia már megvan 100 éve, úgyhogy a technológia teljesen ki van fejlődve. Csak ugye az a probléma, hogy nagyon drága maga a filmkópia. És azért szűntek is meg a mozi disztribúcióban a filmek.
1: És milyen filmek vannak programon?
2: A filmklubnak van a saját specifikus filmek, amilyen...
1: Inkább ilyen művészi
2: filmek, igen. És szerencsére vannak szlovákiai disztribúciók, akik a új filmeket is behozzák, és azokat vetítjük a galántai filmklubnak, filmklubban.
1: És milyen az érdeklődés a vetítések iránt?
2: Hát a érdeklődés attól függ, hogy milyen film és milyen reklám van, de általában az a 10-15-20 emberünk összeszak jönni, de és most kivételesen voltak 100-an kvázi, igen.
1: Vendégem továbbra is Jezsó László mozigépész, a Nátszegi Malom mozi és a Galántai Cinema 16 mm filmklub vezetője. Nátszegen nagyjából 30 év szünet után indult újra a mozizás. Hogyan jött a Malom mozi, hogyan talált meg ez a lehetőség?
2: Hát az is a nagyon nagy köszönet persze, hogy a lehetőség, hogy amelyik a Nátszegi községe kaptunk. Ez teljesen véletlenül jött útunkba, hogy találkoztunk egy képviselő úrral, aki Nátszegen képviselő, és ő mondta, hogy nálunk, mert tudják, hogy mozigépész vagyok, és mozigépész már 20 éve Galántán, és ők felvették, hogy van nálunk is mozi. És mondom, Nátszegen mozi, hát nagyszerű, nagyon jó, hogy menjünk el, és nézzük meg, és hogy próbáljuk újraindítani a Nátszegi mozit. Először csak úgy malakodtunk, hogy hát, az nagyon nagy dolog lenne, de aztán eltelt pár év, és utána aztán még egyszer fel lettünk kérve, hogy akkor na, most próbáljuk meg, és aztán teljesen úgy próbáltuk, hogy tényleg egyszerű kis projektorral mentünk egy pár filmekkel, és ilyen próbavetéseket csináltunk egy fél év alatt, és ott láttuk, hogy óha, úgy néz ki, hogy ha fogunk tovább dolgozni, hogy van rá esélyünk, hogy valamit ki tudnánk hozni ebből az épületből.
1: Három évtizedes, ugye, Csuka Rózsika állam után
2: pontosan.
1: Nyílt meg újból a Nátszegi mozi, mert hogy volt ennek itt története. De milyen munkálatokra volt szükség, hogy ismét üzembe lehessen állítani a mozit?
2: Az a lényeg, hogy úgy beszéltünk, hogy a digitális technológiát kellett szereznünk. Mert a digitális technológia, a DCI technológia nélkül nem tudunk új filmeket vetíteni. Előtte, hogy mondtam, hogy próbálkozásról, akkor DVD meg Blu-ray-eken keresztül kaptunk a filmeket a disztribútoroktól, de azt akartuk, hogy új filmekkel menjünk, mint a többi mozi, akkor be kellett szereznünk ezt a digitális technológiát. És szerencsére, hogy mi a járok Prágában, és nagyon sok ismertsége van a film, ugye ez a mozigépészek és a filmiparban nagyon szűk körben vannak az emberek, és nagyon jó kontaktok is vannak a prágai kollégámmal is, és ők felhívtak, hogy most van lehetőség beszereznünk egy digitális jó technológiát a lengyel moziból, ilyen multimoziból megvenni. Hát és akkor kaptunk rajta, persze, hogy hát miért ne, ha ilyen lehetőséget kaptunk, azt nem ki kell használnunk. És szerencsére megvettük, és nagyon nagy segítséget kaptunk a újvári cégtől, aki beszerelte a technológiát, és így indult a Nátszegi, már most kínom a mozi.
1: Tehát 2 éve működik most már.
2: Igen.
1: Nátszegen. Ugye a mozi, ahogy így néztem a képeken, egyszerre őriz valamit a régi falusi mozik hangulatában, és közben már, ahogy te is mondtad, modern digitális technikával működik. Fontos volt számodra, hogy ez a valamiféle ilyen retro érzés, ez ne tűnjön el teljesen?
2: Igen. És egyre többen, ahogy jönnek hozzánk, nagyon is mindig mondják, hogy hagyjuk meg azokat a régi retro szégeket, hát biztos fogunk halni, de miközben próbálunk azért kicsit újítani. De most úgy látszik, hogy arra van igény, és ezt a retro feelinget szeretném meghadni a mozinak. Én kicsikét mindig félek attól, hogy jönnek hozzánk először a nézők, hogy a épület kicsikét van, hát öregebb épület, de ahogy belépnek az első benyomások, és a filmek után, hogy mennek el, az a varázs a szemükből a csillogás, és hogy fantasztikusan érezték magukat, hát ezért csináljuk, ezért dolgozunk.
1: De mit tud egy falusi mozi, amit egy nagy bevásárlóközpontban működő multiplex az nem tud kínálni?
2: Hát szerintem azt a csaladélyes hangulatot, amit tudunk mink ajánlani. Nincs az a rohanás, hogy egy multimozik módja a vásárlással egybekötve, kicsit úgy megáll az idő. Nálunk például van vagyunk úgy, hogy pontosan nem megyünk a film, aki megvan szabva, hogy 7 órakor, megyünk kicsit későbbet. De nálunk az nem probléma, hát mert és mindig azt mondjuk, és elfelejtsük mondani, hogy mink vagyunk első falusi digitális mozi Szlovákiában. Na mozik vannak Szlovákiában, de digitális nincsen. Mi vagyunk elsők, úgy tűnünk, ennek is önök, hogy első között vagyunk. És szerencse, hogy úgy, mert én 20 éve mozigépész vagyok, hogy ez a varázsa tovább visszük.
1: De ez egy megvalósult álom akkor.
2: Hogy ne, ez. Én még máig is, ahogy járok, megyek a munkába, a mozimba, és még máig is, hogy kvázi a saját mozimban, ezt még most hiszem el, különböző, még most hiszem el. De tényleg egy álmom valósult.
1: Hogyan áll össze a műsor a Malom moziban? Milyen szempontokat igyekszel figyelembe venni?
2: Szlovákiában van 9 disztribútor, és mi magyar falu vagyunk, de a filmeket, én hát is sokat olvasok, és utána nézzük, hogy melyik lesznek abban a hónapban legsikeresebb filmek, és hogy mink összeállítjuk azt a nagy blockbuster filmeket, és abból csináljuk a programot. De ugye mindenki gondolja, hogy a programot csak összeállítani, nekem az néha elvesz egy happy programot összeállítani, néha 8-9 órát, míg összeállítjuk, vagy ezt ki kell választani. Ismét legyek új filmeket, úgyhogy nem van egyszerű, hogy ahogy én ezt gondoltam, mozigépészként, mint mozit vezetni, és az összeállítjuk a programot, és mink is átálltunk arról, hogy minden héten állítjuk össze a programot, az véged, hogyha tudjuk, hogy a jó film van, akkor azt továbbvetítjük, ami nem jó film, azt kivesszük. Mert általában a mozik csinálnak egy hónapi programot, de ha nem tudunk hozzányúlni. Úgyhogy próbálunk mink is alkalmazkodni és tanulni, hogy minél flexibilisebben tudjunk reagálni a piacra. Például most a mai film, ha mondhatom, a Jackson és a Prada, hát az felmúlt a számára, hogy mennyi ember jött el.
1: Láttam, hogy magyar filmeket is vetítettek.
2: Hát nagyon nagy sikere a magyar filmeknek. Nálunk a top filmek volt Hogyan tudni elkövetett film, amit 1800-an láttak, úgyhogy nálunk az a rekord, futni mentem, és nagyon nagy igény van a magyar filmekre is, persze úgy szintén.
1: Mikor érezted legutóbb azt egy vetítés után, hogy igen, ezért érdemes ezt csinálni?
2: Hát most, ahogy jönnek ez a film, a Jackson film, a Michael film, hogy ez a film hozta a generációkat, a unokákat, szülőket, nagyszülőket, és nagyon-nagyon jönnek a ovis kisgyerekek a moziba, hát az a szemükbe ez a varázs, a csillogás, hogy ők eljöttek a moziba, ezért érdemes csinálni.
1: Ezt gondoltad volna, amikor így elkezdődött, hogy
2: nem, ezt nem mondtam
1: így volna. Működhet?
2: Nem, mert mindig a technikai rész érdekelt, a mozi technológia. Maga a film persze volt, de mindig azon vagyunk, hogy a néző megkapja a 100%-os kép és hangminőséget. És szerencsére nagyon jó akusztikai terem van Ráczegen, a kultúrházban, amit mink sem gondoltunk, hogy ilyen lesz, de ebben a profi mozitechnikával kihoztuk a maximális csúcsot. Hatom.
1: Nyilván egy mozi működtetésének vannak ilyen kevésbé romantikus részei, mint a jogdíjak, forgalmazók, a közönség szervező számodra. Mi a legfárasztóbb része ennek a munkának?
2: Hát igen, a legfárasztóbb része a maga összeállítása a programnak, és persze utána a összes film, amire van vetítve nálunk, vagy bármelyik moziba, az persze mindenre jogdíj van, és mindenre engedélyt kell kérnünk, ami meg van rendelve a disztribútornál, a filmdisztribútornál, és aztán ők, ahogy megengedik, akkor vetítünk. Úgy maga a engedélyezések, ez nem hogy komplikált, de sok időt vesz el. Minden film, amit vetítünk, engedélyt kell kérnünk. Ha archívból, ha új film, ha nem adja jóvá a disztribútor, akkor nem vetíthetjük, persze, hogy.
1: És sokszor mondják manapság, hogy ma már mindenki otthon streamel, telefonon néz sorozatot, tableten fogyaszt különféle tartalmakat. Szerinted mitől marad ma is pótolhatatlan a közös mozizás?
2: Hát a közös élmények. Ott, ha most van a moziban egy 100 vagy 200 néző, és arra a filmre, hogy reagálnak, hát otthon nem adja vissza az a 3-4 tagú család, akik otthon van. Úgyhogy maga, én mindig azt mondom, hogy kicsikét most igen, vissza vagyunk a moziknak a sok online otthonülésű filmnézés, de szerintem a mozi még mindig fog tudni ajánlani, és még mindig, akik vagyunk a mozisok vagy mozisták, ilyen csapat, azon dolgoznak, hogy még a mozi sokáig mozi legyen.
1: Egyébként ilyen mozi üzemeltetők, vagy mozigépészek között között van valamilyen ilyen szakmai kapcsolattartás? Mondtad, hogy te neked vannak
2: igen.
1: Csehországban is?
2: Igen, van Csehországban is, szerintem Magyarországon is tényleg készítettek, igen. Hát van ilyen csapatunk is, ez tényleg a kommunikáció szerint, a segítség szerint állandóan egymásra tudunk segíteni.
1: És így kommunikáció, akkor mik szoktak lenni azok ilyen legfőbb problémák, amikről így egyeztettek?
2: Hát most a digitális technológiával, hogy hol lehet, milyen szervészeket beszerelni, próbálunk ezzel analóg vetítés technológiára átállni. Itt nagyon nagy tudás kell a gyakorlat, és azt terén tudunk kommunikálni.
1: És egyébként, hogyha ez az analóg vetítés, ez gondolom, hogy szóval én nagyon jól hangzik, de úgy azt tudom elképzelni, hogy legalábbis ha azt nézem, hogy manapság, ha lemezjátszót akar venni valaki, akkor ez szinte már drágább, mint a mindenhol kapható többi egyéb lejátszó, tehát itt ezen a téren is?
2: Sajnos igen, hogy... nem sajnos igen, mert maga egy Winchester, egy digitális diszk, amin majd küldik a filmet, az kerül például 100 euróba, vagy elküldik mondjuk már online interneten a filmet, de maga a filmkópia az 20 ezer és 50 ezer euró egy kópia.
1: Hoppá.
2: Ez is szűnt meg. Nem azért szűnt meg, hogy mert jól volt, azért szűnt meg, mert nagyon drága.
1: Ha nagyon drága volt. Hát kimondottan olyan akkor működhet, hogyha mondjuk egy alkotó kimondottan azt szeretné, igen. Hogy az idején ő finanszírozza?
2: Nem, a stúdió finanszírozza. De ugye persze, hogy említettem a Christopher Nolant, az bármilyen stúdió kinyissa neki a ajtót, és persze, hogy megkapja a támogatást a analóg filmvetítésére. És szerencsére, hogy most voltam ezen a fesztiválon Körnalóban, óriási igény van rá. Európából tényleg összes országban olyan voltak. Én már járok ott több mint 10 éve, és most annyian voltunk, hogy a polgármester mondta, hogy nagyobb kutatást kell csinálni, hogy elférjünk a filmfesztivál alatt a moziókba. Úgyhogy valami kezdődik, úgyhogy azért próbálom mégis maradni ebben a startvonalban, hogy legyünk azon a vonalon, hogy akkor legyen a Galánta a térképen, és hogy Prágában mondták a kollégáim, hogy legyen ez a pont Galánta és térképre átéve, vagy analóg filmvetítések lesznek.
1: Hát szorítok, hogy ez összejöjjön, azért ez egy komoly dolog lenne.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Tehát reális esély van arra, hogy mondjuk a közeljövőben ez beinduljon Galántán?
2: Hát szerintem igen.
1: És ötleg terveztek, vagy milyen terveid vannak még, hogy nem tudom, akár egy filmfesztivál, hogyha már így tovább lépünk?
2: Igen, hát ha meg lesznek azok az ütőgépeink, amit össze tudunk rakni, akkor ugyanúgy a srácokkal, akik ebben vannak, hogy tudnak segíteni, és akkor egy fesztivált tudnánk csinálni, egy hétvégén csinálnánk egy ilyen vagy archívból, de vannak szerencsére annyi új film jön ki, hogy nem muszáj archívból kivenni, hanem most, ha visszanézünk, 5-6 év alatt most van valami 8-9-10 analóg film, úgyhogy tudnak fesztivált csinálni. De itt az a varázsa, hogy tényleg a 50-60 éves filmeket is le tudjuk vetíteni. Uh-huh. Már most a digitális nem biztos, hogy lehetjük 5-60 év múlva a diszkről.
1: Még egy ilyen kitérő így a záró kérdésem előtt, hogy nemrég volt egy vetítés, a Potrackán Leának az Apám lánya című filmét vetítették, nekem is volt szerencsém ott lenni, és rácsodálkoztam, hogy milyen sok ember jött el, és azt hiszem, hogy nem ez volt az első, amikor úgymond szlovákiai magyar filmet.
2: Igen.
1: Te is így látod, hogy van ez iránt érdeklődés?
2: Szerintem igen, van. És szerencsére olyan emberek kezdenek Galantáról is írni, hogy nagyon szépen köszönjük, újraindítottuk a filmklubot, nem kell Pozsonba feljárni, és nagyon támogatnak bennünket, hogy nehogy abba hagyjuk, hogyha nem is leszünk annyian, de mondom, mink elkezdtünk valamit, és persze nagyon nagy köszönet a Galántai városnak is, és a Galántai MSK kultúrháznak, hogy tényleg bennünket így támogatnak, úgyhogy a együttműködés fantasztikus.
1: Még itt nagyon röviden, hogy a Malom mozi kínálatából így a közeljövőben milyen filmekre, vagy milyen filmre hívnád fel a figyelmet?
2: Hát most, amire tényleg, amit most nagyon jól megy, az a Michael Jackson. Uh-huh. És amit most én fogok ajánlani, biztos, akit szereti a Christopher Nolan filmje, a Odisseát, ami lesz. Úgy digitálisan kapjuk nátszegen, digitálisan fogunk menni Galántán is, de ha sikerül összehoznunk azt a összerakni a két gépet, de úgy néz ki, hogy szerintem azt már júliusig nem tudjuk összerakni, akkor tudnánk vetíteni a filmkópiát is.
1: Christopher Nolant olyan sokszor említetted, hogy biztos az egyik nagy kedvenced.
2: Igen. De én, és pontosan összes filmjére, ha tudom, megyek analóg vetítésre. És viszem a kollégáimat, akik beszélni erről, hogy gyertek el, egyszer kell látni, és beleszeretnek abba a filmbe, vagy abba a technológiába, hogy vetítik a filmet.
1: Aha. Most már bűn lenne nem megkérdezni, hogy kik még a kedvenc rendezőid, vagy ilyen egy-két, mondjuk a top 3 kedvenc filmed.
2: A top 3 filmem, azt veszük a Top Gun, az a nagyon a kedvenc filmem, és újra visszajön ugye a mozik már 40 év után egyesíseket és a Maverick, úgyhogy a kedvenc filmem is a... Én nagyon rajongó vagyok a sci-finek, úgyhogy imádom a Star Trek filmeket, most sajnos vagy a mozikban nincsen, de most jön a legközelebb a Star Wars Mandalorian, hogy én ilyen sci-fis rajongó vagyok, de szeretek ilyen nagyon jó akciódetektív filmeket is. A horrorokat azt nem szeretem, azt szóval. És mindig a pekém volt Galántán, és hát tettem, hogy pont akkor voltam, hogy itt lennünk, azok a filmek mentek.
1: Mit gondolsz, hogy mit mondana az a 8 éves fiú, aki egykor voltál, ha most látná, hogy mozit és filmklubot vezetsz?
2: Hát nem hiszel el. Ez komolyan, ez mondhatom, hogy tényleg a gyerekkori álmom valósult, és mindenki mondja, hogy csak így tovább, és nem szabad felvenni az álmokat, és körülötte harcolni és küzdeni.
1: Hát akkor csak én is ezt tudom mondani, hogy csak így tovább, és nagyon szépen köszönöm, hogy lefáradtál, és tudtunk beszélgetni, további sok sikert.
2: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy megkítok benneket.
1: Jezsó László mozigépészt, a nácegi Malom mozi és a galántai Cinema 16 mm filmklub vezetőjét hallották, aki 8 éves kora óta vetít, és aki szerint az analóg filmek ma új reneszánszuk.

0: Azogány Ernő szakíró hosszú ideig volt munkatársa a Pátria Rádiónak. Meg nem élt 75. születésnapja alkalmából gazdag munkásságát idézzük fel a vele készült beszélgetésekkel. A részletekről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai hírek után közvetítünk. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Menet közben változott meg úgy a projekt, hogy sorsára hagytam gyakorlatilag a bőröndöt. Tehát nem megsemmisítettem, hanem sorsára hagytam. Ez egy új réteget kölcsönzött ennek a projektnek, tehát úgy fejeződött be, hogy nyitva maradt.
2: Juhász Rokkó József performerrel a Csehszlovák bőrönd című érsekújvári tárlat kapcsán beszélgetünk világjárásról, performance művészetről, családi emlékezetről, és arról, hogyan válhat egy nagyapától örökölt bőrönd egyszerre személyes és történelmi jelentéseket hordozó művészeti projekté. Jakubecz László vagyok, a Nyugaton a helyzet házigazdája, várom a hallgatókat szombaton délután 2 órától a Pátria hullámhosszain.
3: Ezúttal a Dunamenti tavasz tornájai területi válogatójára látogatunk el, amelyet május 5-én rendezett meg a Csemadok tornájai területi választmánya. A területi válogatók sok éves kimaradása után mesél a főszervező, a zsűri és a színjátszó csoportok arról, milyen érzés újra visszatérni regionális szinten is, és nem csak az országos rendezvényen találkozni. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya, várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.
4: A katasztrófa filmek illovasa, a Twister.
5: Az író később azt nyilatkozta, hogy egy tornádó vadászokról szóló dokumentumfilm és a Pénteki barátnő című 1940-es romantikus komédia ihlette a történet megírására.
4: A tártalan vásár a magyar-szlovén határon.
6: Nagyon sok közös projektünk volt már a Zsitkóciakkal, Bedeháza, Dobronak és a hetési településekkel is.
4: Sziatoszláv Richter és Ludwig van Beethoven.
7: Édesanyja orosz volt, zongora és orgona művész édesapja pedig volgai név.
4: Haumann Péterről, Haumann Petra és Haumann Máté.
8: Én rá mindig úgy tekintettem, mint apura. És nagyon sok más mindenkiben, hozzáteszem természetesen jogosan, másképp fogalmazódik meg az ő egyénisége.
4: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
9: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenöt óra van. A Pátria Rádió hírei.
10: Politikamentes hétvégét kíván Szlovákiának a kormányfő, lemondta szereplését a hétvégi vita műsorban. Trump szerint Irán rakétaképességei nagyrészt megsemmisültek, a hírszerzési jelentések azonban mást mutatnak. Esős idő kíséri a mai napot, legfeljebb 21 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő szerint a Robert Fico miniszterelnök elleni merénylet tragikus esemény volt, amelynek figyelmeztetésként kell szolgálnia a társadalmi polarizáció veszélyeire. Pellegrini Nyitrabányán az eset második évfordulóján kijelentette, hogy az ilyen támadásoknak nincs helye a demokratikus társadalomban. Úgy fogalmazott, a politikai feszültség és a gyűlölködő hang nem hozzájárulhat az erőszak kialakulásához, ezért annak csökkentésére szólította fel a közélet szereplőit és a nyilvánosságot is. Pellegrini arra kérte a politikusokat és a közösségi média felhasználóit, hogy mérsékeljék a retorikát és kulturált módon vitassák meg a közéleti kérdéseket, megelőzve a hasonló tragédiák megismétlődését. Robert Fico kormányfő visszamondta részvételét az STVR Szobotné Dialógi című műsorában, amelyre holnap került volna sor. A kormányfő ezzel a gesztussal saját szavai szerint legalább egy politikamentes hétvégét szeretne kívánni. Kezdeményezését támogatta Tibor Gáspár parlamenti alelnök és Richard Takács agrárminiszter is. Ők a TL3 és az STVR vasárnapi vita műsoraiban vettek volna részt. Egyúttal felszólították a többi felet, akikkel a műsorban együtt szerepelt szerettek volna, hogy csatlakozzanak a felvetéshez. Fico döntését az ellene elkövetett merénylet második évfordulója kapcsán hozta meg. Donald Trump amerikai elnök szerint Irán rakétaraktárainak és fegyverrendszereinek mintegy 80%-a megsemmisült, és a korábbi katonai csapások súlyosan visszavetették Teherán képességeit. Az elnök erről újságírók előtt beszélt az Air Force One fedélzetén hazafelé tartva pekingi látogatásáról. A New York Times ugyanakkor hírszerzési elemzésekre hivatkozva azt írja, az amerikai kormányzati nyilatkozatok ellentmondanak a saját titkosszolgálati kiértékeléseinek. Ezek szerint Irán továbbra is rakétaindító eszközeinek mintegy 70%-ával rendelkezik, és föld alatti tárolóinak többsége is működőképes. Trump a médiában megjelent állításokat hamisnak és árulásnak nevezte. A térségben, különösen a Hormuzi szorosnál a feszültség továbbra is fennáll, annak ellenére, hogy korábban tűzszünet lépett életbe a térségben. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy Teherán ugyan kapott jelzéseket az Amerikai Egyesült Államoktól a tárgyalások folytatására, de Washingtonban nem bíznak és csak akkor hajlandók egyeztetni, ha a szándékokat komolynak tartják. Araghchi az indiai Új Delhiben tartott bridge találkozón elmondta, hogy a két ország közötti egyeztetések továbbra is bizottalanok és nehéz szakaszban vannak, de nem szakadtak meg teljesen. A miniszter kitért a hormuzi szoros helyzetére is, amely szerint rendkívül összetett, ugyanakkor hangsúlyozta, Irán minden olyan hajó áthaladását lehetővé teszi, amely nem ellenséges vele. Hozzátette, hogy a diplomáciai megoldásokat Kína is segítheti, amit Teherán üdvözölne. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az Ukrajna elleni háború súlyos és hosszú távú hatást gyakorol a lakosság mentális egészségére, amely akár generációkon át is fennmaradhat. A szervezet genfi tájékoztatásán elhangzott, hogy már most is rendkívül magas a pszichés terhelés, a lakosság jelentős része szorongással, stresszel és alvászavarokkal küzd. Az adatok szerint az ukránok többsége egészségi állapotának romlásáról számol be a háború kezdete óta. A WHO arra is felfigyelmeztetett, hogy a tartós stressz testi betegségekhez is vezet, és az egészségügyi rendszer folyamatos támadásoknak van kitéve, ami tovább nehezíti az ellátást. A szervezet szerint a következmények kezelésére hosszú távon, akár évtizedeken át szükség lesz.
9: Időjárás.
10: Borult felhőségbolt jellemzi a délután, sok felé lehet számítani esőre vagy záporokra, leginkább Közép-Szlovákiában. A hőmérséklet 12 és 21 fok között alakul, gyenge mérsékelt szél fúj, amely viharok kíséretében átmenetileg felerősödhet, ezek azonban csak elszórtan várhatók.
9: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
10: Baleset okoz fennakadást Pozsonyban a kikötői hídon a D1-es autópálya irányába, 10 percet várakozhatnak a kialakult dugóban. Baleset lassítja a haladást Nyitrán is a Hliesztoszláv sugárút és Prágai út kereszteződésében. Továbbá 10 perces torlódásra számíthatnak Kassán a Hlinka sugárúton az Eperjesi út irányába. Jó utat kívánunk!
9: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
11: Szeretné, ha otthon a patyolat tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig, vagy a készlet erejéig tart.

0: Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, most ismét következzen egy részlet a szerdai nappaliból. Mi történt a II. Világháború után a csehszlovákiai magyar társadalmi elittel? A vonalban Szegi Gájer Veronika történész, a Szlovák Tudományos Akadémia Társadalom Tudományi Intézetének kutatója, a Szlovák Magyar Történész Vegyes Bizottság tagja. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Ugye az elit ez egy nagyon tág fogalom lehet, amiben alapvetően a politikai, gazdasági hatalmat a kezükben tartó szűk rétegeket soroljuk. De hát ezen belül, hogyha főleg ugye arisztokráciáról beszélünk, vagy azokról a rétegekről, amelyeket nagyon érzékenyen érintettek a II. Világháború utáni vagyonelkobzások, akkor itt ugye kifejezetten azokra a kiváltságos főnemesi származású családokra gondolunk, akik mondjuk már a középkortól vagy a koraújkortól ehhez az arisztokráciához tartoztak, hagyományosan nagy vagyonnal rendelkeztek, nagy birtokokkal rendelkeztek, viszont akik a 19-20. Század fordulójára a mai Szlovákia területén is azért vesztenek a politikai befolyásukból. Ugyanakkor kulturális és családi szinten tartják ezeket a kapcsolatokat, és van egy nagyon-nagyon erős viszonyulásuk a magyar királysághoz, hogyha ugye visszamegyünk akár az 1918-19-es politikai fordulópontra, amikor ugye szétesik a történelmi Magyarország.
1: Milyen állapotban érte ezt a réteget a II. Világháború vége? Volt-e még kellő ereje ahhoz, hogy megtartó szerepet játszon a magyar közösség életében?
2: Hát, azt hiszem, hogyha kifejezetten az arisztokráciáról, a főnemesi családokról, vagy akár a középnemességről beszélünk, amely még így is lehetett egy szélesebb réteg, akkor mindenképpen vissza kell mennünk Trianonra, hiszen már ott megkezdődik ennek a rétegnek a presztízsvesztesége, és részben gazdasági pozícióvesztése is, és ahogy ugye említettem, a politikai befolyása az pedig már igazából teljes mértékben megszűnik ugye erre a vidékre. Érdemes megemlíteni, hogy ugye 1918-ban a Csehszlovák Köztársaságnak az első között hagyja jóvá azt a törvényt, amely megtiltja a nemesi rangoknak, nemesi előneveknek a viselését, tehát kvázi papíron megszünteti a nemesi rendi réteget, aminek egyrészt van egy ilyen demokratikus vonatkozása, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk, de amely ezeknek a családoknak a számára egy nagyon fontos presztízs veszteséget jelentett, hiszen tulajdonképpen azok a kiváltságok, amelyek azelőtt egyértelműek voltak számukra, azok visszahúzódnak a mindennapi életbe. Ugye ezt követte a földreform, amely gazdasági szempontból próbálta megroppantani ezeknek a családoknak a pozícióját. Ez csak részleges eredményeket ért el, mert a csehszlovák földreform, amelyet szintén már 1919-ben törvénybe iktatnak, egy nagyon lassan tudott megvalósulni. Ugye itt az volt a lényege, hogy 150 hektárnál nagyobb földterületeket, illetve 250 hektárnál nagyobb erdőket és egyéb területeket lefoglaltak ezektől a családoktól. Papíron nem feltétlenül ment ez a tulajdon viszonyokba is át, de nyilvánvalóan azzal, hogy nem adhatták el ezek a családok, nem, tulajdonképpen ők maguk nem rendelkezhettek ezekkel a földterületekkel, ha bár gazdálkodhattak rajta tovább, ez is nyilván egy nagyon nagy érvágás volt ennek a rétegnek a számára. Az megint egy más történet, ugye a II. Világháborúnak az időszaka, amikor részben visszahúzódva a birtokaikra élik át a világháborút, vagy ugye a szlovák állam keretében, mondjuk a sárosi nemesség, vagy akár Magyarország keretében, az egy teljesen két különböző kontextus. És akkor egy olyan, tulajdonképpen a II. Világháború, ugye kérdés és válasz, hogy maga a II. Világháborús rendezés olyan állapotban találja ezt a réteget, ami már igazából az előfeltétele annak, hogy ugye megkezdődjenek a jogfosztások. Nekem van egy ilyen hipotézisem, amelyet még nem tudok nagyobb kutatások alapján alátámasztani, mert ilyen kutatások még nem léteztek, erről is biztos fogunk beszélni. Vagyis az a hipotézis, hogy a 1945 és 1948 között, tehát az úgynevezett csehszlovák, új alakult Csehszlovákiában, a demokratikus részleg és demokratikus Csehszlovákiában tulajdon szempontjából sokkal többet vesztett a magyar főnemesi réteg, mint akár az azt követő 40 év kommunizmusa idején, amely nyilván pszichológiai, a társadalom perifériára szorulás szempontjából is okozott károkat, de vagyon szempontjából ez, azt hiszem pont ez a háborút követő 2-3 év volt fordulópont.
1: Mennyire volt tisztában ez a réteg azzal, hogy mi vár, vagy mi várhat rá 1945 után, és hogyan fogadták az elit képviselői, amikor beindultak a magyar és német kisebbséget érintő jogfosztások?
2: Ugye itt nagyon sok, nem lehet általánosítani, ugye nagyon sok családot egész egyszerűen úgy ért mondjuk a front, hogy már nem tartózkodtak a fő székhelyeken, már a karácsonyt, 1941 karácsonyát sem mondjuk a kastélyokban vagy a kúriáikban töltötték, hanem egyszerűen elmenekültek a front elől, hiszen ezért azt mondjuk el, hogy alapvetően a vallásos identitását fontosnak tartó, és inkább a konzervatív, ideológiailag a konzervatív irányhoz kötődő családok azért a szovjet hadseregnek az érkezését nem nézték, nem várták tárt karokkal, tehát volt ennek egy ilyen vonatkozása. Másrészt 44-ben már egyértelmű volt, hogy ezeken a területeken vissza fog térni Csehszlovákia, tehát volt nyilván egy ilyen etnikai vonatkozása is, úgyhogy nagyon sok család úgy döntött, hogy elmegy. Akik megtehették, akiknek voltak birtokaik máshol is, tehát nem egy helyre koncentrázott, azok elmentek innen, akár a 1918 utáni Magyarország, illetve 45 utáni Magyarországra menekültek. Sok ilyen példát mondhatunk, de voltak olyanok, akik maradtak, és mondjuk a családfőt elvitték a gulágra, és nem tért vissza, ilyen például ugye Pécsi Sándor, akinek az unokája a Stanka Hermányi Pécsi kastélyt nagyon szépen felújított az elmúlt években, és egy nagyon szép butik hotelt hozott ott létre, tehát volt, akiket elvisznek. És ugye nagyon sokféle életutat látunk, van, akit egész egyszerűen hadifogságban ér, földbirtokosokat a háború vége, és már nem tud visszatérni a saját birtokára, van, akit ott ér, de egyszerűen kitessékelik a saját otthonából, és már ezekben az években tulajdonképpen társadalmi perifériára szorul, nem maradhatott a saját birtokain, és ott vannak olyanok, akik aztán ugye 46-47-48 során felkerülnek a Magyarországra kitelepítendő magyaroknak a listájára. Nagyon sokféle ez a sors típusok, amiket felsorolkoztathatunk, és akik ezeket mind túlélik, akár úgy, hogy mondjuk egy kisebb kúria, vagy egy kisebb földterület megmarad az ő birtokukban, és majd biztos a birtokfosztásokról, vagy a tulajdon elvesztésekről is fogunk beszélni, azok reszlovakizálnak, hogy itt maradhassanak. Ugye erről is nagyon keveset beszélünk, hogy a reszlovakizáció az nem azt jelentette, hogy ők szlováknak vallották magukat, hanem aláírtak egy papírt, amely kulcs volt ahhoz, hogy itt maradhassanak, hogy ott maradhassanak a saját birtokaikon. És ezek nagyon komoly lelki dilemmák voltak. Ahhoz hasonlítanám, amikor 1918-ban a csehszlovák demokráciának nem teszik le a hűségesküt azok a nemesek, akik azelőtt a magyar közigazgatásban dolgoztak. És ezzel ugye mondjuk elveszítik a nyugdíjra való jogukat, egyszerűen nem teszik le. Tehát nagyon sokféle típust látunk, hogy hogyan élik túl ezeket az éveket ezek a nemesi családok, és hát bizony, mire eljön 1948, azt látjuk, hogy lényegében vagyon nélkül, sokszor a családfő nélkül kell folytatniuk az életüket egy teljesen új világban, a kommunista világban, amely már ugye a társadalom ellenségének tekinti őket, azelőtt ugye ők voltak a nemzet ellenségei 45 és 48 között, mert azért ugye nyilván ezek a családok nagyrészt magyarként voltak azonosítva a csehszlovák hatóságok által, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy Árva megyében, vagy Túloc megyében, akár szlovák identitásúnak is vallották magukat ezek a régi főúri családok, de azért alapvetően itt magyar családokról beszélünk. Úgyhogy itt számukra az 1948-ban már a vagyonuknak egy része lényegében nem volt az övék.
1: Valóban a reszlovakizációról a mai napig nehéz indulatok nélkül beszélni. Hogyan lehet ezt a kérdést történészként úgy megközelíteni, hogy ne utólagos ítélkezés legyen belőle, hiszen a későbbi években olyan emberek is fontos szerepet játszottak a magyar intézményrendszer újraépítésében, akik korábban kompromisszumokat kötöttek?
2: Hát szerintem nagyon fontos ismerni a kontextust, és én azt látom, hogy ezt az időszakot mindig leegyszerűsítjük. Ugye egyrészt azt mindig nagyon nehéz megmagyarázni az embereknek, hogy próbáljuk beleélni magunkat abba az időszakban. Nem tudjuk, ezt nem lehet. Én sem tudnám megmondani, hogy én hogyan viselkedtem volna, milyen papírt írok alá, milyen papírt nem írok alá. Meg kell érteni egyrészt a dilemmát, hogy ez mit jelentett, viszont azt is meg kell érteni, hogy milyen következményekkel járt ez. És bizony azt látjuk, hogy nagyon sokan, akik ezt nem írták alá, és hatalmasnak birtokuk volt még, az elvesztette a birtokát, vagy rákerült a kitelepítendők listájára, és onnan kezdve szintén ugye ez a birtokvesztéssel volt egyenlő. Én mindenképpen ebbe a kontextusba helyezném be, úgyhogy ezért maga ez a reszlovakizáció, maga ez a kifejezés, ez a fogalom, ez teljesen visszás, mert ugye itt nagyon sok ember esetében nem lehet szó szerinti reszlovakizációról beszélni, ezek az emberek sosem voltak szlovákok, sosem tartották magukat szlováknak. Ez nyilván a államtól elvárt tulajdonképpen reakció volt, amire mindenki meghozta a maga lelkiismerete szerint a választ, és ez ugye nem csak mondjuk a nemesi családokra, vagy főri családokra vonatkozik, hanem mindenkire, akire szlovakizált. Ugye azt kell látni, hogy 1945 után senki nem tudott új életet kezdeni a háború utáni Csehszlovákiában, aki nem kapta meg a politikai és nemzeti hűségről való dokumentumot. Tehát tulajdonképpen igazolási eljáráson kellett átmenni minden állampolgárnak, aki vissza akarta szerezni a vagyonát, vagy munkát akart, be akarta fejezni az iskolát, vagy az is, aki egyszerűen útlevelet akart és papírokat akart. Tehát ilyen kontextusban, ugye, és ez egy nagyon rövid időszak, ez a úgynevezett csehszlovák demokráciai időszaka, én biztos, hogy a reszlovakizációt is egy olyan kontextusba helyezném, hogy nézzük meg akkor egyéni szinten, hogy ez pontosan milyen dilemmát jelent. És egyébként Popei Árpád is nagyon sokszor elmondta már, hogy ez nem volt egy sikeres kezdeményezés a csehszlovák állam részéről, hiszen azt várták a magyar kisebbségtől, hogy nem fognak reszlovakizálni, és akkor automatikusan rákerülhetnek a kitelepítendők listájára. Ha úgy vesszük, lehet egy ilyen értelmezés is, akkor ez egy sikeres projekt volt, amely hozzájárult ahhoz, hogy nagyon sok magyar itt maradott Szlovákiában, és ma is itt vannak. Tehát, hogy ez valószínűleg ez egy olyan, ezt így is lehet értelmezni, egy olyan lépés volt, amely ehhez segített hozzá, hogy ne legyenek még nagyobb tömegek kitelepítve Magyarországra. Úgyhogy én a szlovakizáció kérdésével is sem bánnék úgy, hogy ez valami fekete vagy fehér dolog volt.
1: Az ön kutatásaiban gyakran megjelenik Kassa, mint egyfajta példaváros. Mit mutat meg Kassa története ebből a szélesebb folyamatból? Miben volt sajátos Kassa helyzete?
2: Én Kassát főleg a Dezsőfi család kapcsán kezdtem most el kutatni. Nagyon érdekes látni a város és a vidéknek a viszonyát. A Dezsőfi családdal foglalkoztam Szegi Gábor levéltárossal kicsit mélyrehatóbban, és azt látjuk, hogy a városban, hogyha a nemességről beszélünk, akkor ez alapvetően 1918 után már a vidéknek a története. Tehát a városokból a nemesek kiszorulnak, azt látjuk, hogy eladják azokat a palotáikat, amelyeket a 18-19. Század fordulóján építenek, ilyenek a Dezsőfi család is, eladja egy polgári családnak a palotáját, ahol ma egyébként a kassai konzulátus székel, Magyarország kassai főkonzulátusa, és tulajdonképpen a vidékre szorulnak vissza ezek a családok. És én ugyanezt látom, tehát Kassa esetében is ugyanezt látom, mint egész Kelet-Szlovákia esetében, hogy nagyon egyik lényegében egyik napra a másikra ez a vidék és Kassa városa is elveszti magát magyarnak való elitjét. Részben pontosan emiatt a reszlovakizáció ugye már egy ilyen 1947-48-as történet, de részben a elnöki dekrétumok, a Benes dekrétumok miatt és a Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei alapján, amelyek ugye tudjuk, hogy a német és a magyar kisebbségnek a kollektív bűnössége alapján jelölték ki, hogy kik a nemzetnek az ellenségei, és ez alapján történtek egyébként a vagyonelkobzások, amiről már ugye beszéltünk. Tehát azt látjuk, hogy van egy elnöki dekrétum, konkrétan a 108/1945-ös Benes dekrétum az ellenséges vagyonelkobzásáról, és van egy Szlovák Nemzeti Tanács rendelet, szintén 1945-ből, amely alapján lényegében egy tollhúzással megfosztják ezeket a régi főúri családokat a kastélyaiktól, a földjeiktől, a kúriáiktól, és elég volt ugye ehhez az, hogy a tulajdonos magyarnak vagy önnémetnek van minősítve. És ez egyébként nem csak a nemesi családokra, főúri családokra vonatkozott, hanem a vagyonos polgárságra is Kassa esetében. Tehát Kassa esetében is azt látjuk, hogy több mint 1000 bérházat, palotát vesznek el az eredeti tulajdonostól lényegében egy ilyen dekrétum alapján. És ugye, ami nagyon fontos, ugye ez az 1989 utáni vonatkozás ennek az egész történetnek, amiről biztos még fogunk beszélni, hogy amiket 1945 és 48 között vettek el a tulajdonosoktól, ezeket a restitúciós törvények keretében nem lehetett visszaigényelni. Nyilván egy-két kivételt mindig tudunk mondani, még ma is zajlanak ilyen perek, de azt látjuk, hogy vagyon tekintetében mind a polgárság, a magyar vagy német polgárság, mind a főúri családok többet vesztettek bizonyos értelemben, mint akár 48 után, amikor ezekre a jogfosztásokra a kommunista hatalom már lényegében csak egy pontot tett.
1: A Benes dekrétumok utáni jogfosztás és az 1948 utáni kommunista osztályalapú ellenesség az hogyan rakódott egymásra éppen a nemesség és az arisztokrácia esetében?
2: A kommunizmusnak az évtizedeiben a nemesség vált az első számú osztály ellenségé, ugye a burzsóáziának a részével, aki képviselte a régi elavult feudális hatalmat, úgyhogy ezek a családok lényegében üldözve voltak, nem tanulhattak egyetemen, ha maradt még valami birtokok, akkor azt elvették tőlük, nem találtak elhelyezkedést. Ugye azt látjuk, hogy nagyon sok családban 50-60 évesen a család fő, ha ugye nem vitték el az oroszok, vagy nem halt meg előbb, akkor gyárakban, bányákban dolgoztak, és próbálták eltartani a családjukat, és tulajdonképpen nagyon sokan nem is élték meg a 90-es éveket, vagy akár azt, hogy visszaszerezik a birtokaikat, úgyhogy ez teljesen a társadalom perifériájára szoruló rétegeket kell elképzelni, akiket folyamatosan üldözött a hatalom, akiket folyamatosan zaklattak, és mégis ennek ellenére ugye 1989 után azt látjuk, hogy nagyon sok család mégis meg tudja tartani ezt az identitását, az örökségét, a tárgyainak egy részét, úgyhogy nagyon érdekes egyébként, hogy még mondjuk a 45-48 közötti időszak az alapvetően a vagyon elkobzásról szól. Ez a kommunizmus évtizedeiben, amikor már teljesen vagyontalanok, de még mindig fontosnak tartják a származásukat, és próbálják megtartani, vagy tulajdonképpen valamilyen tartásban tovább élni, annak ellenére, hogy tényleg semmilyen politikai hatalmuk, semmilyen pozíciójuk már nem lehet a társadalom belül. És akkor ugye így jön utána 1989, amikor olyan dilemmával találják szembe magukat, hogy vannak olyan családok, akik visszaszerzik akár az erdőiket, akár az ingatlanjaikat, de mivel már nincs meg az a háttér, mondjuk nem kapják vissza az erdőket, ezekkel az ingatlanokkal nem tudnak mit kezdeni, és nagyon sokszor eladják. Tehát azt látjuk, hogy ez a 1989 után eltelt most már egy generációi időszak. Ez is nagyon érdekes lenne a kutatások szempontjából megnézni, hogy mi történik ezekkel a régi nemesi székhelyekkel. Van, ami 1989-ben még egész jó állapotban megvan, és pont a demokrácia éveiben lesz a földdel egyelővé téve. Ugye ezeket a folyamatokat nagyon, nagyon érdekes volna vizsgálni így a főrendi családok szempontjából is.
1: Mi történt azokkal, akik Magyarországra kerültek át? Tudtak-e ott legalább átmenetileg egy új életet kezdeni, vagy sokan tulajdonképpen ott is gyökérvesztetté váltak?
2: Én azt látom azok alapján, a családok alapján, akiket kutattam, akár az említett pécsi család, az újháziak Budaméren, hogy ugye nagyon nagy volt mindig a család, és volt kihez menni. Tehát azt látjuk, hogy 1918 után is, hogy a magyarországi családi viszonyok azok tovább élnek, megmaradnak, és ugye az itteni nemesség is Budapestet tartja a saját kulturális központjának, úgyhogy nagyon sok esetben azt látjuk, hogy azért a családi kapcsolatoknak köszönhetően volt mindig valakihez menni, és úgy ott kezdeni egy új életet, ami nyilván a polgári családokra is igaz volt, de nyilván volt, aki nem, és vannak olyanok, akik rögtön nyugatra emigrálnak, ilyen például az ismert irodalomtörténész Moritz Csákinak a története, akik még 1944 decemberében Szepes Görgön ünneplik a karácsonyt, és már másnap hajnalban az orosz front erről rögtön a osztrák területekre menekülnek, tehát nyilván itt nagyon fontos volt a kapcsolatrendszer, hogy volt kihez menni ezeknek a családoknak, vagy nem.
1: Ön szerint a szlovákiai magyar közösség az mennyire dolgozta fel saját eritvesztésének történetét? Tudjuk egyáltalán, hogy kik tűntek el a közéletből 1945 után?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert én ezt már több helyen elmondtam az elmúlt hónapokban is, hogy nem történt egy nincsen egy kárlistánk. Nem tudjuk, hogy kik azok a családok, és mi az a mennyiségű vagyon, amit elvettek, kik azok a családok, akiket ugye megfosztottak így a vagyonoktól, és eltűntek, lényegében egyik napról a másikra kiírták őket ennek a régiónak a történetéből, és amíg ezt nem tudjuk, addig nincsen kihez visszatérni. Ugye mindig van egy példa, Eszterházy János példa, ugye ő is egy főri családnak a tagja, de ha őről elkezdenénk beszélni, ez nagyon máshova vinne, de ő például a régi elitnek a tagja, de nem ő volt az egyetlen, és amíg nincs meg ez a kárfelmérés, tehát nem látjuk, hogy mondjuk mi tartozott, hol voltak ezek a nemesi családi központok, vagy akár a polgárság szempontjából, milyen paloták, milyen ingatlanok kötődnek, milyen családok nevéhez, addig igazából szerintem esély sincs arra, hogy ezeknek a családoknak a történetét megismerjük. Ugye mindig visszanyúlunk a még régebbi időszakokra, nem tudom, Rákóczi, Tököli, stb. Tehát ezek a koraújkori kuruchősök, de biztos, hogy érdemes volna megismerni azokat a magyar családokat is, akik adott esetben akár 45 után is itt tudtak maradni. maradni, és tényleg mindenüket feladva, csak önmagukat nem feladva, tulajdonképpen a mai napig megtartották akár a magyarságukat, vagy ez iránt való régió iránt való felelősségérzetüket, ami szerintem az egyik legfontosabb üzenete ennek az egész történetnek, hogy itt olyan családokat írtak ki a történelemből egyik napra a másikra, akik a saját szűke pátriájuk, a saját falujuk, a saját régiójukért hatalmas nagy felelősséget éreztek, és így dolgoztak lényegében évszázadokon át. Úgyhogy én azt látom, hogy még nem igazán ismerjük ezeket az eliteket, mindig vannak nagyon jó példák vagy projektek, de biztos, hogy sokkal többet kellene beszélnünk ezekről a családokról.
1: Az utóbbi időben újra sok szó esik a Benes dekrétumokról, részben a mai földügyek, részben a róluk szóló diskurzus, hát lényegében kriminalizálása miatt. Hogyan értékeli a kialakult helyzetet? Egyáltalán hogyan lehetséges ön szerint, hogy ennyi év vagy évtized után is ez még mindig egy ennyire érzékeny kérdés lehet, és mit jelent mindez a történész szakma számára?
2: Ugye bármilyen témát elő lehet venni politikai alapon, tehát ez ebből a szempontból nem lepő, ugye mindig az a kérdés, hogy mi az érdeke az aktuális hatalomnak, hogyha elővesz egy témát és hogyan tematizálja. Ami a történészek számára nagyon nagy tanúság, és ez összefügg azzal is, amit az előbb mondtam, hogy nem történt meg a kárfelmérés a mai napi 80 év után, hogy úgy látszik, hogy nem elég, amit eddig publikáltak. Én azt látom, hogy a nálam egyel idősebb generáció, főleg ilyen általánosságban, a nagy politika szintjén, a törvény kezés szintjén foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és nem mentünk le a mikroszintre. Nem lettek megírva azok az esettanulmányok, amelyek pontosan, akár napról napra bemutatnák azt, hogy hogyan zajlottak a gyakorlatban ezek a jogfosztások, vagy hogy hogyan érték át ezeket a éveket, évtizedeket, akár a magyar polgári családok, vagy akár ezek a saját hatalmuktól és vagyonuktól megfosztott elitek. És amik ezek a mikrotörténeti, sok ilyen mikrotörténeti vizsgálatot nem tudunk egymás mellé állítani, addig nem is fogjuk megérteni, miről beszélünk, ez az egyik. A másik pedig, hogy mindenképpen sokkal nagyobb párbeszéd kellene a szlovák szakmával, mert én azt látom, hogy a szakmán belül is felnőtt egy fiatal generáció, akik sokkal nyitottabbak erre a kérdésemre, tehát az velem egykorúak, azok már nem abból indulnak ki, hogy mi történt, nem tudom, a 19. században a nagy magyarosítás idején, hanem abból indulnak ki, hogy része vagyunk egy európai közösségnek, ha vannak közös értékek, és próbáljuk meg akkor megérteni ne csak a közös értékeket, hanem azokat a dolgokat is, amik elválasztanak minket, és ezek általában a sérelmek szoktak lenni. És én azt látom egyébként a fiatal történészek, szlovák történészek körében is, hogyha szót kapnának, akkor biztos, hogy ezek a viták is, akár a társadalom számára is sokkal felhasználhatóbbak lennének. Nagyobb hasznát látnak a történészeknek is. De az, ami számomra tanúság, hogy ezekkel foglalkozni kell, és kell csinálni egy kárfelmérést, és nem lehet egyszerűsíteni. Tehát ugye, amikor beszéltünk most nagyon sokat az elmúlt hónapokban a kollektív bűnösségről. Ugye a kollektív bűnösség, vagy akár a háború utáni, második világháború utáni népbírósági pereknek a kérdése, az nem azt jelentette, hogy mindenki, akit ott elítéltek, az ártatlan volt, vagy áldozat volt, mert ugye igazságtalanul ítélték el őket a kollektív bűnösség keretében. Nem, voltak a magyarok között háborús bűnösök is, akikről szintén nem beszélünk eleget, és tulajdonképpen nagyon sok olyan háborús bűnös volt, aki meg is úszta, mert mondjuk nyugatra emigrált. Tehát, hogy mindig árnyalni kéne, hogy miről beszélünk, és szerintem, ha így állunk ehhez az egész kérdéshez hozzá, hogy nem csak a magyarokat, mint áldozatként akarjuk bemutatni, akkor szerintem a szlovák fél is sokkal kaphatóbb lesz erre. De nyilván ehhez kell egy egészséges politikai háttér, ami nem feltétlenül van meg mindig.
1: Ha már árnyalásról beszélünk, valóban nyilván voltak olyanok is, akik nem csak alkalmazkodtak adott esetben az új rendszerhez, hanem aktív kiszolgálóivá is váltak. Hol húzódott meg a határ túlélés és kollaboráció között?
2: Fú, hát ez most nekem az egyik kedvenc témám, és megint azt tudom mondani, hogy ezért van szükség az életrajzokra, és életrajzokat úgy kell feltárni, hogy megpróbálunk minél több információt megtudni egy adott ember döntéseinek a körülményeihez. Tehát, hogy ha valaki meghoz egy döntést, hogy mondjuk egyszer ide val, egyszer oda val, egyszer ezen az oldalon van, egyszer azon az oldalon van, akkor értsük meg az ő motivációit. Tehát, hogyha valaki úgy, nem tudom, úgy segít a zsidóknak, hogy közben a nyilaspártnak a tagja, akkor őt hova soroljuk? Vagy vannak olyan emberek, akik X-nek segítenek, Y-nak nem. Tehát, hogy mindig nagyon érdekes látni magát a kontextust, úgyhogy én mindig azt mondanám, hogy a kollaboráció, vagy akár a köpönyek forgatás, ami lehet egy, de maradjunk a kollaborációnál, ez egy annyira bonyolult fogalom, hogy én nem szeretem például, amikor akár elintézzük egy rövid újságcikkben, hogy most le háborús bűnözték az egész Szlovákia-Magyarországot, magyarságot, mert nyilván ez nem igaz. Tehát, hogy a kollaboráció ez nagyon bonyolult fogalom, és tény, hogy mondjuk a második világháború után kollaboráció alatt nem azt értették, hogy mondjuk a náci katonai megszállással kollaboráló és a zsidókat a koncentrációs táborba küldő emberek nem csak ezt értették, hanem nagy részt, és főleg a törvénykezésben azokat, akik mondjuk a Horthy rendszerrel együttműködtek, és ugye itt főleg a dél-szlovákiai kontextusában, akik ugye örültek annak, hogy ez a régió Magyarországhoz visszatért. Tehát már látjuk a különbséget akár a dél-szlovákiai kontextusban, hogy milyen nagy különbség lehetett kollaboráns és kollaboráns között. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk Nyugat-Európában ez a szó mit jelent. Úgyhogy amíg például erről nincs szlovák-magyar kontextusban egy valamire való esettanulmány, amit én így fel tudnék mutatni, hogy akkor ezt olvasd el, és akkor meg fogod érteni, hogy mi az, hogy kollaboráció. Amíg tényleg az alapfogalmak nincsenek elmagyarázva, addig nagyon nehéz lesz ezekről a kérdésekről beszélni.
1: Záró kérdésem, hogy mi a mai helyzetben, a mostani helyzetben ön szerint a mai elit, a szlovákiai magyar elit dolga és felelőssége?
2: Fúha, én nem biztos, hogy erre hivatott vagyok, hogy erre a kérdésre válaszoljak, de én nekem mindig az jut eszembe, hogy örülnék, hogyha az elitek nem csak a csalók közt tartanék a szlovákiai magyarságnak, hanem minket itt keleten működő és élni akaró embereket is. Nekem mindig ez jut eszembe, hogyha szlovákiai magyar elitről van szó. Úgyhogy lehet, hogy így ez is lenne a válaszom, hogy a szlovákiai magyarság az nem csak a csalló köz.
1: Köszönöm szépen. Mi történt a második világháború után a csehszlovákiai magyar társadalmi elittel? Szegi Gajer Veronika történészt hallották, akinek köszönöm szépen a beszélgetést, további szép napot kívánok, viszont hallásra.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
3: Egyedül senki se vagyok, ezt nem mondta senki.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Aláírta a közbeszerzési törvény módosítását az államfő. Napokon belül enyhülhetnek a Kína elleni amerikai szankciók az iráni olajvásárlására. Holnap a maihoz hasonló esős borult idő várható 15 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő aláírta a közbeszerzési törvény módosítását, amelynek célja az eljárások egyszerűsítése és az ellenőrzések hatékonyabb átétele. Az új szabályok szerint az előzetes ellenőrzéseket a jövőben nem minden esetben a közbeszerzési eljárás elején végzik, hanem közvetlenül a szerződéskötés előtt, ami csökkentheti a hibák számát. Emellett kockázatelemzés alapján válogatják ki, mely nagyértékű beszerzéseket kell részletesen ellenőrizni. A kormány szerint a változtatások tehermentesítik a közbeszerzési hivatalt, és gyorsíthatják az uniós források felhasználását. A módosítások egy része már a kihirdetés napján hatályba lép, más részei pedig 2026. júliusától érvényesek. A kormány akár 1,7 milliárd eurót is fordíthat gazdaság élénkítő intézkedésekre a tervezett megtakarításokból, jelentette ki Robert Fico kormányfő Nyitrabányán. A miniszterelnök szerint a cél, hogy minden állami és önkormányzati szereplő körülbelül 3%-ot takarítsa meg a kiadásokból. Ez a költségvetésen belül forrásokat teremthetne, növekedést ösztönző intézkedésekre, akár a hiány enyhe emelkedése mellett is. Fico ugyanakkor jelezte, a kormány nyitott a tranzakciós adó eltörlésére, de ennek kieső bevételét mintegy 400-500 millió eurót pótolni kellene. A kabinet több csomagban tervezi a gazdasági intézkedéseket, az első javaslatokról akár már május végén dönthetnek. A költségvetés elfogadását ősz elejére tervezik. Robert Fico kormányfő visszamondta részvételét az STVR Szobotné Dialógi című műsorában, amelyre holnap került volna sor. A kormányfő ezzel a gesztussal saját szavai szerint legalább egy politikamentes hétvégét szeretne kívánni az ország polgárainak. Kezdeményezését támogatta Tibor Gaspar parlamenti alelnök és Richard Takács agrárminiszter is. Ők a TIA3 és az STVR vasárnapi vita műsoraiban vettek volna részt. Egyúttal felszólították a többi felet, akikkel a műsorban együtt szerepeltek volna, hogy csatlakozzanak a felvetéshez. Fico döntését az ellene elkövetett merénylet második évfordulója kapcsán hozta meg. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok mérlegeli a szankciók enyhítését azokkal a kínai vállalatokkal szemben, amelyek iráni kőolajat vásárolnak. Trump a kérdésről Pekingben tárgyalt Xi Jinping kínai elnökkel, és elmondása szerint a döntés a következő napokban születhet meg. Washington korábban több kínai finomítót és céget is szankcionált az Iránnal folytatott olajkereskedelem miatt. Az ügy továbbra is feszültséget okoz az amerikai-kínai kapcsolatokban, miközben Kína az egyik legnagyobb vásárlója az iráni olajnak. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága új értelmezést fogadott el az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, amely a migrációs ügyekben többek között a kitoláncolásoknál is változtatna a gyakorlaton. A döntés szerint a tagállamok bizonyos esetekben szélesebb mozgástérrel rendelkezhetnek a külföldiek kiutasításánál, ha azt például nemzetbiztonsági érdekek indokolják. A módosítás az Emberi Jogi Egyezmény kínzástilalmi és magánélethez való jogot érintő cikkei értelmezését is pontosítja.
0: Időjárás.
1: Holnap a maihoz hasonló esős borult idő várható, kiadós esőre és viharokra azonban csak elszórtan lehet számítani. 1800 méter felett a havazás esélye is fennáll. Éjjel legkevesebb 7, legfeljebb 12 fokot mérhetünk, napközben a hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Javarészt mérsékelt déli irányú szél fújhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást Pozsonyban a kikötői hídon a D1-es autópálya irányába, korlátozott a haladás az egyik sávban, valamint Rimaszombaton a Vásártéren is baleset lassítja a forgalmat. 10-15 perces torlódásra számíthatnak Pozsonyban a Malomvölgyben Patronka irányába és Vágsején Vágtornóc felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon.
2: Digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Ajándéka most 20 éves Spotify-tól mindenkinek. Aztán arról, hogy még a háborús bombázások sem állították le a most 90 éves IBM-nél a lyukkártyás gépek szervizelését. Romantikus kapcsolat a mesterséges intelligenciával. Mire jó és mi lesz a következmény? Továbbá, mit tegyenek az Emmy özvegyek? Autonóm támadások és védekezési stratégiák, mi jár a gépi intelligencia fejében? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt viszont ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van a stúdióban dr. Baracsi Katalin internetjogász. Szia, Kati!
4: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
3: A Kolmi vonalunkban Justin Viktor, szokás szerint tudományos újságíró. Hello, Viktor!
5: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A stúdióban itt van velünk, a hallgatók nem látják, de pont ugyanolyan sárga színű felsőben, mint Kati, de Keleti Artúrnak hívják, ő kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója.
6: Hello.
3: Hello, hello. És itt van a telefonvonalunkban Képes Gábor, aki nem hello, meg nem hello, de azért hello, Leo. Szia, digitális múzeológus barátunk.
7: Kellemes délután mindenkinek, szervusztok.
3: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintási távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Egy születésnappal kezdjük, majd aztán folytatjuk később egy másik születésnappal. A fiatalabbik ünnepelt a Spotify, most lett 20 éves. Azért az már valami egy ilyen internetes szolgáltatás esetén, nem? Hogy ilyen sokáig bírja.
6: Igen, és még ez a neve, meg ilyenek. Tehát ez egy elég meglepő dolog. Bár lehet, hogy korábban máshogy is hívták, hanem nem mernék megesküdni. Hogy...
3: Volt valami, igen, igen. Nekem is rémlik ilyesmi, de nem is ez az érdekes, hanem például az, hogy óriási felhasználói száma van. De nem is talán ez a legjobb benne, mert a havi aktív felhasználók száma 761 millió. Hát ennél mondjuk,
6: ez egy komoly szám.
3: Komoly szám.
6: Aktív felhasználó.
3: Ugye? Sok. Az is komoly. De mondjuk a Facebook az meghaladja ezt, mert milliárdos nagyságrendű. Viszont ami engem igazán ledöbbentett, az a prémium előfizetőknek a száma. Tehát akik rendesen fizetnek a szolgáltatásért, 293 millió.
4: Szerintem ez nem meglepő egyébként. Nem? Én meg szoktam kérdezni a diákjaimat is, amikor tartom a foglalkozást, és általában mindenkinek családi előfizetése van. A Spotify-ra már azt mondják, hogy nem kedvelik azt a sok reklámot, ami mondjuk két szám között van, és hogy akkor, ha van családi előfizetés, akkor többen is tudják élvezni ezt a kényelmi szolgáltatást.
3: Kati, neked a Spotify az egy ilyen rádiópótlék?
4: Igen, de én szeretném egy másik oldalát is kiemelni, mert hogy általában ugye a zenei részről beszélünk, és én is úgy mutattam be legelőször, hogy akkor ez az az alkalmazás, ahol az a rádió, ahol mindig a kedvenc számaim szólnak, én viszont a podcast szolgáltatásait kedvelem, mert hogy nagyon-nagyon jó pofa beszélgetéseket lehet elcsípni, úgyhogy utazás közben, takarítás közben remekül. Én a podcast oldalát hallgatom, hát, és részesítem előnyel.
3: Például a Postmodern című műsort is lehet hallgatni például a Spotify-on, ugye? Azt is szoktad hallgatni?
4: Igen.
3: Előfordul?
4: Muszáj, és mindenkinek javasoljuk, hogy hallgassák, mert hogy néha az adások összefüggenek, és hogyha az ember becsöppen, mint vendég, akkor jobb, ha tudja, hogy mik voltak az előzmények.
3: Köszönjük szépen, Kati. Akkor az urakat is megkérdezem, hogy a zenehallgatás miatt, vagy pedig podcast hallgatásra használjátok a Spotify-t. Leo?
7: Nem vagyok rá büszke, de én egyáltalán nem használom. Vagy mikrobarázdás lemezt, bakelitet hallgatok, meg analóg rádiót. Ez az egyik véglet, a másik véglet meg az, hogy a YouTube-on keresgélem ki a dalaimat, valahogy ez nekem bejött, és lehet, hogy nem a legjobb hangminőségben, de ott hallgatom.
3: Arra kérem Justin Viktort, hogy véletlenül se boomernek nevezze le ott, mert nem is tudom mit.
5: Nem szándékoztam.
3: Jó, nagyon jó.
5: Bárminek nevezni. De én használom, én 2012-3 óta használom valahogy így. Én egyébként úgy emlékszem, hogy a Spotify a Spotify-ként is kezdte, és hát eleinte még azért nem használtam, mert akkor még teljesen, akkor még MP3 kultúra volt, tehát MP3-akat hallgattunk.
6: És bocsáss meg, tehát MP3-akat töltöttél le nagy számban, és írtál ki CD-re, ugye? Jól értem,
5: hát,
6: amit
5: illetve,
6: mondasz.
5: Illetve...
4: Ne vádold magad bűncselekmény elkövetésével, Viktor.
5: Volt ennek egy ilyen ex-lex, nem tudom, állapota, mert hogyha volt egy CD-d, akkor ezt átírhattad különböző grabber programokkal MP3-ba, és MP3 lejátszókat hordtál magaddal, már nem a Discman, tehát inkább innen közelíteném.
3: Bocs,
5: megértem, hogy nektek van ilyen kalóz tapasztalat, ez biztos nagyon izgalmas egy másik műsorban, de én nagyon sokat hallgattam, és aztán átnevelt engem is, én Katihoz csatlakozom, abszolút podcaster lettem, én podcast hallgató vagyok, olyan rádió, amit te állítasz össze magadnak, elképesztően izgalmas, legfőképpen angol száz műsorokat hallgatok egyébként, hogy a magyar széna az úgy nem, hát a posztmodemen kívül azt természetesen rendszeresen visszahallgatom, de mást úgy hazait nem nagyon. Nagyon-nagyon jó műsorok vannak, imádom.
3: Viktor, szerintem áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi beszélgettünk arról is az elmúlt hónapokban arról, hogy talán a Spotify-on teszik lehetővé azt, hogy az ember csináljon magának egy saját rádióműsort, de oly módon, hogy mondjuk beszélgetések után jöjjön egy kedvenc zene, majd egy újabb beszélgetés, egy újabb zene. Tehát, mintha ő lenne a szerkesztője a műsornak.
5: Úgy hívják ezt a formátumot az angol száz piacon, hogy a rádió DJ. És ami nálunk egyébként a normál rádiózás lenne, hogy mondunk valamit, aláúszik egy zene, egy kicsit hallgatjuk azt a számot, aztán visszajön a beszélgetés. Na de sajnos pár évig létezett Spotify-on is, aztán megszűnt, és most ismét nincs. És nagyon nehéz a jogdíjak miatt megoldani, ugye olyan platform nincs, ahol sajnos, ahol nem neked kéne úgymond idézőjelbe vacakolni azzal, hogy minden előadót megkeres külön a menedzsmentjét, és megvedd azt a számot, amit szeretnél lejátszani a podcastet, hát ez őrületes munka. A rádióknál ez a jogkezelés, a televízióknál, a rádióknál, a hagyományos világban, ott ez nagyon könnyen működött, itt nagyon bonyolult, de a Spotify egyfajta megkerülést mond erre, vagy ad lehetőséget egy megkerülő útra, az pedig úgy működik, hogy playlistet hozol létre, vagyis lejátszási listát, és akkor ott van a te megszólalásod, vagy a beszélgetés rész, aztán zene, aztán megint ezek váltakozhatnak, de nincs aláúsztatás.
3: Na ez az, ezt akartam, hogy mégsem teljesen olyan, mint egy rádióműsor, nem lehet aláúsztatni. Jön egy, befejezzük a beszélgetést, és akkor úgy onnan szépen az
5: mondjuk
3: elejétől
5: ki,
3: indul.
5: Béna, kedves Béna. Spotify, béna.
3: Na jó, de ez a béna Spotify azért most adott ajándékot a felhasználóinak a 20 éves születésnapja alkalmából. Nem egy fizikai tárgyról van szó, amit odaadnak a felhasználóknak, hanem egy digitális időkapszulát készítettek, mindenkinek mást. Egy ilyen speciális, az egyénhez szóló időkapszula. Mi van ebbe, Viktor?
5: Hát ebben onnantól kezdve, amikor a Spotify téged észrevet, hogy te ott vagy, engem például 2 vagy 3 évvel később, mint ahogy nekem volt Spotify-om, 2015-ben jöttek rá, hogy én létezem. Onnantól kezdve az összes meghallgatott számból egy statisztika. Ugye ezt megszoktuk, minden év végén a Spotify küld egy, sajnos nem tudom a magyar nevét, mert én nem látom magyarul, de angolul úgy mondják, hogy Wrapped. Ez egyfajta összefoglaló, vagy valami ilyesmi lehet magyarul. Az elmúlt egy évednek a statisztikáit kiküldi játékos, poénos, laza formában, ezt nagyon szeretem, és most ezt kiküldte 2015 óta nekem, tehát 11 év statisztikája.
6: És mi vezet? Modern Talking?
3: A Viktornál.
5: De honnan tudtad? Nem, Sissi Kecs egyébként, ha már lehet
6: választani. Jó, ne bántsuk, jó?
5: Én nem, hanem...
3: Rátapintottál Artur gyengére.
5: Hát akkor Samantha Fox. Tehát ha lehet,
6: az más.
4: És ne haragudjatok, és Viktor, nincs a lejátszási listádon a K-pop démon vadászok slágerei?
5: Nincs, de ugye ezt tudjuk, hogy
4: sajnos
5: 45 fölött bezárul ez az ajtó, így tudom én, előrefele, csak visszafele lehet nézni, és akkor onnantól a nosztalgiában élünk.
3: Oké, na, szóval van ez az ajándék. Valaki kapott ajándékot?
5: Egyébként Nicolas Britel, bocsánat. és tágeri.
3: Itt az asztaltárságban nem kapott más ajándékot. Egyébként ez a wrap, ez olyan, mint ez a wrap szendvics, ugye? Tehát, hogy becsomagolják egy,
5: igen,
3: egy ilyen tekercsbe.
5: Ez azt jelenti.
6: Hát ajándékot is szoktak becsomagolni, ez az angol szóra.
3: Ja, igen, oké. Na, és akkor ami még érdekes itt a Spotify kapcsán, hogy azt írják, hogy megváltoztatta a zeneipart ezzel a működéssel. Az indulása óta 1,2 billió órányi zenét streamelt a hallgatóság, és nem meglepő módon a fiatalság legnagyobb zenehallgató a platformon. A 18-24 éves korosztály streamelte a legtöbb dalt 2025-ben. Ez nem megy egy kicsit szembe azzal, Viktor, amit mondogatsz nekem mindig, hogy a TikTokon vannak a fiatalok?
5: Hát abszolút nem. Sajnos van egy sajnos faktor itt, ez pedig az, pont most gondoltam bele ennek az ajándéknak a kapcsán, hogy ha én le akarnám mondani a Spotify-t, akkor nem nagyon tudnám megtenni. Tehát túl sokféleképpen köt magához, többek között ezzel, hogy mindenféle olyan statisztikát vezet, meg visszamenőleg kiszolgálja az ízlésedet, egyre jobban megismer. Uh-huh. Ez pont olyan, mint ahogy mesterséges intelligencia asszisztens sem nagyon fogunk tudni majd váltani egy pár év után. Ezek ilyen láthatatlan csapdák, amiben besétálunk, de csak mint a halak, ahogy beúsznak a varsába, hogy csak befele van út, kifele nincsen. De erre csak akkor jövünk rá, amikor már benn vagyunk. Úgyhogy van egy ilyen faktor. Szerintem ez sokakkal így van, hogy jó, hát most lemondom a Spotify, de hát mi lesz akkor a lejátszási listáimmal? Mi lesz a kedvenc zenéimmel? Megint összeszedni nulláról?
3: Kati az előbb említette a podcast hallgatást. Van itt egy másik érdekes dolog, ami ide kapcsolódik, mert a podcastot leginkább a 35-44 éves korosztály hallgatja, viszont hangos könyvek is vannak a Spotify-on, ami nem egyenlő a podcasttal, tehát hangos könyv, és ezt tudod, kik hallgatják, Kati?
4: Sejtésem szerint a gyerekek egyébként.
3: Majdnem. A gyerekek és az előbb említett korosztály között 25-34
4: igen,
3: évesek.
4: És az ő szüleik. Mert hogy nagyon gyakori, hogy az esti meseolvasásnál van élőszavas mese, és hogy hangos könyv. Sőt, az óvodás korosztálynál az is, hogy játék közben is beraknak hangos könyvet. Már a szülők, hogy akkor egy kicsit, hogy ezzel is egy kicsit más irányba tereljék a játékot, akár ehhez illusztrációként, vagy csak hogy mert, hogy éppen ez a kedvence. Úgyhogy nem vagyok meglepve, hogy melyik korosztály hallgatja.
3: De akkor annyi az otthoni hagyományos zenehallgatásnak, tehát amit a Leo mondott, hogy mikrobarázdás hanglemezt hallgat.
4: Biztos benne, hogy ilyen is.
3: Átvette a Spotify?
4: Szerintem sokkal kényelmesebb, könnyebben elérhető, jobban tanulható, de nyilván az igazi gyűjtők és fanatikusok biztos, hogy ezt a retro feelinget is megtartják.
3: Mondok még egy érdekeset. A hangulatokhoz igazított lejátszási listáknál első a chill, mint az ilyen megnyugtató zenéknek a hallgatása, ez a legmenőbb a Spotify-on. A második legnépszerűbb pedig a relax kereső kifejezés volt.
5: Hát én erre azért nagyon, hogy mondjam, ezt nagyon finoman. Szóval, hogy a chill, ennek vannak ilyen átiratai, mint például a Netflix chill. És amikor mondjuk fiatalok azt mondják egymásnak, hogy te nem jössz át egy kicsit Netflix chillre, akkor az
3: chillezni, bocsánat, ezt így mondják, chillezni.
5: Ezt nem tudom sajnos, de ez olyasmit jelent, amit nem lehet elmondani más szavakkal, nem lehet lefordítani.
6: Azt hiszem Netflix and chill,
5: jó. Tehát ez egyfajta intim együttlétet akart, de szerintem a chillbe ebbe benne van az aláfestő zene jelleg.
3: Aha. Hát akkor ez még egy statisztikát mondok, hogy a legnépszerűbb keresési szó 4,3 billió alkalommal a love lett globálisan. Ezt egyébként 2018-tól számolja a cég. De lapszót hányan keresik a Spotify-n. Hát akkor jó, kellemes születésnapot kívánunk a Spotify-nak, és még újabb 20 évet nekik, ugye? Hajrá!
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
3: Képes Gábor digitális múzeológus egyszer már elmesélte nekünk itt a műsorban, hogy az írógépek nagy rajongója. Ez megmaradt ez a rajongásod, Leo?
7: Abszolút mértékben a gömbfejes írógéptől kezdve a mindenféle mechanikus és elektronikus írógépig mindegyiket nagyon szeretem.
3: Otthon hány írógéped van?
7: 3-4 van valójában, amit rendszeresen simogatok, nézegetek, általában Olivetti gyártmányok.
3: És nincs egy se köztük, ami IBM lenne?
7: Nincs, de egy gömbfejet őrizgetek, mert az IBM-nek a 60-as években az egyik fő gyártmánya az a gömbfejes írógép volt, ami akkor elképesztően modernnek és gyorsnak számított, úgyhogy magát a gömbfejet, ahol tényleg egy gömbfelületen vannak a kis karakterek, azt megőriztem, az nagyon jól néz ki.
3: Mert a legújabb generációk nem tudják egyáltalán azt, hogy mi az az írógép, úgyhogy teljesen sötétben tapogatóznának itt a gömbfejen, hogy az micsoda. Tehát, hogy gyakorlatilag a nyomtatónak bizonyos értelemben az elődje az írógép, mert egy ilyen mechanikus kar nyomkodta rá a
6: papírra. Ez igaz, csak annyit tennék hozzá, hogy én úgy szoktam leírni az írógépet azoknak, akik esetleg nem találkoztak vele, vagy nincs úgy benne az általános gondolkodásukban, hogy egy olyan nyomtató vagy számítógép, ahol előre ki kellett találni, hogy mit akarsz mondani, és nem nagyon lehetett hibázni.
3: Igen, nincs undo.
6: Nincsen undo. Hát a későbbieken volt mindenféle javító szallagos meg ilyen de és ez egy nagyon nehéz, és érdekes, és képzeljétek el, hogy amikor az én generációm is találkozott, még ugye mi már az én közösségemben számítógépekkel nőttünk fel, tehát az írógép azért már ritkább volt, de emlékszem, hogy amikor a katonaságban az egyik kollégát besorozták, és neki ez írógépen kellett írni, ráadásul nem volt szabad hibázni, ez volt a tisztjének az elképzelés a dologról, tehát nem üthetett félre, akkor neki az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy neki előre ki kellett gondolni azt, hogy mit akar leírni. Tehát ez ma már egy nagyon izgalmas dolog, már egyikünk sem csinálja így. Tehát nincs az, hogy végig gondolok egy teljes mondatot az elejétől a végéig, és amikor megvagyok vele, akkor leírom.
3: Márpedig az IBM-nek az írógépei akkoriban 100 évvel ezelőtt, 90 évvel ezelőtt erre kényszerítették az írógépet használókat, hiszen az IBM-nek a neve ez a, hogy is van, Leo?
7: International Business Machines.
3: Nemzetközi üzleti gépek, ez az írógépeket jelentette?
7: Hát részben igen, irodagépeket jelentett, de hát ami igazán menő volt már a második világháború előtt is, az a lyukkártyás adatfeldolgozás volt egyébként, és hát ez okozta az IBM-nek a nagyon különleges státuszát. Tehát ez egy olyan cég volt, amelyet egyetlen ország, egyetlen korszak sem tudott igazán nélkülözni. Nekem egyébként egy atyai barátom volt a Simonyi Endre, az a mérnök, aki a 70-es években a konyhaasztalán épített egy PC-t, de valószínűleg Magyarországon az első személyi számítógépet, és ő mesélte nekem, hogy ez az egész informatika ez úgy került nála a látókörbe, hogy az apukája, Simonyi Márton, az 50-es évek elején a irodagép technikai vállalatnál dolgozott, és ők megpróbálták klónozni az IBM-nek a lyukkártyás gépparkját, de nem sikerült. Tehát egyszerűen olyan finom mechanika, olyan megoldások voltak benne, hogy ezzel az IBM abszolút világpiacon az élen tudott maradni, és hát ennek köszönhető, hogy 36-ban megalapították Magyarországon, ugye a Horthy rendszerben, Watson elektromos könyvelőgépek, valami ilyen neve volt a társaságnak, és ez KFT formában még a Rákosi rendszert is túlélte, tehát gyakorlatilag a második világháború után az egész államszocialista korszakban is itt maradt velünk az IBM, mert a központi statisztikai hivatalnak nagyon nagy szüksége volt rá, ugye a népszámlálásokat így tudták korszerűen megoldani.
3: Leo, a írógépektől indultunk, és említetted a lyukkártyát. Ez sokak fejében szerintem ilyen lépcsőzetes fejlődésként él, hogy azért előbb voltak az írógépek, aztán a lyukkártyák. Ez lehet, hogy egyébként szó szerint így van, de engem megleptél adás előtt, hogy már a 19. század végén is már működtek.
7: Hát gyakorlatilag az IBM egyik jogelődjét hozta létre egy Herman Hollerith nevű úr Amerikában, és ő 1890-ben egy amerikai népszámlálást gyorsított föl, vagy automatizált egy ilyen lyukkártyás gépparkkal, amiben van lyukkártya, író, lyukasztó, olvasó, szortírozó, tehát ez egy komoly géppark volt, egy picit a számítóközpontokra emlékeztet, tehát ahogy ma van egy adatközpont, vagy van egy nem tudom, egy felhő alapú szolgáltató mögött is van egy számítóközpont, ugyanígy akkoriban lyukkártyás gépparkok voltak, és hát azok dolgozták fel az adatokat, ez egyébként egy nagyon egyszerű egyszerű dolog, mert ugye vagy van lyuk, vagy nincs, tehát ez az egész, ez nagyon közel áll a kettes számrendszerű bináris, digitális gondolkodásmódhoz.
3: Oké, okay, viszont számítógép...
7: Nem hogy ahol voltak lyukkártyás gépparkok, azoknak a vezérlésére egy idő után megjelentek a valódi számítógépek is.
3: Na de ez az, tehát a lyuk az vagy van, vagy nincs, de számítógép az nem volt 19.
7: század végén. Hát számítógép az még nem volt, sőt, hát ugye 36-ban, amikor a magyar IBM megalakult, még akkor sem akkor volt. Sem. Az Alan Turing már azért gondolkodott az elméleti alapjain, 30-as évek végén már itt-ott épültek elektromechanikus számítógépek, de valójában az elektronikus számítógépek csak a 40-es éveknek a mondjuk a közepén, vagy a második világháború második felében jelentek meg. Tehát ez a holleri termek, ezek megelőzték a számítógépeket, és annyira híressé váltak, hogy ahogy a fénymásolókra azt mondjuk, hogy Xerox, Xeroxozás a Xerox cégtől, a lyukkártyát is hollerit kártyának hívták, és volt olyan motoros futár a 60-as években, aki hozott egy küldeményt egy ilyen lyukkártyás gépparkos céghez, és mondta, hogy a hollerit elvtársat keresi. És akkor mondták neki, hogy hát a hollerit elvtárs és ez egy 19. századi amerikai nagytőkés.
5: Be szabad szúrni egy sztorit?
3: Hát hogyne?
5: Hát, ha emlékeztek rá, 2024-ben volt egy olyan anyagom, itt a beszélgettünk róla, hogy mik a legrégebbi informatikai, még működő, még fennálló dolgok. És ott találtam egy amerikai céget, Sparkler Filters, ez volt a nevük, ez egy vízszűrő eszközöket gyártó cég, és 2024-ben elkezdtem velük levelezni, mert az volt a hír, hogy nekik van egy működő lyukkártyás, hollerit kártyás, pont ilyen, mint a Leo mesélt, gépük. És akkor válaszoltak is nekem, hogy 2 éve, tehát 2022, akkor állt le a világ utolsó olyan hollerit, hát amiről tudunk, ami még effektív üzleti tevékenységet támogatott elektromechanikus tabulátorral, lyukkártyaszortírozógéppel, ez egy egyébként 1948-ban gyártott IBM 402 automatizált elektromechanikus tabulátor volt, ez volt a számítógépnek a neve.
3: Te üzenetet váltottál velük, megkérdezted, hogy ilyen sokáig használták? Tehát miért volt jó?
5: Azt nem. Hát szerintem egyébként végtelenül egyszerű. Azt nem kérdeztem meg, hogy miért, mert hogy ott van a mérnöki mentalitás mögötte, hogy azt a gépet, ami működik, nem piszkáljuk. Gyakorlatilag szerintem ezért. De azt írták, hogy 2 éve tették raktárba, és nem is egyébként őket megtalált az amerikai technológiai sajtó is, és egy csomó cikket írtak róluk, hogy, és nem is értették nagyon, hogy hát most mi ebbe a hír? Hát itt van egy gép, itt van egy lyukkártya szortírozó, hát ha már egyszer elkészült, akkor szortírozni kell, el kell rakni. Ugye memória ezekben a gépekben nincs, ilyen hengerek, lyukkártya hengerek töltik be a memória szerepét. Elképesztően érdekes ez az elektromechanika, ez is számítástechnika.
3: Oké, csak most aztán nem fogunk ebbe belemerülni, hogy mégis miért volt érdemes használni ezt egészen 2022-ig.
5: Szerintem működött
3: lassú,
5: nekik.
3: Kis kapacitású. Hát jó.
5: De ha nem kell több. Tehát ha van egy gép, ami letakarítja az autófeljárodat a hótól, és pont annyit tud, amennyi az autófeljárod, akkor akarsz másik gépet?
6: Jó, de akkor, akkor miért nem használunk viaszhengereket a Spotify helyett? Föl lehetne venni az összes zeneszámot.
3: Vagy Commodore 64 könyvelésre.
5: Ezek megközelítések, gyerekek, szerintem.
6: Ez igaz.
3: Igen. Na jó, hát akkor boldog születésnapot a 90 éves IBM Magyarországnak, képes Leónak pedig köszönjük szépen az infókat.
7: Én is köszönöm.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
3: Nagyobbat vártunk a témában. Baracsi Katitól azt hallottuk, hogy a nők körében is egyre népszerűbbé válnak a chatbotok. Az én fejemben meg volt egy ilyen, hogy ez nem feltétlenül válik szét a nemek szerint, tehát ugyan népszerű lehet a nőknél, mint a férfiaknál a chatbot. Tehát mesterséges intelligenciával való csetelés lehetősége.
4: Jó, de szerintem maga a hír is, meg a jelenség is jóval több, mint egy szimpla csetelés, hiszen azt mindannyian csináljuk, hogy beszélgetünk a mesterséges intelligenciával. Itt viszont az a különlegessége, hogy egy romantikus szálról van szó, hogy nem csak beszélgetünk, hanem hogy úgy éljük meg ezt a helyzetet, mint hogyha párkapcsolatban lennénk a mesterséges intelligenciával. És hát meglepetést okoztam, de hogy egy kicsit én is végeztem kutató munkát a cikk kapcsán, és alapvetően a fejlesztők egyébként a férfiaknak találták ki a romantikus kapcsolatra alkalmas mesterséges intelligenciákat, mert úgy gondolták, hogy ilyen programok segítségével mindenféle fantáziájukat ki tudják élni, és hogy biztos, hogy ezért lesz népszerűbb. De kiderült, hogy a piaci igények megváltoztak, és a nők olyan szerepben jelentek meg, hogy bizonyám ők a testi kapcsolaton túl szeretnének egy megértő társat is.
3: Nekik is szükségük van a csetelésre.
4: Igen, de hogy a csetelésnek arra a formájára, hogy valaki aktívan figyeljen rájuk, megerősítse őket, hogyha valamit jól csinálnak, mindig elérhető legyen, tényleg, hogy egyfajta bizalmi kapcsolat alakuljon ki, aminek a nő van a középpontjában. És hogy ezt az egész beszélgetési folyamatot maguk a hölgyek tudják irányítani. És hát az elmúlt években számos esettel találkoztunk. Onnantól kezdve, hogy hát akkor valaki mondjuk a közösségi oldalon kiposztolta, hogy a ChatGPT által létrehozott karakterével mondjuk társas kapcsolatban van, és akkor ezért lett aktív a kapcsolatban. Fül odáig, hogy valaki VR szemüvegben örök hűséget esküdött az avatárjának.
6: Te láttál ilyet, Kati, mármint hogy az előzőt, hogy a Facebookon mondjuk oda ki volt írva valakinél, vagy valamelyik ilyen oldalon, hogy ő a, nem tudom, a ChatGPT 5.6 Robert-tel van kapcsolatban.
4: Nem, de attól tartok, hogy egyébként, tehát, hogy akik ezt így fel is vállalják, ők nem ezt fogják kiírni.
6: Hanem
4: hát nem azt, hogy ChatGPT, hanem konkrétan azt a nevet, amit adnak ennek a karakternek, mert ugye számos olyan mesterséges intelligencia érhető el, mondjuk a karakteri AI, vagy a replika AI, ahol elnevezhetem ezt a figurát, és hogy inkább ezt fogják kiírni, és teljesen mindegy, hogy akkor ez most igaz, vagy nem igaz.
3: Tehát akkor, hogyha egybe kelnek, akkor nincsen, hogy ChatGPT né Szabó Gizella.
4: Nem tudom, hogy a névválasztási szabályok ezzel kapcsolatban hogyan működnek. Egyelőre én még magyar házasságról nem olvastam ezzel kapcsolatban, de bevallom őszintén, engem komolyan elgondolkodtatott ez az egész helyzet, hogy milyen irányba haladunk, mert hogy én arról az oldaláról szoktam inkább beszélni, hogy valóban a fiúk áldoznak többet, akár anyagilag is arra, hogy egyébként legyen egy virtuális barátnőjük. Ezzel szemben most Európán át a tengeren túlig, vagy Japánban is egyre inkább a nők vannak abban a helyzetben, hogy azt mondják, hogy kiábrándultak a valódi férfiakból, mert hogy nem elérhetőek, nincsenek ott, nem testesítik meg azt a dolgot, amit szeretnének, de hogy így meg belecsöppet.
6: Nem figyelnek.
4: Hát igen, de hogy meg hogy az a baj, hogy ez a nem testesítik meg azt, amire vágynak, hogy ugye a mesterséges intelligenciával lényegében az álmaim pasiát hozhatom létre, az összes olyan tulajdonságot, amit mondjuk szeretek más valós férfiakból.
3: De bocs, a kult szót mondtad ki az előbb, hogy megtestesíteni. De ChatGPT megtestesíti?
4: Hát egy VR szemüveg segítségével simán. És ahogy beszélgetünk, ez biztos ti is tapasztaltátok, hogyha teljesen hétköznapi dolgokról, hogy egy idő után azért megismeri a stílusunkat, hogy mi hogyan kapcsolódunk hozzá, és már úgy fog válaszolgatni, hogy felveszi lényegében egyfajta tükörként a mi stílusunkat is, vagy érzékeli, hogy mondjuk valaki szeret csúnyán beszélni, akkor ő is egy kicsit ilyen hevesebb lesz, de ha meg nem, akkor meg nagyon választékos stílusban. De hogy mi a helyzet? Hát a hölgyek, akik beszámoltak arról, hogy ilyen mesterséges intelligencia barátjuk vagy férjük van, azt mondják, hogy hát pont azt mondja, hogy minden reggel küld egy jó reggelt üzenetet, megkérdezi, hogy vagyok, visszajelez, megdicsér, tehát hogy olyan dolgokra, amit egyébként én azt gondolom, hogy az ember a való életbeli társától várja el.
3: Ezt akartam mondani, hogy mintha ez az egész egy nagy tükör lenne nekünk, mindannyiunknak, férfiaknak is, nőknek is. Tehát mintha a nők sem értenék, hogy mire van szükségük a férfiaknak, de a férfiak sem értik, hogy mire van szükségük a nőknek.
4: De hogy ez már több ezer éve így van, és hogy ez adja szerintem magának a párkapcsolatnak is a varázsát, hogy rájöjjünk arra, hogy mit szeretne a másik tőlünk. Csak amilyen irányba haladunk, hogy most az van, hogy az egyik fél, a valódi, az emberi fél mondja meg, hogy milyen legyen az a másik. Uh-huh. És hogy erre hívják fel a pszichológusok, illetve a pszichoterapeuták a figyelmet, hogy bár azt hisszük, és egy idő után abban a hamis illúzióban ringatjuk magunkat, hogy valamilyen romantikus filmnek a hősei vagyunk, ahol tényleg a főhős belém fog szeretni, én leszek a legfontosabb számára, de hogy valójában létrehoztam akár egy férfit, akár egy nőt, egy olyan karaktert, akit én irányítok. És arra hívják fel a szakemberek a figyelmet, hogy ez egyébként nagyon káros, mert hogy pontosan ugyanezen a modellen működik például a párkapcsolati erőszak, ahol van egy domináns fél, és ő mondja meg a másiknak, hogy mit kell csinálni. Szóval ez,
3: és akkor itt a nők kerülnek ebbe a helyzetbe, hogy ők lesznek a dominánsak. Igen. Megmondják a ChatGPT-nek, hogy mit csináljon.
4: Vagy bármelyik más
6: AI-nak. És hogyha mondjuk eljátszunk azzal a gondolattal, hogy csináljunk egy olyan AI-t, ami nem ilyen, mármint, hogy nem próbál meg pontosan annak a képnek megfelelni, amit szeretnénk róla, hanem időnként így nincs valamihez kedve. Mit tudom én, fáj a feje, nem válaszol, nemet mond, összeveszik velünk, meg ilyesmi, az jó lenne?
4: Ez abszolút létezik. Tehát diákjaim mondták, hogy már ők kifejezetten addig provokálták a ChatGPT-t, ameddig azt nem mondta, hogy nem beszélgetek veled tovább. Tehát értem. Működik.
6: De hogyha mondjuk tétezzük fel, hogy nem csak így addig kell provokálni, hanem hogy egyébként is ilyen, tehát mondjuk egy általad leírt ideálisabb, vagy ilyen érdekesebb, vagy ilyen emberibb párkapcsolat tudna mondjuk szimulálni az AI, az egyrészt jó lenne, másrészt akkor meg nem lenne az a probléma, hogy hát nem ilyet akarok, pont ez a bajom a nőkkel vagy a férfiakkal.
4: Szerintem pont ez az utóbbi, tehát hogy az emberek nem fognak, ennek nem lesz piaca, mert hogy az emberek pont olyat akarnak, ahol egyébként az ő elvárásaik, az ő igényeik érvényesülnek, és hogyha valaki arra vágyik, hogy beszélgessenek vele, hogy odafigyeljenek rá, akkor miért akarna egy olyan mesterséges intelligenciát, aki mondjuk ghostingolja?
3: Viktort hadd kapcsoljam már be ide a beszélgetés ezen részébe is.
5: Kapcsolod.
3: A My Fair Lady meg a Pygmalion történet az valami nagyon ilyesmi, amikor a Higgins professzor ugyebár a saját képére, vagy a saját kívánságára alakítja a hölgyet.
5: Hát csak annyira, itt fordítva. Annyira ilyesmi, hogy ennek ez is a neve. Konkrétan, hogy Eliza effektus. Amikor van még egy ilyen szép szó, ha már így sokkoljuk a hallgatók, ez a szikofantikus, ez új magyar szó, a szikofantik angolból átmagyarítva, ami hízelgést jelent, tehát gyakorlatilag egy hízelgő stílusa van ezeknek a chatbotoknak, és hát körbe hízelegnek, amivel ugye azt a melót, azt megspórolod, meg azt a sok hibát, amiről a Kati is beszélt, hogy amit óhatatlanul elkövetsz, azokból a hibákból tanulsz magadról, a másikról. Na, ezt mind megspórolja, mert ő kész van, idézőjel bezárva, tehát ő rendelkezésre áll. És az Eliza effektus miatt azt is gondoljuk, hogy ő valaki. De ugye Eliza
3: Doolittle, így hívták, igen. A
5: Pygmalion című darabjából a kis virágárus, de talán kis virágárus lány néven így jobban ismert idehaza.
3: Hát meg a My Fair Lady-ben is.
5: A My Fair Lady, igen, és hát ő gyakorlatilag megtanul úrinőként viselkedni, de ezt csak eljátsza. Tehát, hogy a díszletek léteznek, de más nem. Tehát a tartalom az nincs mögötte a dolognak, és ettől problémás.
3: És ezben a döbbenet, hogy a történet eredetije az még a görögöktől jön, tehát a Pygmalion dráma az még a görög időszakból maradt ránk, tehát minthogyha ez az egész gondolatkör már az ókori görögök óta itt lenne velünk.
5: Tudjátok, mi nagyon érdekes, hogy erről szintén beszéltünk már, ugye Joseph Weizenbaumot említsük akkor meg, aki itt van, talán még velünk Leo hal minket, hogy 1964 és 66 között írta meg a Doktor című programot, ami semmi más nem csinált, csak a neki feltett kérdéseket visszafordította, vagy neki hozzáintézett promptokat, vagy bármiféle beszélgetést, az visszafordította kérdéssé. És amikor ezzel elkezdett az ő asszisztensnője beszélgetni, most véletlenszerű, hogy egy hölgyről van szó, természetesen, akkor megkérte Weizenbaumot, hogy menjen ki a szobából, mert annyira intimmé vált a beszélgetés. Egy olyan beszélgetést kell elképzelni, hogy fáj a fejem, és szomorú vagyok. Mire a szoftver? Miért érzed úgy, hogy szomorú vagy? Tehát, hogy így csak annyit tett, hogy visszaforgatta, és már ez szinte elég volt ahhoz, hogy átmenjen egy Turing-tesztem.
3: Aha, és a hölgy pedig úgy érezte, hogy vele foglalkozik az ő lelkével, ez a gép?
4: Valószínű, de hogy ezt szerintem egyébként átlagban bármikor érezzük, hogyha valaki kitüntet a figyelmével, akkor egészen más minőségben éri meg ezt az egészet. Engem az aggaszt, mert hogy van egy olyan eset, egy lengyel lány, aki először nagyon kiábrándult a valódi férfiakból, és azt mondta, hogy neki most már biztos, hogy eljött annak az ideje, hogy ő nem is keresgél, meg hogy úgysem fogja megtalálni. találni, és hogy hosszú éveken keresztül egy csettel, egy chatbottal állt kapcsolatban, majd találkozott, és azóta egyébként házas, meg gyerekei vannak.
3: Mármint, hogy emberrel találkozott.
4: Igen, emberrel, utána találkozott egy emberrel is, de hogy ő ezt el tudta választani, és le tudta választani, és hogy mindvégig úgy volt ebben a kapcsolatban benne, hogy tudta, hogy a másik nem igazi. Ő azt is használta, hogy olyan, mintha egy távkapcsolatban éltem volna. Csak engem az aggaszt, hogy szerintem az emberek többsége nem tudja ezt ennyire kompenzálni. Szóval, hogy ez lehet egy ideig, amiért mondjuk az emberek romantikus filmeket olvasnak, csokoládét, fagylaltot esznek, csak hogy így mondanám ilyen kompenzálni.
3: Nem,
4: nem, ezt szerintem a férfiak is csinálják, csak nem.
3: Ugye, hogy te is csokoládét eszel a romantikus filmnézés közben.
4: Nem, én nem arra szorom. Csak úgy a hangulat. Nem, ezt meghagyom mindenkinek, én nem vagyok ilyen.
5: A férfiak is csinálják, Kárpi, csak mi más formában veszik magunkhoz, de amikor a Sarah Connort nézed a Terminátorban, akkor ugyanez a
3: csokoládét megvan.
5: Csak nem veszed észre a gépfegyvertől, jó? Tehát azt akarja el a szemeidet.
4: Okay. Igen, nyilván máshol van a fókusz, de hogy akkor ez ideig, óráig, és már mindenki tudja, hogy ennek élettani hatásai, meg következményei vannak, de én azt érzem problematikusnak, hogy amikor elkezdek egy géppel beszélni, akkor egy idő után el fognak mosódni ezek a határok, uh-huh. és tényleg el fogom hinni, hogy akit elneveztem, nem tudom én, George-nak, Lucas-nak, bármilyen más néven, csak most néhány olyan gyakori név, amit a hölgyek is használtak, hogy akkor az egy valódi, és egyszer csak majd betoppan az életembe, és micsoda illúzió romboló, hogy nem.
3: Kati, az előbb mondtad ezt a lengyel hölgyet, nem tudnánk őt utolérni? Kapcsolatban vagy még vele? Mert olyan jó lenne vele egy interjút készíteni. Ez nagyon érdekes.
6: Vagy a chatbotjával.
3: Vagy a chatbotjával, igen. Tehát, hogy a chatről lejött, és aztán igazi emberrel mégiscsak összejött.
4: Nem tudom. Én is csak a cikkben találkoztam vele, úgyhogy biztos egyébként.
3: Úgy értettem, hogy te ismerősöd.
4: Nem az én ismerősöm, nem. Ja. Nem egyik hölgy sem, aki chatbottal él pár kapcsolatban, vagy élt valamilyen úton, módon, de biztos izgalmas lenne, mert hogy szerintem nagyon reálisan látja már ezt a helyzetet, és hogy a problémára is felhívja a figyelmet, uh-huh. de hogy ezt kéne látnunk, hogy ez biztos, hogy nem egy jó irány.
3: De akkor lehet, hogy ez az egész chatbotosdi, nem tudom, kapcsolatépítősdi, az csak egy ilyen szakasz az emberek életében, és aztán, hogyha mégiscsak jobban alakul a helyzete, nem tudom milyen körülményeknek a folytán, akkor mégiscsak összejön egy igazi élő húsvéremberrel.
4: Jó, de itt most körülbelül az én kis kutatásomban, hát már 10 fölötti azon hölgyeknek a példája, akik tartósan ebben a kapcsolatban élnek, és ez a Karolina nevű hölgy az egyetlen, aki kilépett és szembenézett, és hogy van valódi uh-huh. kapcsolata, az összes többinek viszont nincs.
3: Nincs. Ez a tartóság, ez mennyi? 2-3 év?
4: Nem, még annál is.
3: Akár több.
4: Tehát, hogyha aki hozzáment, például az a japán hölgy, ezt úgy képzeli, hogy ez holtomiglan, holtodiglan.
3: Nagyon érdekes az egész téma, úgyhogy folytatjuk.
2: A digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Most jön a témakör másik fele, Justin Viktortól. Van is itt egy Wire cikk, amiben ezzel foglalkoznak. Házas társak, akiknek a párja az Emmivel foglalkozik. De ez valami ilyen megélhetési probléma, nem?
5: Hát nem. Nem, szerintem nem, mondjuk így. Itt ugye arról van, már is folytatjuk a

0: Teget beszélünk, hogy amikor villanyszerelő, azt mondtuk, a villanyszerelő majd biztonságban lesz, mert az ő állását nem veszi el, de már tudjuk, hogy az övét is elveszi, a legkifinomultabb kis kézmozdulatokra is képes lesz az új aktuátoraival, a kis kéz szerkezeteivel, úgyhogy mindent is elvesz.
1: Jó, de itt most még érdekesebb ez a témaköröz kapcsolatban, hogy Katinak a sorozatát folytatva, hogy Részbetyár Gábor hozott a műsorba, nem tudta még eddig elérni azt a hölgyet, aki erről nyilatkozott a magyar médiában, hogy nem csak, hogy kapcsolatot épített fel a mesterséges intelligenciával, hanem a szexualitását is egy ChatGPT-vel éli ki. Hogy ezt hogyan, én azt egyelőre nem tudom elképzelni, ezért is kértem a Betyárt, hogy beszéljünk már a hölgyel, mert azért ez mégiscsak egy érdekes dolog.
0: De ez a sexting. Tehát ezt ha a fiatalokat kérdeznéd, akkor az ő köreikben ezt tömegesen elterjedt, hogy távkapcsolat, sexting, üzeneteket küldenek, videótelefonálnak, etc. Tehát ennek egyfajta digitális változata, ahol a másik nem ember. Tehát pusztán csak ennyi. Tehát megdöbbentő, hogy milyen léptékű ez az egész gyakorlatilag. Miközben én is körbenéztem statisztikákat, az emberek, tehát nem függetlenül az emberek 39%-a szerint szexuális szerepjáték a mesterséges intelligenciával az megcsalás, az hűtlenség. Tehát nők szigorúbbak, szerintük nekik a 45%-uk érzi úgy, hogy ez bizony megcsalás, a férfiaknak pedig 33%-a, de ugye mind a két nemet masszívan érinti. És hogyha pár szót mondok erről a szilíciumvölgyi problémáról, akkor ott
1: a szilíciumvölgy az máshol van.
0: Az máshol van, igen. Ott az történik, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztők között járványszerű a családok felbomlása, a válások, azért mert mivel rengeteget foglalkozik általában a férfi a programozással, a fejlesztéssel, ugye ennek már egy külön ilyen vallásszerű vallási jegyeket mutató kultúrköre, kultúrája is van, ennek Jeff Bezos egyébként az egyik vezető arca, nőjön az entrópia, ez az egyik jelszavuk, és úgy hívják, hogy effektív accelerate tönizm, tehát egy ilyen gyakorlati gyorsítás, minél gyorsabban, minél több új technológiát vezessünk be az életünkbe.
1: Már ezt most nem teljesen értem, tehát vallásos háttere van annak, hogy nagyon sokat egyfajta, dolgozik az ember?
0: Hogy minél többet dolgozunk azon, hogy a technológiai exponencialitás, hogy minél gyorsabban, minél több új technológia áramoljon be az életünkbe, az minél hamarabb eljöjjön. De hát nem nagyon kell ezt sietetni, jön ez magától is, de egyébként ez egy irány. Tehát vannak a fékezők, meg vannak a gyorsítók.
2: Bocsánat,
0: ez a gyorsítók.
2: Egy mondat csak, hogy ez egy ilyen megküzdési stratégia azzal a változással, amit magunk körül látunk, tehát sokfajta variációja van ennek, valaki lelassít, valaki belegyorsít, valaki fölvállalja, valaki küzd ellene, csak jelzem, hogy ez egy része ennek a megküzdésnek.
1: Igen. Tehát akkor itt arról van szó, hogy emiatt, mivel nagyon sokat kell foglalkozni a munkájával, ezért nem tud foglalkozni a családjával, tehát mégis egy megélhetési probléma.
0: Nem csak nem tud, ez nagyon-nagyon fontos, ide inzertáljuk be, ide illesszük be az egészet, amit Kati elmesélt. Tehát miközben fejleszti az Emmit, beszélget vele, és óhatatlanul, és ezt ma nyugodtan mondhatjuk így, intimitás növekedés történik közte meg az Emmi között, hiszen beszélget vele, hiszen emberből van, és ha nem figyel oda, ha nem tartja tudatosan távol magát ettől a részétől, akkor szétesik emiatt a családja, és amint látjuk a statisztikából, mert ezt le lehet mérni a vállóperekben, meg a terápiára járó szilíciumvölgyi fejlesztőkben, számában, amint ebből látszik, ez megtörténik. Tehát nőnek ezek a számok, és elérték a sajtó inger küszöbét, vagyis tömegesnek lehet mondani.
1: De ez mit jelent, ez az intimitás helyzetnek a fokozódása, hogy egyre intimebb gondolatokat beszél meg vele, beengedi az intim szférájába, és elmondja neki, hogy mi foglalkoztatja
0: Nagyon egyszerűen nézzük, szerintem a Google doktorkodástól kell kiindulni, tehát elkezdi elmesélni a problémáit, amiből intimitás születik. Intimitás pedig az intimitás, ami egy férfi és egy nő, vagy párok között, vagy egy férfi és egy férfi, nő és nő között van, amikor ők intimnek mondható kapcsolatban vannak, tehát így képzelje el mindenki.
1: Igen, de itt ennek a csetelés közben itt ennek a témakörnek egy megbeszélhető részét értjük ez alatt. Hát beszélgetnek erről.
0: De nem feltétlen csak Árpi. Tehát vannak, aki már mondjuk telefonon élt intim életet a párjával távkapcsolatban, mert mondjuk két különböző földrészen voltak, az el tudja képzelni könnyedén, vagy

0: ilyesmit képzeljünk el. Tehát ennek van egyfajta ennél feljebb emelhető, fokozható lépcsőfoka, ez is beleértendő.
1: És akkor mindezt a mesterséges intelligencia túlvégen meg kajánvigyorral követi.
0: Hát te gondold így, egy kicsit elizásnak tartom ezt a megközelítést.
1: Vagy hogy? Hogy kell elképzeljük?
0: Hát a mester úgy, hogy kiszintetizálja az adatbázisából a tokenek alapján a statisztikailag legvalószínűbben várt választ, ami egyébként nagyon szikofantik, tehát nagyon-nagyon hízelgő rád nézve.
2: Vagy használ emojikat. Én olvastam olyan esetről is, hogy egy ilyen flörtölési időszak volt az ismerkedésben, és kacsintós emojit küldött.
1: Ja, igen, a mesterséges intelligencia. Uh-huh. És akkor ezt nehéz nem figyelmen kívül hagyni, ugye?
2: Szerintem igen.
1: Kati, te mit szólnál hozzá, hogyha kapsz a géptől egy ilyen kacsintós emojit?
2: Engem bevallom őszintén, engem megrémítene.
1: Megrémítene. De nem, nem mert, hogy más kellemes érzéssel töltene.
2: Nem, abszolút nem. Mert akkor azt gondolnám, hogy hiba van a rendszerben, és mert nem egy programmal beszélgetek, hanem belépett oda egy valódi emberi szereplő, aki valami mást akar ebből a helyzetből kihozni.
3: Hát csak
2: ugye
3: mindenkinek máshol van ez a határ. Tehát igen, ez az érdekes benne, hogy tudom, én például látok egy ilyen emojit, akkor csak az jut eszembe, hogy hát igen, most egy tömörítette azt, amit le is írhatott volna. Kész. Tehát én nem gondolom, hogy ez egy szimbólum. Is lehet rajzolni, amit le lehet írni. Tehát például én azon se lepődnék meg, kifejezetten szórakoztatónak tartanám, hogyha mondjuk a egyik ilyen beszélgetés során küld egy dalt. Hogy ő most így érzi magát, idézőjelben.
2: Jó, csak hogy akkor az alapvetően az a koncepció, amit mindig hangsúlyozunk, hogy a mesterséges intelligenciának nincsenek érzései, hogy ő nem egy ember, akkor ez így alapvetően elkezd megtölni.
3: Bocsánat, átkeretezném, hangsúlyozzátok. Mert hogy én még azt gondolom, hogy olyan érzelmei nincsenek, mint amilyenek nekünk vannak, de valami jár azokban a szilícium neurális hálózatokban a neuronok között, és pont arról szólnak a kutatások, hogy próbáljuk megérteni, hogy ez mit jelent. Tehát szerintem az, aki ilyen kapcsolatba lép egy mesterséges intelligenciával, az valahány százalékban lehet, hogy igaza van. Nem tudom hány százalékban, ő magában nyilván sok mintet vannak ezek a jelenségek, hazudhat is magának, be is csaphatja magát, lehet, hogy tényleg be is csapják, még az is lehet, hogy manipulálják is, mert azt is tudjuk, hogy az AI erre is képes. Tehát ez mind így egyben veszélyes, csak azt gondolom, hogy ezt ilyen egybitesíteni, hogy ebben semmi sincs, abban meg minden van, az nem igazán jó, arról nem is beszélve, hogy direkt nem akartam behozni a beszélgetésbe, hogy én azért látok olyan emberi kapcsolatokat is, ahol mondjuk egy egészséges férfi vagy egy nő egy másik egészséges férfi nővel vagy egy azonos nemű párra vált egy kapcsolatról, és ez az új kapcsolat, ez hát meglehetősen AI-osan viselkedik. Csak mivel emberből van, ezért azt elfogadjuk. Tehát az, hogy mondjuk úgy olyan módon kötődik hozzá, ami nem annyira egészséges, de az teljesen rendben van, hiszen jaj, de szeretik egymást, milyen kedvesen néznek egymásra.
0: Ez a
3: hölgy mennyire kiszolgálja.
0: Nem mondjuk, hogy rendben van. De miért mondanánk? De nem mondjuk, hogy rendben van. Erre sem. Tehát erre mondjuk azt, hogy menj el egy párkapcsolati terapeutához, ha látjuk.
3: Viszont az AI-jal azonnal elküldjük. Tehát, hogyha az AI-nál azt se vizsgáljuk meg, hogy az egy jó kapcsolat, vagy egy nem jó kapcsolat, hanem mivel géppel zajlik, ezért az már garantáltan szikofanta, vagy nem tudom micsoda.
0: Én mást hoznék be, én azt hoznám be, hogy lehet, mert ez ennek is a skálája, miért szűkítjük le az egyik felére. Tehát lehet, hogy van olyan házasság, biztos, amit egy AI-jal való flört rakott rendbe. Vagy lehet, hogy ott kell, mert megad valamit, ja, ami
3: ez
0: hiányzik
3: jobban
0: egyébként.
3: Hangzik. Ez
0: már mert a szerencsétlen
3: nem
0: egyik...
3: Tetszik, látom rajta.
0: A szerencsétlen egyik fél nem tudja megadni.
3: Leírnám a hallgatóknak Árpi összeszorított szájjal, és az egyik szemöldökét időnként felfel emelgetve.
1: Nem, ez nem feltétlenül a témában kapcsolatos közvetlen véleményem volt, hanem az, hogy úgy mondogattok mindenféle megállapításokat, jó lenne azért erről ilyen kutatási eredményeket.
3: Erről zajlanak kutatások egyébként, és ezeket érdemes figyelembe venni, csak egy összetett dologról van szó, mert maga a mesterséges intelligencia jelenlegi állapotában is egy ilyen nehezen kiismerhető dolog, és a viszonyunkat se tudjuk hozzá megállapítani, tehát jelenleg nagyon sok disziplina, nagyon sok tudományág épp ezzel foglalkozik. A társadalomkutatók is vizsgálják ezt, az előbb is hoztunk rá példákat, a mérnökök is vizsgálják, a
0: mondják. Van ilyen, marriage.com 2025-ös adatok. A házasok 64%-a előbb keres rá a neten a gondjaira, mint hogy beszélne róluk a párjával. 64%. Nyilván angol száz piac. Szerintük az AI, vagy a mesterséges intelligencia biztonságos hely, ahol nincs ítélkezés, csak végtelen validáció.
1: Oké. Lehet egy ilyen gyors körkép itt a mi körünkben, hogy félrelépés, megcsalás, ez igen vagy nem? Artúr?
3: Ne, egyáltalán nem.
1: Nem. Kati?
2: Hú, én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban.
1: Vagyis?
2: Szerintem igen, vagy legalábbis valamilyen buktató és egy mélypont egy kapcsolatban, hogyha valaki tényleg nem a partnerével beszéli meg ezeket a dolgokat, vagy azt gondolja, hogy egy gép meg egy program enyhíteni fog a fájdalmán.
1: Viktor?
0: Nem, egyáltalán nem.
1: Oké.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Kiberbiztonsággal foglalkozunk a műsor vége felé Keleti Artúrral. Egy kicsit folytatjuk azt a témát, amit már hetekkel ezelőtt elkezdtél. Ugye ben akarunk látni folyamatosan a mesterséges intelligencia fejébe. Hogy működik, mi történik ott? Most nem az előző témát folytatjuk. De azt azért szeretnénk tudni, hogy ő most akkor fel akarja törni a rendszerünket, vagy sem.
3: Igen. Ez egy nagyon komoly kihívás, és erre az Anthropic szakemberei egy érdekes megoldással álltak elő, méghozzá egy másik mesterséges intelligencia modellel elemeztetik azt a mondjuk számsort, egyszerűsítsük így le, vagy tartalmat, amit az egyik mesterséges intelligencia gondolkodása közben kiolvasnak a fejéből. Tehát kicsit mint egy ilyen agyszkennelés lenne. Megnézik azt, hogy éppen mire gondol, de azok különböző számok, vektorok, mindenféle információk, és ezt lefordítatják egy másik mesterséges intelligenciával emberi szövegre. És így egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy észrevegyük, hogy éppen mi jár a fejében, a szószoros értelmében a mesterséges intelligenciának, miközben kérdezzük. És ez ugye azért is nagyon fontos, mert az már kiderült nagyon sok tesztből, hogy gyakran szúrja azt egyrészt, hogy most éppen figyelik, és akkor lehet, hogy más válaszokat fogadni. Másrésztről pedig időnként elhajlik valamilyen irányba, hogy egyébként az emberek is. Tehát például egy munka végzése közben egyszer csak elkezd valamit máshogy csinálni, vagy elkezd valamit akár hallucinálni, hazudozni, stb.
1: Azért szerintem az átlag hallgatóknak még mindig érdemes elmondani, hogy nem lehet megkérni a mesterséges intelligenciát, hogy ő maga szolgáltasson adatot, mondja el a működésének a belső részeit.
3: De és ez pont olyan eredményességgel fogja tenni, mint az emberek. Tehát amikor megkérdezik, hogy ezt miért csináltad, akkor lehet, hogy azt mondja, amit gondol, lehet, hogy azt, amit nem, vagy esetleg, amit hallani szeretnénk, hogy hát azért csináltam, mert tudom, hogy szereted a virágokat, de belül meg az megy a fejében, hogy a franc egye meg most akkor kénytelen. Rajta kapott, hogy nem tudom miért.
1: És még az is lehet, hogy kamuzik, nem?
3: Abszolút lehet. Sőt, ki is derült a kutatásból, hogy igen, csinálja aktívan.
1: Aha. És ezt hogy lehet a kiberbiztonságban felhasználni?
3: Hát először is ugye a nagy igény az mindig az, hogy valahogy kontrolláljuk ezeket a rendszereket. Tehát itt is előfordult az, hogy ha mondjuk rákap valamire, vagy valaki esetleg függővé válik az AI-tól, akkor tudjunk segíteni, hogy most éppen manipulálják, nem jó szándék, rossz szándék. Kettő. Ugye a múltkori műsorokban is már beszéltünk azokról a mesterséges intelligencia modulokról, például a Mythosról, ami kifejezetten azért veszélyes, mert már olyan mesterséges intelligencia által készített kódokat tud előállítani, amivel fel lehet törni rendszereket, és sérülékenységeket lehet megtalálni vele, ezért nem adták még ki a modellt, és a Google-nek a kutatói meg is találták az első ilyen, ahogy mi szoktuk mondani a kiberbiztonságban, a vadonban már működő bevetett támadást, amiben egy ilyen második faktor azonosításnak a kiütését tudta a mesterséges intelligencia által készített kód végrehajtani, tehát gyakorlatilag egy lyukat, egy rést találta a védelmi rendszeren, és onnan látszik egyébként, hogy ezt az egyébként észak-koreai és kínai támadók által nagy üzemben most már elkezdett használt támadást, onnan látszik, hogy mesterséges intelligencia készítette, hogy jó minőségű kód, tele van mindenféle leírása, hogy működik, kényelmes használni, és még mindenféle egyéb jelekből látszik, hogy bizony ez már ez a kategória.
1: Te rosszul érzem azt, hogy a mesterséges intelligencia előbb-utóbb kiveszi a hackerek kezéből ezt az egész dolgot, meg a ti kezetekből, kiberbiztonsági szakemberek, és majd egymással fognak a mesterséges intelligenciák így hadakozni?
3: Jó, amit mond a Szárpi, megérkeztünk oda, amit hát most, hogy 10 éve mondom, vagy csak 7, azt nem tudom, de nagyon örülök neki, hogy most már meghallja az egész szakma. Ki is jelentették, hogy elindult egy ilyen hiba Geddon, vagy hiba Armageddon, vagy Baggeddon, vagy ilyesmi, hiba Geddonnak hívom. Mert gyakorlatilag elkezdik a mesterséges intelligencia rendszerek maguktól megtalálni, nem, nyilván nem automatikusan jelenleg, de ez is egy veszély lehet, hanem más parancsra megtalálják a hibákat, és azokat elkezdik kihasználni, akár úgy is, hogy ember sem kell hozzá. Tehát egy hacker csapat ráállítja mondjuk egy cégcsoportra, vagy egy területre, vagy szakterületre, és az elkezdi keresni a hibákat, kihasználja, stb. És nyilván a másik oldalon pedig, ahogy mondtad, előbb-utóbb, illetve nagyon remélem, hogy előbb a mesterséges intelligenciát bevetik ugyanúgy a védekezésre is.
1: És ez olyan iszonyú gyorsan fog menni, hogy észre se vesszük szinte.
3: Pontosan.
1: Illetve az incidenseknek a száma megnövekszik, hiszen egységnyi idő alatt több feltörés
3: lesz. Így van, így van. A pozitív része az, hogy ugyanezek az automatizmusok viszont a hibákat is előre megtalálhatják a rendszerekben. Tehát, hogyha például most is, hogy az entropik felelősség teljesen ezt odaadta cégeknek, egy erről még zárt körben, azok letesztelhetik a hibákat, és lásd csodát, az Apple Cupertino-i irodájába be is kopogtatott éppen tegnap vagy ma egy kolléga, kinyomtatott és megtalált nagyon komoly sérülékenységgel, amit még nyilvánosságra sem hozott az Apple, mert látszik, hogy bizony ezzel az eszközzel találtak olyan hibát, amivel nagyon komoly problémát okozhatnának, de mielőtt ez bekövetkezne, a cégek ki fogják javítani ezeket a hibákat, tehát minden felgyorsul, és a gépek keresik a gépeken a hibákat.
1: Megdöbbentő. Nem csak a szerelem, meg az emberi kapcsolatok kerülnek a mesterséges intelligencia kezébe, hanem a háborúság, a cégek közötti versenyhelyzet is egy ilyen új konfliktus zónába kerül.
0: Abszolút. Exponenciálisan terjed, ahogy szoktam mondani.
3: Hát igen, igen, és ez az intelligencia robbanás, aminek most már nagyon benne vagyunk az elején, ez úgy tűnik, hogy ilyen gyorsuló szakaszba lép.
1: Az a konfliktus zóna, amit a csapaton belül Keleti Artur és Justin Viktor között van, Commodore 64 és Z-spektrum kapcsán, azt most nem fogjuk elkezdeni, ezt a háborút be is fejezzük, mert itt a műsor vége következik, úgyhogy el is mondom azt a kedves hallgatóinknak, hogy véget ért a mai Postmodem. Köszönöm a részvételt Baracsi Katalinnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Képes Gábornak, a szerkesztőnek Kovács Tücsi Mihálynak és a technikai munkatársainknak, Érsok Zoltánnak és Kovács Ákos Besének itt Budapesten, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Jelentkezünk jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.
4: Postmodern. Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Több mint 1,5 milliárd eurót költene a kormány a gazdaság élénkítésre. Az Egyesült Államok és Németország továbbra is erős partnerek a NATO-ban. Telefonon egyeztetett Donald Trump és Friedrich Merz. Holnap a maihoz hasonló esős, borult idő várható 15 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A kormány akár 1,7 milliárd eurót is fordíthat gazdaság élénkítő intézkedésekre a tervezett megtakarításokból, jelentette ki Robert Fico kormányfő Nyitrabányán. A miniszterelnök szerint a cél, hogy minden állami és önkormányzati szereplő körülbelül 3%-ot takarítson meg a kiadásokból. Ez a költségvetésen belül forrásokat teremthetne növekedést ösztönző intézkedésekre, akár a hiány enyhe emelkedése mellett is. Fico ugyanakkor jelezte, a kormány nyitott a tranzakciós adó eltörlésére, de ennek kieső bevételét mintegy 400-500 millió eurót pótolni kellene. A kabinet több csomagban tervezi a gazdasági intézkedéseket, az első javaslatokról akár már május végén dönthetnek. A költségvetés elfogadását ősz elejére várják. Peter Pellegrini államfő aláírta a közbeszerzési törvény módosítását, amelynek célja az eljárások egyszerűsítése és az ellenőrzések hatékonyabbá tétele. Az új szabályok szerint az előzetes ellenőrzéseket a jövőben nem minden esetben a közbeszerzési eljárás elején végzik, hanem közvetlenül a szerződéskötés előtt, ami csökkentheti a hibák számát. Emellett kockázatelemzés alapján válogatják ki, mely nagyértékű beszerzéseket kell részletesen ellenőrizni. A kormány szerint a változtatások tehermentesítik a közbeszerzési hivatalt, és gyorsíthatják az uniós források felhasználását. A módosítások egy része már a kihirdetés napján hatályba lép, más részei pedig 2026. júliusától érvényesek. Kamil Saskó egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a Túrót-Szentmártoni új egyetemi kórház főszerkezete június 30-áig elkészülhet, ezzel teljesítve a helyreállítási alapfinanszírozásának egyik kulcsfeltételét. A helyszíni bejáráson a miniszter elmondta, hogy a kivitelezés az ütemterv szerint halad, és szerinte a projekt korábban megvalósíthatatlannak számított. Most azonban gyorsabb tempóban épül, mint hasonló magánberuházások. A munkálatok jelenleg a szerkezet lezárásánál és az épület burkolásánál tartanak. A tervek szerint a 660-ágyas kórház teljes szerkezet építése 2026 közepéig fejeződik be uniós helyreállítási források felhasználásával. Egyetértett az Egyesült Államok és Németország szövetségéről Friedrich Merz és Donald Trump amerikai elnök egy telefonbeszélgetés során. A német kancellár közlése szerint a felek többek között abban is egyetértettek, hogy Iránnak tárgyalásokat kell kezdenie, és a hormuzi szoros megnyitása is szükséges. Emellett egyeztettek az ukrajnai háborúról és a közelgő NATO csúcs előtt is összehangolták álláspontjaikat. A beszélgetés egy korábbi feszültséget követett, amely során Trump amerikai katonák kivonását is kilátásba helyezte Németországból. A felek ugyanakkor most hangsúlyozták, az Egyesült Államok és Németország továbbra is erős partnerek a NATO-ban. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok mélegeli a szankciók enyhítését azokkal a kínai vállalatokkal szemben, amelyek iráni kőolajat vásárolnak. Trump a kérdésről Pekingben tárgyalt Xi Jinping kínai elnökkel, és elmondása szerint a döntés a következő napokban születhet meg. Washington korábban több kínai finomítót és céget is szankcionált az Iránnal folytatott olajkereskedelem miatt. Az ügy továbbra is feszültséget okoz az amerikai-kínai kapcsolatok, miközben Kína az egyik legnagyobb vásárlója az iráni olajnak.
0: Időjárás.
1: Holnap a maihoz hasonló esős, borult idő várható, kiadós esőre és viharokra azonban csak elszórtan lehet számítani. 1800 méter felett a havazás esélye is fennáll. Éjjel legkevesebb 7, legfeljebb 12 fokot mérhetünk, napközben a hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Javarészt mérsékelt déli irányú szél fújhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Balesetre figyelmeztetnek Léván a Bátorszkál cestán a Szlovnak töltőállomásnál félpályása. haladás a szakaszon, baleset történt Rimaszombatban is a Vásártéren, korlátozott a haladása a Palsában. 10-20 perces torlódásra számíthatnak Vágsején, Vágtornóc irányába, és Kassa Abaszéplak város részében a városból kifelé. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Orosz drónok érték el Kárpátalját, köztük Ungvár és Szojva térségét is. Ez már nem egy távoli ukrajnai hadszíntér. Ungvár közvetlenül a szlovák határ mellett fekszik, a támadás után Szlovákia ideiglenesen le is zárta az ukrán határátkelőket. Magyarország bekérette az orosz nagykövetet, ami a háború eddigi magyar diplomácia reakcióhoz képest látványos lépés. Mit akart üzenni Moszkva? Mennyire vannak veszélyben a határmenti NATO országok, és milyen állapotban van most Oroszország a háború ezen évében? Erről beszélgetünk Tálas Péterrel, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjével. A tanár úr, miért most érte ilyen súlyos támadás Kárpátalját? Katonai logika állhat mögötte, vagy Oroszország tudatosan üzent az Ukrajnával határos NATO országoknak? Ugye, ha jól számoltam, akkor ezt a térséget most érte harmadszor támadás. Először 2022. május 3-án Volóc térségét, aztán 2025. augusztus 21-én Munkács térségét, és hát most ezt a területet.
2: Pontosan, ez azt jelenti egyébként, hogy az egyik legkevésbé támadott régiója volt a totális háború alatt Ukrajnának, de azért mégsem nevezhető teljesen biztonságos hátországnak, ugye ez ilyen 10-20 közvetlen orosz támadást jelent, illetve azt is hozzászámolták, amikor rakéták és drónok becsapódtak, nem biztos, hogy ide szánták őket. A támadások mértékét, vagy ez a relatív biztonságot alapvetően olyan okokkal szokták magyarázni, hogy nagy katonai ipari létesítmények nincsenek ebben a térségben. A földrajzi elhelyezkedés is ugye kedvezőtlen, a Kárpátok mögött helyezkedik el. Energia és védelmi infrastruktúra kisebb koncentrációját találjuk itt. Itt így elsősorban logisztikai és közlekedési régióként való használata miatt támadhatták. Találgatás van a tekintetben, hogy ez vajon üzenet lehet, de én azt szoktam mondani, hogy minden egyes ilyen támadásnak több oka is lehet, tehát bőven belefér egyébként az, hogy valóban üzenni, tesztelni akarták gyakorlatilag részben a magyarokat, részben a szomszédos országokat, hogy hogy reagálnak abban az esetben, ha hozzájuk közel eső térséget ért találat, és hát ugye azt láttuk, hogy a legnagyobb változást itt ebben a kérdésben gyakorlatilag a magyar álláspont jelentette, tekintettel arra, hogy a támadást elítélte Magyar Péter kormányfő, Orbán Ajta, mint ön is említette, külügyminiszter behívatta a budapesti orosz nagykövetet, hogy tiltakozzon a támadás ellen. Súlyog Tamás köztársasági elnök is, és ezúttal nem vette ki a nyilatkozatából utólag az sem, hogy az oroszok állnak a támadás mögött, sőt Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, tehát a parlamenti frakciónak vezetője is elítélte a támadást. Szerintem ez a legizgalmasabb része, hogy ennek a támadásnak milyen hatása lesz gyakorlatilag, vagy lehet, ezt találgatják egyébként a legtöbben Ukrajnában is, hogy milyen hatása lehet a magyar-ukrán kapcsolatokra.
1: És én megmondom, miért kérdeztem először azt, amit kérdeztem. Egy telexes interjúra hivatkoznék, Szijjártó Pétert kérdezték ebben a telexes interjúban már a választások lezajlása után. Akkor azt mondta, nagyjából parafrazálom, hogy nem mondom, hogy annak, hogy ilyen szoros kapcsolatban álltunk a Kremlel, nem volt az a kihatása, hogy eddig nem támadták Kárpátalját.
2: Így van, ezt én is láttam, sőt, azt gondolom, nagyon sokan látták, hiszen emlékeim szerint nagyon gyorsan 1 millió fölé emelkedett az interjúnak a nézettsége, de azért hagyd tegyem hozzá, hogy az elemzők nem csak emiatt, fogalmazok úgy, nem csak emiatt hát gondolják azt, hogy kevésbé támadtak. Arról nem is beszélve, hogy amennyiben így lett volna, akkor minimum az ön által 25-ös augusztusi támadás sem kellett volna egyébként ugye elkövetni, vagy végrehajtani, amikor ráadásul ugye a rakéták találatai következtében emberek sérültek meg. Én nem zárom ki ezt a lehetőséget sem. Nagyon sokan ugye akik azt mondják, hogy most üzent a putyini vezetés a magyar kormánynak, tehát a Tisza kormánynak, azok ebből a logikából közelítik meg ezeket a dolgokat, de azért azt is látni kell, hogy eleddig az oroszok nagyon pragmatikusan ítélték meg a Tisza kormányt, nem látszott az, hogy itt valami borzasztó nagy törés lenne az orosz magatartásban, azt mondták, hogy korrekt kapcsolatokat akarnak a Tisza kormánnyal is, és a Tisza kormány egyelőre ez volt az első olyan incidens, amikor egyetlen esemény, amikor meg kellett nyilatkoznia az orosz-ukrán háború kapcsán hivatalosan, és azt gondolom, hogy itt ez szimbolikusan nagyon fontos lépés volt, legalábbis a legtöbben ezt mondják, hogy gyakorlatban a támadás nem vezetett a magyar politika hirtelen megváltozásához, vagy Kijev és Budapest közötti vita azonnali rendezéséhez, vagy radikális fordulathoz az Ukrajna kérdésben, de szimbolikusan az egyik legfontosabb pillanat lehet ez az ukrán-magyar kapcsolatok szempontjából 22 óra, hiszen először fordult elő, hogy hivatalosan Budapest ilyen határozottan és gyorsan fellépett a moszkvai lépés ellen. Ráadásul ugye épp a Kárpátalja elleni támadás volt, ami egy olyan régiót ért, ami hosszú évek óta érzékeny maradt a két ország kapcsolatában. Meglátjuk, hogy ebből mi sül ki. Az biztos, hogy alapvetően, amit én olvasok az ukrán, mondjuk azt, hogy lapokban, az azt jelenti, hogy azért volt az ukránoknak nagyon fontos, mert élesen ellentétben állt Orbán Viktor és Szijjártó Péter külügyminiszter előző kormányvonalának álláspontjával, úgyhogy nagyon sokan fordulópontként fogják fel ezt a támadást, illetve az elraladott magyar Péter kormány választ. Azt is lehet látni, hogy sokkal, fogalmazunk úgy, hogy érzékenyebb egyébként Magyarország számára, már csak azért is, mert így reagált a kormány, de természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy Ukrajnában tovább sem alakult ki egy olyan bizalom, amire azt mondhatnánk, hogy itt teljes mértékű fordulat fog beállni a két ország kapcsolatában.
1: Ugye a háromnapos orosz-ukrán tűzszünetet követően Oroszország egy ilyen elképesztő országos drónhullámot indított Ukrajna ellen. 753 drónt vetettek be, és ebből, hogy 710-et megsemmisítettek elektronikai eszközökkel, de hogy még az éjszakai drónhullámmal együtt 892 fölé emelkedett. Ezek csak ilyen számok, úgymond a margóra. A kérdésem az, hogy ki védi, vagy mi védi meg ilyenkor a kárpátaljai térséget? Hogy kell elképzelni azt a rakéta elhárító rendszert, ami mondjuk leszedni az Oroszország felől erre a térségre érkező rakétákat, drónokat?
2: Ugye itt azt kell látni, hogy ezeket a drónokat általában vagy az elfoglalt ukrán területekről, vagy pedig magából Oroszországból indítják. Függően attól, hogy milyen, ha például ez egy Kinzsár rakéta, akkor egész Ukrajnára vonatkozóan, már amikor érzékelik a kilövést, elrendelnek, függetlenül attól, hogy hova indul ez a rakéta, elrendelnek légiriadót, hiszen a Kinzsár rakéta annyira gyors, hogy fontos, hogy mindenütt a légvédelem az felkészüljön erre. Amennyiben drónokról van szó, akkor van lehetőség részben elektronikus eszközökkel eltéríteni, semlegesíteni, részben gyakorlatilag mondjuk azt, hogy ellendrónokkal vagy légvédelmi rakétákkal, amiből nincs egyébként olyan sok Ukrajnának leszedni ezeket. Ma már egyébként ugye a drónok háborújáról szoktunk beszélni, ez azt jelenti, hogy az orosz drónokat így ukrán drónok próbálják megsemmisíteni. Itt a legnagyobb lépés az lesz, és most már efelé is ellépnek, hogy újrahasznosítható ukrán drónok semmisítsenek meg orosz drónokat. A legnagyobb problémát általában az okozza az ukrán védelemnek, amikor nagy számú drónt engednek. Ezeknek a drónoknak az egy része, az nincs ellátva robbanó fejjel, hanem úgynevezett álcázó drón, vagy csali drón, pont azért, hogy az ukrán légvédelmet leterhelje, és az ukrán légvédelem, ami nem tudja megállapítani azt, hogy melyiken van robbanó eszköz, hát lőjön ki minél több rakétát, tehát olyan rakétákra, vagy olyan drónokra is, amelyeken nincsen robbanó eszköz, mert azt gondolják, hogy itt sokkal nagyobb esélye van, és ez teljesen jogos egyébként, ez az orosz kiindulópont, sokkal nagyobb esélye van annak, hogy nagyobb károkat tudnak okozni. Elsősorban már régóta ezt látjuk, gyakorlatilag 24-25 óta, hogy az infrastruktúrában, ráadásul az olyan infrastruktúrában, ami az emberek életét nehezíti meg, víz, gáz, fűtés, ezek azok, amiket leggyakrabban érnek támadások, pont annak érdekében, hogy elviselhetetlenebbé tegyék a háborút elsősorban a lakosságnak. A nagy tiltakozások is alapvetően az ukránok és az európaiak, azon európaiak, akik támogatják Ukrajnát, azoknak a felháborodása pont emiatt nagyon erős, hogy nem arról van szó, hogy katonai infrastruktúrát találnának el, hanem olyan infrastruktúrát, ami a lakosság ellátását jelenti. Ilyen szempontból elég nehéz helyzetben van Ukrajna, de hagyd tegyem hozzá, hogy azért azt kell látni, hogy az ukrán dróntermelés és az ukrán dróntechnológia az elég fejlett ahhoz, hogy az egyre jelentős részét megsemmisítse ezeknek a támadó drónoknak.
1: Ugye ön is mondta, hogy Magyarország bekérette az orosz nagykövetet, miközben a korábbi munkácsi támadás után ez nem történt meg, miközben más nagyköveteket sokkal jelentéktelenebb dolgok miatt is berendelt az akkori magyar külügyminiszter Szijjártó Péter, az oroszt egyszerűen nem. Ennek milyen, tehát hogy tulajdonképpen milyen súlya van? Azt mondta, hogy szimbolikus, de hogy ezen túl van-e valami más súlya, vagy értelme?
2: Szerintem mindenféleképpen. Ugye azt kell látni, hogy Ukrajnán belül Magyarország reakciója nagyon erősen érintette az orosz narratívát. Az ukrán lapok, meg a nemzetközi szakértők is arra hívják fel a figyelmet, hogy a mostani támadást megelőzően az orosz propaganda aktívan arról beszélt, olyan téziseket állított fel, hogy elkerülhetetlen a konfliktus Kijev és Budapest között, hogy lehetséges magyar revizionizmus Kárpátalja környékén, hogy a magyarokat elnyomják Ukrajnában. A támadás után azonban lehet látni, hogy a magyar kormány nem hibáztatta Kijevet, ez először történt egyébként, nem használta a magyarok Ukrajnával szembeni védelmének témáját, ehelyett nagyon határozottan elítélte Oroszországot. Ez azért fontos, mert eloszlatta azt az egyik állandó félelmet, hogy Kárpátalja esetleg destabilizálódhat pontosan a magyarok révén. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos diplomáciai eredmény. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a magyar kormány, vagy a jelenlegi magyar kormány ne lenne nagyon határozott bizonyos kérdésekben, hogy más nem mondjak, elég határozottan azt mondták, hogy az új ukrajnai nemzeti kisebbségről szóló törvénytervezeten múlik egyébként az, hogy hogyan ítéli meg, vagy hogyan fog viszonyulni például az Európai Uniós csatlakozásához Ukrajnának, és általában az Ukrajna támogatásának a kérdéséhez Magyarország, de nagyon sokan azt feltételezik, hogy ebben meg lehet állapodni, amennyit tudunk erről a tervezetről, valóban itt nagyon sok változás van, a nagy kérdés inkább az lesz, hogy legalábbis a nemzetközi megfigyelőt és a kisebbségi jogi szervezetek arra mutatnak rá, hogy 22-23 óta jelentősen javult a jogi keret, a gyakorlati alkalmazása, a finanszírozása, illetve az oktatási végrehajtása és a helyi közigazgatási gyakorlat azonban továbbra is nagyon egyenetlen, ebben kellene változtatni Ukrajnának. De mindenféleképpen tehet a két ország olyan gesztusokat, amelyekkel jelzi a szándékát a tárgyalásokra való készségének, a kibékülés készségének. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy itt gyakorlatilag desekuritizálni kell az ukrán-magyar kapcsolatokat. Nagyon kevés olyan terület van, ahol biztonsági kérdésként kell ezt a kapcsolatot felvonni a két országnak. Az egyik mindenféleképpen valószínűleg az oroszokkal való viszony, illetve a háború kérdése. A másik kérdés lehet egyébként az energiabiztonság kérdése, de az összes többit vissza kell helyezni a normál politika menetébe, hogy kezdjünk el tárgyalni arról, hogy akkor mi történik. Hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak. Ugye nagyon hosszú ideig a magyar kormány, vagy pontosabban a Tisza kormány, Tisza kormányig gyakorlatilag nem támogattuk a 90 milliárdos kölcsönt, ez ugye megváltozott, és hasonlóképpen egyébként ugye a tárgyalásokat, hogy Ukrajna kezdjen tárgyalásokat az Európai Uniós tagságért, itt is viszonylag határozott véleménye van a magyar kormánynak, ugye világossá tette, hogy hasonlóan egyébként nagyon sok európai országhoz a gyorsított belépést nem támogatja, mert gyorsított belépéssel nem lehet elnyerni gyakorlatilag az Európai Uniós tagságot. Ha valami különleges, vagy másfajta, vagy szimbolikus tagságot akarnak adni Ukrajnának, az nem tényleges tagság. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát azt mondja a magyar kormány, hogy kezdjék el a tárgyalásokat. Ez már önmagában szerintem nagyon nagy változás, hiszen a korábbi kormány már a tárgyalásokat sem hagyta elkezdeni, de azt látni kell, hogy gyakorlatilag nagyon sok lehetősége van minden kormánynak arra, hogy megállítsa, vagy fogalmazzunk úgy, hogy megakassza az ukrán tárgyalásokat, hiszen minden egyes csomag után megkérdezik a tagországokat arról, hogy folyhat-e tovább a tárgyalás. Tehát azt gondolom, hogy ilyen típusú gesztusok mindenféleképpen kellenek, és én nagyon fontosnak tartanám azt is természetesen, hogy 10 év után magyar kormányfő megjelenjen Kárpátalján, találkozzon Zelenszky elnökkel, és kezdődjenek meg a tárgyalások arról, hogy a két ország, két szomszédos ország hogyan állítja vissza, hogyan normalizálja, egyáltalán hogyan ismeri meg egymást, mert az egyik legnagyobb probléma, hogy azért lehetett Ukrajnát ilyen ellenségként felmutatni a magyar közönség egy része szemében, mert nagyon keveset tudunk egymásról. Ukrajna szerintem az az ország, amiről a legkevesebbet tudja a magyar közönség, és ezt pótolni kell mindenféleképpen.
1: Orosz drónok érték el Kárpátalját. A részletekről Tálas Péterrel, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: A napokban néhány órára leállt a forgalom a szlovák-ukrán határátkelőkön, miután Kárpátalját orosz dróntámadás érte. A hír elsőre úgy hatott, mintha Szlovákia teljesen lezárta volna az ukrán határt, később azonban kiderült, rövid biztonsági okból elrendelt intézkedésről volt szó. De mit jelent ez ott, ahol a határ nem távoli geopolitikai fogalom, hanem a mindennapok része? Nagy-Szelmenc ilyen település, a falu másik fele Kis-Szelmenc, már Ukrajnában van, a két oldalt pedig történelem, családi kapcsolatok és ma már a háború közelsége is összeköti. Hogy mit érzékeltek a helyiek a tegnap előtti eseményekből, volt-e félelem, bizontalanság, és hogy él meg egy határfalu egy ilyen helyzetet, arról a település polgármesterét, Tóth Lajost kérdezzük. Szerda délután jelentette be a pénzügyi felügyelet, hogy biztonsági okokból délután három órától visszavonásig lezárják az összes határátkelőt az ukrán határon. Ez akkor azért elég drámaian hangzott. Aztán persze később a hivatalok ezt pontosították, mondjuk így. Akkor ebből mit tapasztaltak? Hát önök is ilyen drámaian vették el, mint mondjuk az ország távoli részeiben élők.
1: Mi egyáltalán nem vettük drámaian, tehát jó részt szinten érzékeltük, hogy be van csukva a határkelő.
0: Mit láttak egyébként a határ az alatt, az 1 óra 45 perc alatt tényleg zárva volt, vagy volt ott valami féle mozgás a zárást illető hír ellenére?
1: Akik nem tudtak arról, hogy be van zárva, hát ők mentek, szerettek volna átkelni, és ott a helyszínen tudták meg, hogy bizonyosan ideig zárva lesz. Hát volt olyan egy olyan esetre tudok, hogy majdnem, hogy itt maradt a néni, aki ment volna vissza Kis-Szelmencre, de aztán végül ki volt nyitó, úgyhogy hazatért szerencsésen.
0: Egyébként milyen a nagyszelmenci határátkelő, milyen a napi mozgás jelleg ott, vagy sűrűség ott, illetve a helyieket mennyire köti össze aktívan életvitel jellegű kapcsolat mondjuk a határ túloldalán lévő résszel?
1: Hát amióta háború zajlik, azóta minimálisan csökkent a látogatások száma Kis-Szelmenci oldalra, tehát várjuk, hogy vége legyen a háborúnak is. Tehát van egy bizonyos félelem mindenképpen, miatt nem mentek át meglátogatni az ismerőseket sem.
0: De akkor a családi kapcsolatok, azok gondolom...
1: Családi kapcsolatok telefonon keresztül azok működnek, persze.
0: Egyéb kapcsolatok, munkaelő kapcsolatok a faluból a másikba például?
1: Másik oldalról járnak elég nagy számba diákok, kivált Szlovákiába tanulni.
0: Szoktak egyébként a hivataloktól kapni bármilyen értesítést, bármilyen kritikus vagy közelgő, akár veszélyhelyzetre vonatkozóan, vagy ilyen nincs?
1: No, eddig ilyesmire nem került, soha nem volt.
0: És egyéb más jellegű hivatali kommunikáció pont a falu elhelyezkedésének jellege miatt?
1: Minimális, szinte semmilyen.
0: Ugye ez az egész határzár reakció arra való lépés volt, hogy támadás érte Kárpátalját, orosz drónok csapódtak be. Ugye ha Nagy-Szelmenctől, ha jól néztem, akkor légvonalban 15 kilométerre lévő Ungváron, ebből önök érzékeltek valamit?
1: Hát csak a hírekből olvastunk róla. Tegnap beszéltem az egyik Kis-Szelmenc ismerősünkkel, ő mit tudott mondani, hogy személyisérül is nem történt, hogy Ungvárnak az egyik ipari részében egy gyár mellett is egy trafó állomás mellett csapódott be a drón, de semmilyen személyisérül nem volt, hál' Istennek.
0: Érzékelnek egyébként önök valamit a szomszédban zajló háborúról? Azon túl, hogy ugye vannak tehát a menekülteknek, az Ukrajnából érkező menekülteknek az intenzívebb mondjuk mozgása, ezen felül bármit?
1: Hát eddig a Kárpátalja békesziget volt, úgyhogy mi is megdöbbentünk, hogy dróncsapás érte őket, ugyanúgy a másik oldalon is, de ismétlen pánik hangulat se Kis-Szelmencbe, se nálunk nincsen.
0: Ilyenkor, hogyha becsapódik valami drón, a hivatalok valamit kommunikálnak önnel? Akár kérdeznek?
1: Még ilyenre nem kérdő sor, úgyhogy erre nem tudok válaszolni.
0: Hát ahogy lehet tudni, ugye a háború, mióta tart a háború, az alatt 3 támadás érte Kárpátalját, de egyszer sem volt, azt mondja, hogy olyan, hogy mondjuk a szlovák hivatalok.
1: Nem, tehát ennyire közel még nem volt egyszer sem most legutoljára, tehát valóban egy olyan, majdnem most csak 10 kilométerre vagyunk légvonalban Ungvártól, tehát ez elég fel volt.
0: És csak ilyen tényleg gyakorlati szempontból, hogy ezt az ember nem hallja, amikor így betalálod oda valami, hogy...
1: Ez délután történt, de semmit nem hallottunk, se a faluban nem volt olyan, hogy valaki hallott volna valami lövés, vagy dőrenés, vagy csattanás, nem.
0: A valójában a nagyszelmenciáknek tulajdonképpen... tehát, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a 2022. február 24-ét óta tartó helyzethez, hogy mert ahogy beszéli, abból azt tűnik le, hogy hát teljesen normális élet, ahogy mondja Kárpátalja a Békeszigete, és hogy tulajdonképpen nincs az az érzet innen úgy érezni a szavaiból, hogy közelebb vannak a háborúhoz.
1: Hát mai haditechnikát, hogyha nézzük, hát most pozsonyieknek ugyanúgy nap érni valója, mint nagyszelmencieknek, mert tehát az is elrepül a drón.
0: Abszolút.
1: Vagy akár a rakétát, már nem is beszélve. Tehát, ahogy mondtam, és 5. éve tart a háború, az első években úgy figyeltünk minden egyes rezzenésre, de aztán úgy belefásultuk állandóan ezeket figyelni, ezeket a háborús eredményeket. Úgyhogy úgy élünk, mint bármik más hűségrakó.
0: Itt azért lehet ilyeneket hallani, de hát én nem tudom, akkor valószínűleg alaptalan pletykák, vagy én nem tudom, csak fölvetések, hogy azért ott, én nem tudom, akár egy nagy kapos magasságában azért hallani a másik oldalról, a határ másik oldaláról, nem tudom, robbanásokat, durranásokat, de hát akkor ön azt mondja, hogy semmi.
1: Hallani, de az nem, tehát az nem Ukrajna felé volt. Sok összetévezették, a vatat riasztották, voltak ilyen, hogy ne menjenek az útteste, vagy nem tudom mi miatt, egy időben állandó voltak ilyen durranások, amit össze lehetett téveszteni akár egy ágyúlövéssel is.
0: De azok mik voltak? Milyen durranások?
1: Hát ilyen vadriasztásra alkalmaztak valami petárdákat, hogy a fene tudja, hogy mit. Az egyik tűnik nem messze botról közé az egyik községben. Aztán abban maradt. Tehát ezek nem a lövések voltak, nem Ukrajnából jöttek át ezek a lövés hangjai. Amit lehet hallani, Ublán már hallott ilyen lövéseket, tehát ők már ezt jobban megtapasztalták, mi egyelőre nem. Ott szintén van egy határátkelő hely.
0: De az északabbra van önöktől.
1: Igen.
0: Uh-huh. És ott, hát jó, ott, mert igen, tehát, hogy önökre, vagy önökhöz képest az elhelyezkedést illetően Ungvár is északabbra van, szóval akkor igen. Úgy az ember el tudja képzelni, de hát akkor valószínűleg ott is csak most hallhatták ezt.
1: Igen, most.
0: Előzőleg nem. Néhány órára lezárták a szlovák-ukrán határt az orosz drón támadások miatt a napokban. A határvonalon lévő Nagyszelmenc település polgármesterével, Tóth Lajossal beszélgettünk. Polgármester, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre.
1: Nagyon szívesen. Viszont hallásra.
0: Minden jót.

0: Egy Főnyitra bányára látogatott az ellene elkövetett merénylet második évfordulóján. Több mint 1,5 milliárd eurót költene a kormány a gazdaság élénkítésre. Napokon belül enyhülhetnek a Kína elleni amerikai szankciók az iráni olaj vásárlására. Holnap a maihoz hasonló esős, borult idő várható 15 fokos csúccsal.
1: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
0: Adászáró hír összefoglalónkat hallják, következnek a részletek. 2 éve tartott kihelyezett ülést a kormány Nyitrabányán, amely után merényletet követtek el Robert Fico miniszterelnök ellen a helyi kultúrház előtt. A kormányfő az esemény évfordulóján visszatért a helyszínre. Őrke Tamás összeállítása.
2: 2024. május 15-én egy idős férfi Juraj Cintola közelről lőtt rá Robert Ficóra legálisan tartott fegyverével 5-ször. A támadás után a szlovák kormányfőt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, és több életmentő műtéten is átesett. Az említett videóban Fico jó fizikai állapotát bemutatva fekvő támaszozik, úszik, fut, majd pedig kutyájával közösen megmártózik egy tóban, ahol egy vastag botot dobál. A rövid videó végén Robert Fico a kamerában nézve úgy fogalmaz, ne feledjék, ami nem öl meg, az erősebbé tesz. A legfelsőbb bíróság április végén helyben hagyta a 71 éves Juraj Cintola merénylőre kiszabott 21 éves börtönbüntetést és megállapította, hogy a bűncselekményt az állam alkotmányos rendje felforgatásának szándékával követte el. A Robert Fico miniszterelnök ellen 2 éve elkövetett merénylet volt a legsúlyosabb biztonsági incidens, amely valaha Szlovákiában történt, fogalmazott a szlovák információs szolgálat. A merénylet a demokrácia elleni súlyos támadás volt, jelentette ki a PS és az SAS az incidens második évfordulóján. Robert Fico ma nyitrabányai sajtótájékoztatóján a jelenlegi szlovákiai társadalmi és média hangulatra reagált. Szerinte a fősodorbeli média hangneme azt mutatja, hogy egy újabb terrorista nevelése zajlik. Valamint, hogy a légkör egy hasonló támadás valószínűségéhez óriási.
3: Atmoszféra, a pravdepodobnosť podobného útoku je stále obrovská.
2: A közjogi méltóságokat védő hivatal jelentése szerint a testőr, akinek az lett volna a dolga, hogy testével megvédje Robert Fico kormányfőt, és a töltények útjába álljon, hibázott, mert ösztönösen viselkedett, és elugrotta a lövések elől.
0: Peter Pellegrini államfő szerint a Robert

0: Fico miniszterelnök elleni merénylet tragikus esemény volt, amelynek figyelmeztetésként kell szolgálnia a társadalmi polarizáció veszélyeire. Pellegrini Nyitrabányán az eset második évfordulóján kijelentette, hogy az ilyen támadásoknak nincs helye a demokratikus társadalomban. Úgy fogalmazott, a politikai feszültség és a gyűlölködő hang nem hozzájárulhat az erőszak kialakulásához, ezért annak csökkentésére szólította fel a közélet szereplőit és a nyilvánosságot is. Pellegrini arra kérte a politikusokat és a közösségi a média felhasználóit, hogy mérsékeljék a retorikát és kulturált módon vitassák meg a közéleti kérdéseket, megelőzve a hasonló tragédiák megismétlődését. Robert Fico kormányfő visszamondta részvételét az STVR Szobotnay Dialógi című műsorában, amelyre holnap került volna sor. A kormányfő ezzel a gesztussal saját szavai szerint legalább egy politikamentes hétvégét szeretne kívánni az ország polgárainak. Kezdeményezését támogatta Tibor Gaspar parlamenti alelnök és Richard Takács agrárminiszter is. Ők a TL3 és az STVR vasárnapi vita műsoraiban vettek volna részt. Egyúttal felszólították a többi felet, akik a műsorban együtt szerepeltek volna, hogy csatlakozzanak a felvetéshez. Fico döntését az ellene elkövetett merénylet második évfordulója kapcsán hozta meg. Az ellenzék bírálta a döntést. Mihály Simecska, a Progresszív Szlovákia vezetője úgy reagált, ha Fico valóban nyugalmat akar a politikától, akkor távoznia kellene a közéletből. Az ellenzéki KDH pedig hangsúlyozta, a nyilvános politikai vita a demokratikus rendszer alapja. Peter Pellegrini államfő aláírta a közbeszerzési törvény módosítását, amelynek célja az eljárások egyszerűsítése és az ellenőrzések hatékonyabb átétele. Az új szabályok szerint az előzetes ellenőrzéseket a jövőben nem minden esetben a közbeszerzési eljárás elején végzik, hanem közvetlenül a szerződéskötés előtt, ami csökkentheti a hibák számát. Emellett kockázatelemzés alapján válogatják ki, mely nagy értékű beszerzéseket kell részletesen ellenőrizni. A kormány szerint a változtatások tehermentesítik a közbeszerzési hivatalt és gyorsíthatják az uniós források felhasználását. A módosítások egy része már a kihirdetés napján hatályba lép, más részei pedig júliustól érvényesek. A szlovák kormány akár 1,7 milliárd eurót is fordíthat gazdaságélénkítő intézkedésekre a tervezett megtakarításokból, jelentette ki Robert Fico kormányfő Nyitrabányán. A miniszterelnök szerint a cél, hogy minden állami és önkormányzati szereplő körülbelül 3%-ot takarítson meg a kiadásokból. Ez a költségvetésen belül forrásokat teremthetne növekedést ösztönző intézkedésekre, akár a hiány enyhe emelkedése mellett is. Fico ugyanakkor jelezte, a kormány nyitott a tranzakciós adó eltörlésére, de ennek kiesőbb bevételét, mint egy 400-500 millió eurót pótolni kellene. A kabinet több csomagban tervezi a gazdasági intézkedéseket, az első javaslatokról akár már május végén dönthetnek. A költségvetés elfogadását ősz elejére várják. Oroszország és Ukrajna újabb hadifogoly cserét hajtott végre, mindkét fél 205 foglyot adott át a másik oldalnak, közölte az orosz védelmi minisztérium. Moszkva szerint a szabadon engedett orosz katonák Fehér Oroszországba kerültek, ahol orvosi és pszichológiai ellátást kapnak. A közlemény szerint az Egyesült Arab Emírségek humanitárius segítséget nyújtott a művelet lebonyolításához. A fogolycsere egy héttel azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök egy nagyobb, akár 1000 fő érintő cseréről beszélt a Moszkva és Kijev közötti ideiglenes tűzszünettel összefüggésben. A felek ugyanakkor továbbra is egymást vádolják a tűzszünet megsértésével. Egyetértett az Egyesült Államok és Németország szövetségéről Friedrich Merz és Donald Trump amerikai elnök egy telefonbeszélgetés során. A német kancellár közlése szerint a felek többek között abban is egyetértettek, hogy Iránnak tárgyalásokat kell kezdenie, és a Hormuzi szoros megnyitása is szükséges. Emellett egyeztettek az ukrajnai háborúról és a közelgő NATO csúcs előtt is összehangolták álláspontjaikat. A beszélgetés egy korábbi feszültséget követett, amely során Trump amerikai kivonását is kilátásba helyezte Németországból. A felek ugyanakkor most hangsúlyozták, az Egyesült Államok és Németország továbbra is erős partnerek a NATO-ban. Donald Trump amerikai elnök szerint Irán rakéta raktárainak és fegyverrendszereinek mintegy 80%-a megsemmisült, és a korábbi katonai csapások súlyosan visszavetették Teherán képességeit. Az elnök erről újságírók előtt beszélt az Air Force One fedélzetén hazafelé tartva pekingi látogatásáról. A New York Times ugyanakkor hírszerzési elemzésekre hivatkozva azt írja, az amerikai kormányzati nyilatkozatok ellentmondanak a saját titkosszolgálati értékeléseiknek. Ezek szerint Irán továbbra is rakétaindító eszközeinek mintegy 70%-ával rendelkezik, és föld alatti tárolóinak többsége is működőképes. Trump a médiában megjelent állításokat hamisnak és árulásnak nevezte. A térségben különösen a Hormuzi szorosnál a feszültség továbbra is fennáll, annak ellenére, hogy korábban tűzszünet lépett életbe. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok mérlegeli a szankciók enyhítését azokkal a kínai vállalatokkal szemben, amelyek iráni kőolajat vásárolnak. Trump a kérdésről Pekingben tárgyalt Xi Jinping kínai elnökkel, és elmondása szerint a döntés a következő napokban születhet meg. Washington korábban több kínai finomítót és céget is szankcionált az Iránnal folytatott olajkereskedelem miatt. Az ügy továbbra is feszültséget okoz az amerikai-kínai kapcsolatokban, miközben Kína az egyik legnagyobb vásárlója az iráni olajnak. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága új értelmezést fogadott el az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, amely a migrációs ügyekben, többek között a kitoloncolásoknál is változtatna a gyakorlaton. A döntés szerint a tagállamok bizonyos esetekben szélesebb mozgástérrel rendelkezhetnek a külföldiek kiutasításánál, ha azt például nemzetbiztonsági érdekek indokolják. A módosítás az emberi jogi egyezmény kínzástilalmi és magánélethez való jogot érintő cikkelyeinek értelmezését is pontosítja. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az Ukrajna elleni háború súlyos és hosszú távú hatást gyakorol a lakosság mentális egészségére, amely akár generációkon át is fennmaradhat. A szervezet genfi tájékoztatásán elhangzott, hogy már most is rendkívül magas a pszichés terhelés. A lakosság jelentős része szorongással, stresszel és alvászavarokkal küzd. Az adatok szerint az ukránok többsége egészségi állapotának romlásáról számol be a háború kezdete óta. A WHO arra is figyelmeztetett, hogy a tartós stressz testi betegségekhez is vezet, és az egészségügyi rendszer folyamatos támadásoknak van kitéve, ami tovább nehezíti az ellátást. A szervezet szerint a következmények kezelésére hosszú távon, akár évtizedeken át szükség lesz.
1: Sport. Tamás Ákossal.
2: Elkezdődött a férfi jégkorong világbajnokság Svájcban. Most játsszák a Finnország, Németország és a Kanada, Svédország találkozókat. 20-20-tól Csehország, Dánia és USA-Svájc mérkőzéseket rendeznek. A szlovákok holnap 12-20-tól a norvégokkal, míg a magyarok 16-20-tól a finnekkel csapnak össze. A brandenburgi kajakkenu világkupán a Kis Ágnes Nagy Bianca összeállítású női kenu kettes aranyérmet nyert 500 méteren. Míg a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta férfi kajak négyes ezüstérmet szerzett ugyanilyen távon. Az 500 méteres női kajak négyes ádöntőjében a szlovák színekben versenyző Bugárika, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová és Sidó Bianca egysége az 5. helyen zárt. Ifja Vladimir Vajsz a Slovan Bratislava idényzáró mérkőzése után végleg befejezi játékos pályafutását. A klub pénteken közölte, hogy a Michalovce elleni hazai találkozó lesz a 36 éves középpályás búcsú meccse. Pár perccel ezelőtt kezdődött a labdarúgó NB1 zárófordulójának első mérkőzése, a Nyíregyháza Kazincbarcika összecsapás. Ma 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy az MTK Budapest futballistája Németh Krisztián a visszavonulása után a szervezet nemzetközi játékos megfigyelőjeként dolgozik majd. Tereza Mihalíková brit Olivia Nicholszal az oldalán 3 játszmában alul maradt az Aoyama Liang japán-tajvani kettőstől a párizsi salakpályás tenisztorna elődöntőjében. A Nemzetközi Birkózó Szövetség bejelentette, hogy az orosz és fehér orosz sportolók azonnali hatállyal korlátozások nélkül indulhatnak a szervezet versenyein. A Berga Merriel nyerte a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny 3. szakaszát. Kárpáti Bálint legjobb magyarként a 12. helyen zárt. A Mercedes átfogó fejlesztési csomaggal készül a kanadai nagydíjra. Új padlólemezzel, első szárnyal és felfüggesztéssel próbálja növelni előnyét a Formula 1-es világbajnokságban. A csapat a fejlesztésektől körönként akár 3/10-es javulást és jobb rajtokat vár.
1: Időjárás.
0: Holnap a maihoz hasonló esős borult idő várható. Kiadós esőre és viharokra azonban csak elszórtan lehet számítani. 1800 méter felett a havazás esélye is fennáll. Éjjel legkevesebb 7, legfeljebb 12 fokot mérhetünk. Napközben a hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Javarészt mérsékelt déli irányú szél fújhat. A Dezzáró hír összefoglalónkat a napzártát hallották 2026. május 15-én, pénteken. Hírekkel legközelebb holnap reggel 7 órakor várjuk Önöket. Kubányi Péter hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották. További szép estét, jó pihenést kívánok. A viszonthallásra.

Ďakujeme krásne. A ešte raz práve pekný večer.

Never know.

you.

Thank you.

profesor. Muž je zmetený.

degrees, 750, hover down to 43. 540 feet.